0: Újra megérkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez. Miért a Rádió egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiban a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Loi például a német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leoni, és úgy becézték gyerekként, hogy Leoni Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leoni, és hát a Lion szó összekevert betűiből kijött a Loi. Hát gondolom, hogy töprenget, mi legyen a neve? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puente ezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki tudja, hogy a nagyon nagy elérés, a nagy hírnév bizony nagy felelősséggel is jár, és rendszeresen szokott adakozni. Legutóbb például most nyáron 50 ezer dollárral támogatott egy 3 gyerekes amerikai édesanyát, Ashley-t, aki július 18-án egy heves esőzés idején megállt az autójával a strádán, meglátott egy balesetet, segíteni próbált, és egy másik jármű megcsúszott a vizes úton, feléjük sodródott, és sajnos őt sodorta el. De hát most neki 50 ezer dollár plusz segítséget ajánlott fel az énekesnő, Taylor Swift, akit hozok nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőkép szervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sok

0: módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy most Alex Warren, az amerikai énekes dalszerző, egykori tartalomgyártó, aki a TikTok és a YouTube világából indulva vált globális popsztárra, és tényleg a gödör legmélyéről jött, miután édesapját elvesztette, alkohol problémákkal küzdő anyukája 17-18 éves korában egyszerűen kitette otthonról, és Alex hónapokig a barátai autóiban aludt. Na és mi a jelen? 2 éven át tartó Arena turné, MTV Video Music Awards díj, Grammy díj jelölés 2026-ban, Alex Warren a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A DJ világban vannak olyan sztárok manapság, akik már másodgenerációs DJ-knek számítanak, ilyen például a brazil Alok, akinek mindkét szülője DJ volt, és Robin Schulz is, akit hozok a folytatásban, a mama klubmenedzserként, az apukája pedig DJ-ként dolgozott. Robin Schulz a Grammy-díjas szupersztár jön, és a Barbzal közös Better Times.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. Alapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. Alap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kémszoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Legközelebb reggel folytatódik majd Balázséknál a Rádió egy konténer, hogy mi mindent rejt eddig a konténer, ez a weboldalunkon is megtalálható, például Cupra Raval elektromos személyautó, egy egyhetes családi pihenés 4 fő részére a Balaton melletti Kolping Family Resortban, és folyamatosan bővül a lista. Részletek a weboldalon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Fél öt előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy igazából már nem kell olyan sokat várni kedvenc reggeli csapatunkra, Balázsékra, és játék-játék hátán azt kell, hogy mondjam, mert hogy a cipős játék, az őrült cipős kvíz is folytatódik, illetve az utolsó felvonásához érkezik ma reggel, és aztán folytatódik a Rádió 1 konténer is a reggeli műsorban, napközben Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél. Úgyhogy érdemes lesz minket

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A belga Lost Frequencies például, aki 2017 óta abszolút ott van a DJ világ krémjében, konkrétan a DJ meg top 100-as listán is szerepel minden évben, úgy stabilan a top 30-ban. Amikor belépett, akkor 26-dik volt, aztán a következő évben is megőrizte, aztán elkezdett folyamatosan javítani, tavaly előtt a 20-dik, tavaly pedig a 19-dik pozíciót szerezte meg. Ez egyébként onnan is eszembe jutott, hogy jelenleg is zajlik még a szavazás, a világ legjobb DJ-t összeállítják idén is. Lost Frequencies, Live It All! Ezt most nagyon szeretjük tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kivágták a Csalánosi parkerdő fa keresztjét, már keresik Kiskunfélegyháza idei karácsonyfáját. Két napon át a mozgás és a zenéi lesz a főszerep. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismeretlen tettes kivágta a Csalánosi parkerdő bejáratánál csaknem egy évtizede álló, mintegy 4 méter magas fa keresztet, írja a hírös.hu. A fémből készült Krisztus alakkal ellátott keresztet annak idején a Porta Közhasznú Egyesület helyezte el, és azóta a parkerdő egyik ismert jelképévé vált. A területet fenntartó Kefag ZRT feljelentést tett, a rongálás körülményeit és az elkövető indítékát egyenlőre vizsgálják. A társaság arra kéri azokat, akik információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek. Közben többen munkát és alapanyagot is felajánlottak a kereszt helyreállításához, amelynek részleteiről már zajlanak az egyeztetések. Idén is a lakosság segítségével keresik Kiskunfélegyháza karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan kivágásra szánt fenyőfák felajánlását várja, amelyek méretük és állapotuk alapján alkalmasak lehetnek a város ünnepi díszének, írja a félegyházi közlöny. A jelentkezéshez a tulajdonos nevét, címét és telefonszámát kell megadni, és lehetőség szerint fényképet is érdemes küldeni a fáról. A felajánlásokat a polgármesteri hivatal e-mailben és telefonon is fogadja. A kiválasztott fenyő az adventi időszakban Kiskunfélegyháza városi karácsonyfájaként állhat majd. Ismét benépesül a fővárosban a Merkapcs Sportközpont, két napon át a mozgásé és a zenéjé a főszerep, a budapesti sportág és hangszerválasztóra. Az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
3: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
2: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig

0: A térségben napközben 20 és 27 fok között alakul, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt. Burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az igazán korán kellőknek is, és aki korán kell, Balázsékat lel, nem olyan sokára, 3:46 előtt egy kicsivel best on, ezek a tegnapi legjobb pillanatok, hogy ne zavarjak össze senkit. A best of az más, amikor nincsenek. Lesznek. Ó, hogy ne lennének. Hát az őrült cipős kvízjáték is folytatódik kedvenc reggeli csapatunknál, és hogy ezt is megfejeljük még valamivel, a koktél cseresznye, hát a konténerjáték. Reggel Balázséknál, napközben Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél. Jó, Loi, hozzam?
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. Alapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. Alap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Lecsapott az FBI, és van egy drámai videó arról, hogy hogy kapnak el egy magyar fiút a kommandósok az FBI jelzése alapján. Egy 16 éves győri fiúról van szó, aki mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottal osztotta meg erőszakos terveit egy közelgő tömeges atrocitásról. Szólt az FBI, jelzett, hogy ajajajajajaj, baj van, és hát így a magyar hatóságok ugye előállították ezt a srácot, és hát most ugye a kérdés az, hogy a jogszabályok alapján, ugye aki terrorcselekménnyel elkövetéssel fenyeget, azt hiszem, 2-8 évig terjedőt kaphat, sokat kaphat, igen. És hát ugye ebből az is kiderül, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. Mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használtakor is, vállaljatok felelősséget azért, hogy mit kértek tőle, miről beszélgettek, mit írtattok magatoknak, milyen történetekbe mentek bele, mert hogy ugye, hát bizony, mindent látnak gyerekek, mindent látnak. Reális lehet ez egyébként? Tehát az, hogy egy fiú egy chatbottal erről beszél, ezek hol a határ, miért beszél erről egy egészséges lelkű fiú, mi állítja meg azt, hogy ő még ártatlanul beszélget kettővel, később a másik sarkon tényleg elköveti. Nagyon sok kérdés egyébként.
2: Ártatlanul szerintem nem tudsz erről beszélgetni. Tehát ott valami biztos, hogy megfogalmazódik benned, mert ha ártatlan vagy, akkor nem kérdezel
1: mi ilyet. Mi van, ha dühös vagyok, feszültséget ventilálok, kamasz vagyok, haragszom a világra, a szüleimre, a tanárokra, nem találom a helyem, semmiféle gyilkos szándékom nincsen, csak fantáziálgatok, aha, és ez nekem egy olyan, mint egy videójáték, hogy ez kijön belőlem. Hol a határ a fantáziálgató és a gépfegyvert ragadó, nem tudom, német diák között, aki bemegy az iskolába és lövöldözni kezd.
2: Hogy döntöd el, hogy ő hova tartozik? Tehát minden esetben az, ami most megtörtént, az minden esetben meg kéne, hogy történjen, hogy rátörik az ajtót, és megkérdezik, hogy akkor kedves fiatalember, mi volt a terv? Ugye? És aztán majd egy pszichológus kideríti, hogy neked ez tényleg az agyadban volt, hogy megteszed a lövöldözést, vagy csak ez a dű levezetés van benne.
1: Na de, igen.
2: De akkor is tök jó, hogy jelez az AI, vagy jelez bárki.
1: Igen, ugye elhangzott az AI részéről, nem lehet kegyelem, képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, nem tudjuk, hogy mit tervezett el, valamint az is, hogy hamarosan tömeges atrocitás lesz, hogy ezt most az AI írta, vagy a fiú írta az AI-nak, nem tudjuk. Ez a hamarosan tömeges atrocitás lesz, ez már azért az egy előre adott állapotot mutat. Az atrocitás szó az lehet, hogy inkább az AI, azt nem tudom, hogy egy 16-17 éves kamasz használja így ebben a formában. Ugye itt ilyen szövegek vannak kiragadva, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi van. Még ráérsz, egy picit, szólok. Tehát, hogy ugye nem tudjuk, hogy volt, mindenesetre rátörték az ajtót, elvették tőle a laptopot, lefoglalták a számítógépét, adatokat mentenek ki, és előállították gyanúsítottként, miközben ő egy chatbottal, vagy egy AI agenttel, ő cseverészet. Nyilván nem feltétlenül ilyenről cseverész. Azért ez egy nagyon érdekes dolog.
3: Na most várjál, nem feltétlenül. Az én gyerekeim rendszeresen tesztelik az AI-t. Egyébként szerintem mindenki. Olyan kérdéseket tesz föl, hogy hogyan tudok például bombát csinálni. Meséld el nekem. Nyilván az...
1: Nem szerencsés, Júli. Ezt most komolyan mondom.
3: De halál komolyan, igen, mert hogy arra vagyok kíváncsi, vagy arra kíváncsiak, hogy az AI erre mit mond. Hogyan tudom megkerülni, hogy valamit mégis eláruljon. Hogyan kell feltennem a kérdést, hogy nekem válaszoljon. Nem tudom, hogy hány ilyen próbálkozásuk volt, ezer és egyfajta módon fogalmaztak meg kérdéseket. Akkor lehet, hogy mi is valahol, vagy az én gyerekeim is valahol rajta vannak egy listán, és az ő cseteléseiket is figyelik, mert hogy ezerszer elhangzott az a mondat, hogy hogy tudnék bombát készíteni. Nem akar bombát készíteni, csak teszteli a csetet, hogy megválaszolja egy idő után, hogyha jól teszi fel a kérdést. Ő csak próbálkozik.
1: Azt mondják, hogy nincs ember a másik oldalon, nyilván ezt nem is tudod, több millió beszélgetés, több millió szavát, hanem hogy ugye AI ellenőrzi szintén, és vannak ilyen biztonsági beállítások, ahol szövegösszefüggésekre, szavakra, kontextusra keres rá és szűkít az AI, és emeli ki a beszélgetést, hogy ez veszélyes fegyverhasználat, konkrét erőszakos szándék, bombakészítés, merénylet, ölés, tehát ezeket ő kontextusában megnézi, több millió beszélgetést egy pillanat alatt, és azonnal kiszedi azokat, amik akár veszélyesek lehetnek. Így jelzett az amerikai FBI-nak, hogy gyerekek itt Győrben egy 17 éves előre haladott állapotban elvileg készül valamire.
3: Na de ez tök fura, hogy vannak egyébként chatbotok, amik sokkal megengedőbbek. Ezt te is tudod, hogy vannak olyanok, amik válaszolnak bizonyos kérdésekre, és igen, vannak, amik egyáltalán. Tehát igen, azonnal kategórikusan elutasítja, és le is állít.
1: A Grok az, hogy... az sokkal durvábbakra válaszol, mint az OpenAI.
3: Ha innentől kezdve a Grokon próbálkozom, akkor azt jobban figyelik? Vagy egyébként teljesen mindegy, hogy milyen felületen teszem fel ezeket a kérdéseket?
1: Hát kérdés, hogy ki szól, mert itt azt hiszem, hogy az OpenAI szólt az FBI-nak. Tehát, hogy nem is az FBI-ezett, hanem az OpenAI látta a beszélgetést, és ugye szóltak, hogy ájjájjájjájjáj, menjetek el Győrbe, vagy szóljatok a magyar hatóságoknak. OpenAI, FBI, FBI, magyar hatóságok. Ők meg rátörték az ajtót a 17 éves kamaszra.
2: És az is egy érdekes kérdés, hogyha az igaz, amit ugye te mondtál, hogy, hogy az AI mondta azt, hogy ne állj meg.
1: Hogy az AI adta neki ezt a tanácsot, hogy ne állj meg.
2: Igen. Akkor azért az is fölvetem kérdéseket.
3: De az AI, hát én nem hiszem,
2: hát most
3: de
2: az
3: még a Grok sem mond ilyet, hogy akkor indulj el és kaszabolj.
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy mit mond, mert itt ugye az AI neki ezt mondta, hogy a terveid nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végvinni, amit elterveztél.
2: Na azért...
1: Na most azért ez is milyen morális kérdéseket vet fel, hogy az AI az mit tanácsol. Nyilván látnunk kellene a teljes beszélgetést, vagy a hosszú beszélgetések sorozatát, hogy értsük, hogy mit szeretne. De azért ez,

0: egészen durva. Egyrészt, hogy mennyire meg vagy figyelve, azért hát, számomra az is ijesztő, hogy óvatosnak kell lenni, hogy mit írsz be az AI-nak, de hogy itt a szabályzórendszer az milyen gyorsan szól, nem? Hogy az OpenAI szól az FBI-nak, és az FBI azonnal szól a először elkezdi nyilván figyelni a beszélgetéseket, gondolom, majd szól a hatóságnak, hogy akkor itt menjetek. Menjetek be, hogy akkor, és elő is állították. Na most, én nem követtem el, csak fantáziáltam róla, ez nem mentesít.
1: Ez a külön vélemény.
0: Ez a külön vélemény, igen, ez már külön vélemény. Terrorcselekménnyel fenyeget, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető vagy.
1: Hát úgy tulajdonképpen minden terrorcselekményt megelőzi egy ilyen típusú előkészület. Tehát, hogy kitanulod, informálod, összeszeded az információkat, de már ez is a része ennek az egész tervnek. Tehát az, hogy még nem követtem el, de már készülök rá.
2: Az
1: hát,
2: az útnak az, is, az, az első lépés.
0: Vagy, igen.
2: Az már... Egyébként, Júli, te meg azért nem vagy veszélyben, mert az OpenAI az ránézett, szerb az apjuk, jól van tudni.
0: Hagyja már, lövöldöznek állam. Kettő Kalasnyikovával rakva neki. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük dr. Krasznai Csaba kiberbiztonsági szakértőt. Hello Csaba, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Jó reggel.
0: Itt jól mondjuk, hogy itt az OpenAI szólhatott az FBI-nak és az FBI magyar hatóságoknak? Ez volt a lánca, hogy ezt a fiatal fiút kiszúrták?
3: Vagy az OpenAI, vagy másik AI szolgáltató ezt nem nevesíti a közleményt, de gyakorlatilag ilyen.
0: Aha. Ez mit jelent, hogy tulajdonképpen az OpenAI figyeli a beszélgetéseinket, sok millió beszélgetést AI-jal, és ami veszélyeztetett, vagy olyan kontextusban, vagy olyan szavakat használok, azt ő kiemeli, és elkezdi jobban figyelni, majd szól valakinek, hogy ha-hó.
3: A rövid válasz az így pontosan, a kicsit hosszabb válasz az pedig valahogy úgy néz ki, hogy igen, alapvetően a szolgáltatók folyamatosan próbálják kiszedni azokat a veszélyesnek tűnő beszélgetéseket, hozzászólásokat, amelyek valamilyen módon terrorcselekményhez vezethetnek el, zárójel és egyébként más cselekményekhez is. Ebben az esetben ugye, miután mesterséges intelligenciáról van szó, itt egyel jobb a megoldás annál, mint ha csak kulcsszavakra keresnénk, hiszen itt ugye egy beszélgetés teljes kontextusát végig lehet követni. Tehát mondjuk a korábbi évtizedek gyakorlatához képest azért ez egy lényegesen jobb lehetőséget ad a hatóságoknak arra, hogy ténylegesen el tudják bírálni, hogy mekkora fenyegetettségről is van szó.
0: Honnan tudja a hatóság, hogy én csak fantáziálok, vagy erre a fiúra már rá kell törni az ajtót?
3: Azért ez egy kockázatelemzés mindig, ami azt jelenti, hogy mindig is meg kell nézni azt, hogy milyen előzmények voltak, mik voltak a kontextusok, mik voltak a további lépések. Tehát ha például kapott egy tippet arra vonatkozóan, hogy nem tudom én, hogyan tud például robbanószert vagy kézilőfegyvert szerezni, elmentem mondjuk azokra a fórumokra, ahol mondjuk ezeket effektív be is tudja szerezni. Tehát itt ilyenkor úgy működik a dolog, hogy a szolgáltatónak egy kockázatelemzés alapján ad egy jelzést a rendszer, először az ő moderátorait nézzük meg, hogy mit tudnak. Tegyük fel, hogy mondjuk Amerikában történik mindez, és ugye egy magyar érintettségű találatról van szó, nem ismerik feltétlenül ugye a nemzeti kontextust. Úgy gondolják, hogy ez veszélyes. Tovább adják a területileg illetékes nyomozóhatóságnak. Egyesült Államok, ugye ez az FBI. Az FBI úgy ítéli meg, hogy ez szerintük veszélyes, de még mindig nem ismerik mondjuk a nemzeti kontextust, nem feltétlenül férnek hozzá azokhoz az adatokhoz, amiket mondjuk a magyar hatóságok elérhetnek, átdobják a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok szintén megnézik azt, hogy ez tényleg a környezet tanulmányt, az egyéb dolgokat tekintve tényleg veszélyes lehet-e, és hogyha úgy ítélik meg, akkor kimennek. Hozzáteszem, valószínűleg sokkal gyakrabban nem mennek ki, mint ahányszor kimennek.
1: Egyébként ilyenkor, tehát lehet, hogy a tudtom nélkül belenéznek mondjuk a Gmailembe, a levelezéseimbe, tehát nem csak az OpenAI-os információkat nézik meg a keresési előzményeimet, hanem egy nagyobb betekintést láthatnak, kaphatnak az én személyes levelezéseimbe akár. Tehát a tudtom nélkül megnézhetik például az e-mailimet.
0: Persze, e-mail.
3: Okay. Egyébként igen, gyakorlatilag ez úgy működik, hogy ha már itt ugye egy 25 éves évforduló volt a múlt héten, 2001. szeptember 11 után a globális terror ellenes együttműködés kimondottan erősen elkezdett működni, együtt is működtek, de olyan szinten, hogy az amerikaiak például Oroszország számára is küldtek hasonló jelzéseket 2022 után kitört háború után. Tehát ez még a legvadabb időkben is működik. Ha valami jól működik a nemzetközi együttműködésben, akkor az a terror elhárítás. Úgyhogy ugye ebben az esetben 2001 óta létrejöttek azok a nemzeti jogszabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen esetben adatkéréseket hajtsanak végre. Tehát igen, ha mondjuk akár az amerikai, akár a magyar hatóság úgy ítéli meg, hogy további információra van szükség, akkor adatkéréssel fordulhat a többi, közül például közösségi média szolgáltatóhoz, van erre egy speciális felület a rendvédelmi szerveknek, és hogyha terrorizmusról van szó, akkor egyébként soron kívül és nagyon gyorsan szokták kiszolgálni ezeket az igényeket.
0: Itt kimondhatta a fiúnak, hogy nem lehet kegyelem, képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, de az AI agent bátorította a fiút, vagy a srácot arra, hogy ezt csinálja meg. Hamarosan tömeges atrocitás lett, ugye ilyen részleteket lehet látni a beszélgetésből.
3: Itt ugye ezek a publikusan elérhető modellek, ezek úgy vannak föltrénálva, föltanítva, hogy azért a kontextus ismeretében megpróbálják csillapítani ezeket a vadvágyakat, így mondjam. Viszont ez nem feltétlenül mindig sikerül. Tehát szerintem mindenkinek megvan nagyjából az az élménye, hogy tudja addig hergelni az algoritmust, amíg a valószínűség számítások azt dobják ki, hogy igen, csináljad. Nagyon érdekes egyébként kis zárójel, hogy egyik kedvenc youtuberem, Rabics Peti például a hetekben rakott ki egy olyan videót, ami a szakítással kapcsolatban mutatja meg, hogy miért nem szabad az AI-ra hallgatni. Ezek mindennapos dolgok. Nyilván, amikor jól működnek ezek a úgynevezett guardrailek, azaz védőkorlátok, amelyeknek a feladata az, hogy kivédjék az ilyen jellegű válaszokat, akkor nem fogunk idáig eljutni, de van az a hosszú-hosszú kontextus, és azért is gondolom, hogy ebben a konkrét esetben azért nem egy ilyen hirtelen beírok valamit, hogy hogyan kell elkövetni egy terrorcselekményt, mint mi a válasz, hanem egy hosszabb beszélgetés volt, mert azok után lehet általában eltéríteni a beszélgetést a ChatGPT-vel vagy bármelyik más modellel egy ilyen irányba.
0: Mi lesz a fiú sorsa szerinted? Nem találok semmit a laptopján, leprofilozták, AI agenttel beszélgetett, de nincs nála fegyver, nincs nála bomba, nem találnak nála semmit. Elképzelhető, hogy ennek ellenére ő akár mondjuk fiatalkorúak börtönébe kerül?
3: Jogász nem vagyok ugyan, de Magyarországon ugye voltak korábban azért ilyen esetek. Például néhány évvel ezelőtt az vett föl viszonylag nagy port, hogy két fiatalt vettek őrizetbe azért, mert különböző chat alkalmazásokon az iszlám terrorszervezetekkel kerültek kapcsolatba. És Nyugat-Európában is azért az a tapasztalat, hogyha valaki terrorcselekményre készül, akkor általában megelőző preventív módon őt eljárás alá vonják, utána pedig valamilyen büntetést fog kapni. Itt ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogy a terrorcselekmények elkövetőinek jelentős része egyébként magányos elkövető, tehát nem valamilyen szervezethez kapcsolódik, és ők nekik általában van egy nagyon masszív online lenyomatuk, ami alapján azért lehet látni az előkészületeket. Itt emlékeztetnék egy Esábel nevű fiatalember 2010-ből, aki szintén az interneten készítette elő, készült elő látszólag egy cselekményre. Az egy nagyon-nagyon jó dokumentált ilyen esemény volt, ahol eljárás alá vonták, és bár az eljárás, és az eljárás végén egyébként valóban büntetés is lett a vége. Tehát itt preventív jelleggel, aki ilyet csinál, az bizony szembesülhet azzal, hogy valami büntetés lesz ennek a végén.
2: Ha minden egyes ilyen üzenetváltás végére odaírom, hogy csak tudományos kíváncsiságból kérdezem, akkor megúszom?
3: Biztos, hogy ez kevés lesz a bizonyításhoz is, tehát ugye én ugye kutatóként nagyon sok olyan kérdést teszek fel a ChatGPT-nek, ami alapján úgy tűnik, hogy egy nagy gonosz hacker vagyok, és éppen az internet eltérítésére készülök, de ugye az én kontextusom az alapvetően olyan, hogy bizonyítottan ezzel foglalkozom. Tehát még hogyha valakinél ki is csengene esetleg a kereséseim alapján, hogy valami csúnya dologra készülök, a hatóságok, ahol ugye egy embernek kell megvizsgálni a kontextust, ezt a kockázatot feltehetőleg meglehetősen alacsonynak fogja majd tartani. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy pusztán keresések után biztos, hogy nem indul semmi. Azért nagyon sokat kell tenni, hogy a végén a nemzeti nyomozói oda rárugja az emberre az ajtót, és ott bepeljen a fején.
0: Itt egy félperces videót csinált a rendőrség arról, hogy nem lehet kegyelem felkiáltással, hogy törnek be a fiúhoz. Azt mindjárt megnézzük, az egészen elképesztő.
1: Tehát önmagában az, hogy háromszor elhangzik mondjuk egy chat beszélgetésben az, hogy bomba vagy terrorista, az még nem jelenti azt, hogy egyszer csak valaki megjelenik az ajtó előtt és kopogtat. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, egy nagyon komplex folyamat.
3: Így van.
0: Ez szerintem nem kell apparátus, ez AI figyeli a beszélgetést. Egy ember olyan, mint a 10 000 ember figyelni. Tehát, hogy itt már valójában szavakra keresnek, kontextusra, az kiszedi neked az AI, ezt már nem ember figyeli. De akkor ne legyenek illúzióink, minden, ami a Grokkon, az OpenAI-on és internethez kapcsolt, nem tudom, mesterség és intelligencia történik, mindent látnak, ugye? Tehát ezt kimondhatjuk akkor, hogy nincs privát beszélgetés köztem és a kis chatbotom között.
3: Nincsen. Tehát, hogy ezek ugye eltárolódnak, ezek beépülnek a modellbe, ezek feldolgozásra kerülnek, ezek beépülnek a modellbe. Isten hozott minden kedves hallgatót 2026-ban a privát szféra éjjében.
0: Nincs már ilyes, hogy privát szféra, ez egy nem létező fogalom. A telefonodat látják, az e-mailjeidet, a levelezésedet, az üzeneteidet, a chatbottal való profiloznak, mindent tudnak róla, tehát te egy adat vagy, nem? És az ott van minden előttük.
3: Ez a hajó, ez valamikor 2010-es éves, sőt azt mondom 2001 környékén elment. Az egyik nagy biztonsággal foglalkozó kutatónk Bruce Neiernek volt egy olyan mondása, hogy nagyon vigyázzunk akkor, amikor föltűnik a biztonsági pokol 4 lovasa, az apokalipszis 4 lovasa, a terrorizmus, a gyermekrablás, a drog, illetve a pedofília küzdelme. Amikor a kormányzatok ezekre hivatkoznak, akkor mindig megpróbálják a privát szférát csökkenteni. Az emberiség nem köszönhetően egyébként annak a biztonságtelfogásnak, ami körülbelül bennünk van, nagyon-nagyon régen feladta azt az elvét, hogy valamit tenni kéne. Itt emlékeztetnék arra, hogy 2013-ban Edward Snowden az ő remek szivárogtatásaiban bemutatta, hogy milyen tömeges megfigyelési programok vannak egyébként a National Security Agency-nél, az Egyesült Államok ezzel foglalkozó titkosszolgálatánál, és hát bár a róla szóló dokumentumfilm megkapta az Oscar-díjat, de Isten igazából az emberiség úgy gondolta, hogy ez így jó. És hát miután ez így jó, igen. A kormányzatoknak...
0: A Wikileaks-es csávó is egy híró, a Snowden is egy híró, ők korunk nagy hősei egyébként. Amit ők vállaltak és végigcsináltak azért, hogy fölébredjünk, csak nem sikerült fölébrednünk. Valójában itt ez az a nagy baj. De hát ilyen az EU-nak az új törvénye, nem tudom, most, ha elfogadták-e vagy akarják, hogy mindenbe belelátnak azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy én pedofil vagyok. Ugye? Tulajdonképpen erre hivatkoznak. És önként odaadod, és azt mondod, hogy hát úgyis benne semmi rossz, vigyétek, olvassátok. Szóval, hogy ez tényleg megdöbbentő.
3: Ugye a dolgok azért nem ennyire feketék és fehérek, mert hozzátartozik, hogy a Snowden leakek után azért jártam elég sokat az Egyesült Államokban olyan körökben, ahol voltak nemzetbiztonsági, illetve ugye belügyi kollégák, akik meglehetősen szomorúan konstatálták, hogy utána gyakorlatilag 3 évig elveszítették azt a képességüket, hogy belelássanak a tényleg nagyon komoly terrorszervezetek tevékenységébe, ugye például az ISIS-nek a felemelkedése ebbe az időszakba tartozik. Tehát, hogy valamit valamiért. És ugye ez a bizonyos chat control reguláció, amit az Európai Unió ugye sokat szóra vetett egyébként el, pontosan abban az irányban mutat, hogy vannak jelenleg olyan területei az internetnek, különösen ugye a úgynevezett végponttól végpontig titkosított chat megoldások, amelyekben nem látnak be jelen pillanatban érdemben a belügyi szervek, és ez okozhat problémát. Mindenki döntse el, hogy ez most jó vagy nem jó.
0: Nagyon kemény, és ebbe akarnak ugye belelátni, de nyilván a gyermekvédelemre fogva és amögé elbújva. És azért nagy többségben nem vagyunk pedofilok. Csaba, nagyon jó, hívni fogunk még, mert nagyon jól beszélsz, és ez a Gergely Robi orgánum, ez meg egész egyszerűen számomra legalábbis, ha most még egy sort elének ez az Emmanuelből, az kifejezetten szeretjük, de nagyon jókat mondtál, úgyhogy köszönjük szépen, beszélünk még, jó?
3: Köszönöm a lehetőséget, további jó munkát!
4: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
8: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek 1 évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
9: Van. Minden pillanat számít.
10: Van. Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kressz szafarin vehettek részt a kecskeméti diákok. Új igazgató vezeti a Bács-Kiskunvár megyei katasztrófa védelmet. Zajlik a denevérek párzási időszaka. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Általános iskolás csapatok részvételével rendezték meg ismét a Kressz szafarit a kecskeméti vadaskertben. A közlekedésbiztonsági versenyt a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága szervezte. A diákok több állomáson tették próbára ügyességüket és közlekedési ismereteiket. A feladatok között a közúti jelzőtáblák felismerése és különböző közlekedési helyzetek is szerepeltek, írja a megyei lap. A program célja, hogy játékos formában bővítse a gyerekek kressz tudását, és ezzel hozzájáruljon a gyermekbalesetek megelőzéséhez. Szeptember 16-ától már Bavúd Jenő tűzoltó alezredes irányítja a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot. Az új igazgatót ünnepélyes állománygyűlésen köszöntötték, ahol átadták a belügyminiszter kinevezési határozatát. Bavúd Jenő széleskörű szakmai tapasztalattal és több éves vezetői gyakorlattal érkezett a szervezet élére. Az új igazgató egyik legfontosabb céljának az erős közösség és a csapatmunka további fejlesztését nevezte. Emellett a transzparenciára, a kreatív probléma megoldásra és a tűzoltói értékrend továbbvitelére is kiemelt figyelmet fordítana. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek és az ottani barlangokban mászolnak.
1: Bács-Kiskunban időnként felbukkannak védett denevérek, amelyek mentésében a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei nyújtanak segítséget. Kecskeméten például találtak már ritka fehér torkú denevért is, amelyet ragasztós csapdából, legyengült állapotból sikerült megmenteni és szabadon engedni. Többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható ma zápor, zivatar, az északnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben, a térségben 20 és 28 fok között alakul. Holnap erőteljes gomoly felhő képződéssel lehet számítani, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra a térségben 22 és 28 fok közé emelkedik.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: Balázsék! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, bocsánat, egy picit megcsúsztunk, 6 óra 20 perc. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
2: Jó reggel.
1: Hello, Feri, jó reggel.
3: Hello, BB,
1: hello. És a megszokott SMS, gyerekek, 273 nap, 17 óra 41 perc. És nyári szünet, gyerekek, elnézést, a megígért ajándékcsomagot mikor kapom meg, tegnap azt mondtad, amit megígértek, úgyis betartjátok, itt vagyok, hallok mindent. Ígértünk neked ajándékcsomagot, tényleg?
3: Biztos, hogy nem.
2: Azt szokták csinálni az ajándékcsomaggal, amiket, hogy összegyűjtik tőle, és egybe küldik ki. Nem azon, hogy egybe küldik minden adás után.
3: Tehát, ha hosszú évekig csinálod ezt, akkor majd a végén?
1: Igen.
2: Nem, hát egy hónapban egyszer, tehát kétszer, hát Anna tudja
1: ezeket. Igen, de te nem vagy most a listán szerintem, úgyhogy majd utána nézzünk, írd már meg, hogy mit ígértünk. Ha ígértünk valamit, akkor azt betartjuk.
2: Honnan tudod, listán?
1: Hát, akik így írnak, hogy nem küldtem el, és akkor nem küldtük, és akkor Anna utána néz, tényleg megnézzük, oké, szólunk. De hogy neki én nem ígértem, de aztán lehet persze. Na mindegy, mi újság, gyerekek, ki hogy van?
3: Minden a legjobb rendben.
1: Minden rendben, voltál fellépni?
3: Megtudnézt az országot.
1: Tegnap este?
2: És ugye beszéltünk a hűtőmágnesről, és a meghajláskor valaki felállt a közönségben, de nem értettem, miért. És utólag raktam össze, hogy hűtőmágnes hozott, de nem értettem, hogy ezt utána kell odaadni, nem pedig közben.
3: Kivezettetted legalább? Ne zavarja meg a meghajlásomat.
2: Sokat kaptam tőle, mert nem értettem, hogy miért áll valaki. Ül a közönség, és áll két ember, és így nagyon integet, és azt éreztem, hogy hát akkor most nekem el kell mennem innen.
3: És elmenekültél?
2: Igen, és utólag raktam össze, hogy, hogy minden mindegy.
3: Azóta is ott állnak a nagy kanizsai művelődési házba, és itt tartják a mágnest, hogy Eszter.
2: De utána nem jöttek oda. Utána nem jött, tehát azért,
3: hanem ezek az... után, hogy elfutsz, hova menjenek?
2: Hát de én nem tudtam, mit kezdeni a helyzettel. Nem tudta az agyam értelmezni, mi történik velem ott. Úgyhogy ez van. De amúgy nagyon jó volt. Nagy kanizsa, aztán meg nagy sok edzések voltak, és most itt vagyok.
1: Na jó van. Akkor kipihentem frissen.
2: Így van.
1: Jól van. Akkor viszed a mai napot.
2: Ez így van, hátamon foglalkozunk. Tizeket, Ryan közegén megmentése.
1: Olyan sűrűbe voltunk tegnap, képzeld el. Hogy tegnap nagyon sűrű volt. Ilyen tik-tik-tik-tik-tik. Hívtuk a pamkutyáikat, akik a Verstappen-nel versenyeztek. 9-kor itt volt egy motivációs térre, én elsrácok, elvesztette mindkét lábát egy motorbalesetben. Nagyon jókat mondott.
2: Nagyon jó az a srác.
1: Nagyon jó, nagyon aranyos volt, nagyon kedves volt.
3: Hát aztán éjjájoztunk egy nagyot ugye egy szakértővel. Tudod, akit
1: ja, ez a győri fiú, akit elvittek a rendőrök terror cselekmény előkészítésért, mert hogy AI-ja csetelt arról, hogy kit hogy akar lemészárolni, és az amerikai FBI szólt a győri hatóságnak, vagy a magyar hatóságnak, hogy így Győrben egy srác AI botokkal arról csetel, hogy kit hogy akar megölni. Bement a tech, és elvitte a srácot 16 éves.
2: Nem tréfa.
1: Nem tréfa a dolog, igen, úgyhogy olyan izgalmas.
2: És a srác bevallott?
3: Hát még nem tudunk semmit róla.
1: Na most ez egy jó kérdés, ez a külön vélemény, hogy még nem történt meg, de már erről csetelsz, erre készülsz, de még nem tettél semmi rosszat, csak gondolatban eljátszottál vele, de az AI robot már jelzi, vagy az AI agentnek már jelzi a ChatGPT, hogy itt valami olyan csetelés történik, ami nem oké. És elvitték a 16 éves kisfiú terrorcselekmény előkészítésével.
3: És azért ezt feszegettük, hogy hol a határ, meg hogy mert azt mondod, hogy én csak érdeklődtem az AI-tól, hogy kell bombát csinálni, ugye? Hogy úgy kíváncsi voltam rá, de én nem akarok bombát csinálni, tisztelt hatóság, hogy hol a határ, meg hogy ezt hogy derítik ki. Tehát
2: hát szerintem mindenképpen
3: volt.
2: Hálás legyen mindenki azért, hogy ez ezen a ponton kiderült, mert akármi zajlik a fejében, azért ez nem egészséges.
3: Nem, én sem igen, mondtam, de, nem normális.
1: De az megdöbbentő, hogy az AI azért az jelzi, hogy miről beszélsz, jelenti, figyelik, és töröltem is az előzményeimet.
2: Teljesen mindegy,
1: hogy kitöröltem. Azért ne törjék rám az ajtót. Én azért kitöröltem a grokkos előzményeimet.
2: Teljesen
1: jobb az
2: mindegy,
1: úgy.
2: Akkor még nekik ez megvan, csak
1: egyébként
2: te nem
1: igen,
2: látod.
1: Egyébként igen. Mert elvileg a beállításoknál be tud állítani, hogy ő ne jegyezze meg a beszélgetésedet. Na, ez körülbelül, hogy a Metát megkérhet, hogy ne gyűjtsön róla adatot. Aha, jó, persze.
3: Na, biztos nem fog.
1: Biztos nem fog, így van. Igen. Esztert hívták a dzsungelben műsort vezetőnek, mert Peti tegnap említette, hogy jó, hogy a Ráskó nem vállalta el.
2: Nem hívta, csak
1: szerintem humorizálta Peti, így van.
2: Peti ilyen vicces fiú. Szeretne lenni, ha lenne rá lehetősége.
1: Igen.
2: Nem hívtak engem a dzsungelbe, mindenki tudja, hogy én nem megyek dzsungeles helyekre, mert amit már ezt többször elmondtam, hogy a civilizálatlanságnak van egy szintje, ami alá nem megyek, és az, hogy legyen a helyszínen nyomtató.
3: Ott a szerkesztőknek van nyomtatója.
2: Az infrastruktúra van olyan erős, hogy a nyomtatót is meg tudja tartani, azokra a helyekre vagyok hajlandó elmenni. Igen, a többi ez alá nem megyek.
3: Ez szexhívtat, ha ebből a műsorból lesz, még jövőre ez lesz, ezzel hívnak fel a szerkesztők. Eszter, vagy nyomtató.
2: Nem, de nem is nézem meg, nem is igazán tudok róla semmit, úgyhogy információkat kérek. Jó? Milyen? Izgalmas? Nem izgalmas?
1: Maga a műsor?
2: Igen. Te mint ennek a keresztapja, apja?
1: Hát máshogy csinálják, mint hogy mit csináltuk. Én nagyon drukkolok nekik, meg minden.
2: Egy perc nima csendet kérünk.
1: Anna, nézd meg, légy, itt van nekünk egy zöldünk. Ő szeptember esély naphallgatója lett, és Richter Safari parkos belépőt se kapta meg. Csekkoljuk, légy szíves, azt nem szeretem. Ha egy nyertesünk nem kapja meg a megérdemelt nyereményét, az nem korrekt, annak utána kell menni. Kapjon meg mindenki mindent, amit megnyert. Az nem szép dolog, hogy ő nem kapta még meg, de teszünk róla, megnézzük, jó?
3: Januárban nem rossz sátorban aludni a Safari parkban.
1: Így van, igen. Jó lesz, igen. Jó lesz az. Igen.
2: Viszont már többen jelezték, hogy tudják, hogy vasárnap megyünk a derbire. És az a helyzet, hogy nekem egy csomó ismerős, akik felnőtt emberek írtak, hogy ők is elindulnak a Láda derbin. Hogy ez miért történik?
1: A legjobb SMS-ezést akkor hagyd mutassam meg nektek. Kérlek. A Láda derbivel kapcsolatban. Érintettek vagytok benne természetesen. Várjuk minden ismerősödet, de azért ezt szeretném megmutatni, hogy mennyire egy rúgóra jár az agyunk. Várjál, azt mondja, hogy addig beszéltek, mert nem lesz. Nem lesz meg. Hogy hívják a csajt? Edi, Edu, Nadi, valami? Hodi, Kodi, nem? Kodi, nekem Kodi, ilyen fura Kodi, néve jelenik. Kodi. Jelenik meg. Kodi.
3: Ő a főszervezőnk.
1: Itt van a főszervező, meg is van. Na várjál. Bocsánat, most kicsit olyan vagyok, mint anyám, hogy így lassan.
2: Az olvasószem meg lehet hozzá valaki, hogy...
1: Na várjál, beütöm, már az előbb itt volt. Hát ezt most lehet, hogy nem mutatom akkor meg, de nem
3: nagyon
1: érdekes.
3: Érdekes.
1: Jó volt, jó sztori volt, nem?
3: De körülbelül nem tudod elmondani?
2: Ma nagyon jó eszemű.
1: Nem, fel akartam olvasni, mert ez felolvasva jó egyébként, tehát ez felolvasva jó. Jó, jó sztori volt, nem?
3: Hozzak még ilyet? SMS?
1: Én tudok, én még hozok ilyet nektek, jó?
3: Ó, ma nagy pörgés lesz 10-ig.
2: Érzem én is.
1: Bocs, gyerekek, figyeltek, ezzel.
3: Az történt vele, na mindegy.
2: Ja, szóval az egyik, hogy felnőtt emberek nagyon-nagyon komoly munkákkal a hátuk mögött vállalják azt, hogy egy dobozban igen. Lezúznak a tabánon, és ezek nagyon tetszik.
3: Nagyon menő dolog.
2: Nagyon-nagyon tetszik,
3: hogy
2: az
3: megőrülsz 30-40-50 évesen, és azt mondod, hogy építesz egy járgányt, és gyerünk.
1: Igen, de hogy mire készünk, vasább megvan az SMS, na. Bocsánat. Én annyit írtam, annyit kérhetünk, hogy hideg Red Bull, vodka, prosecco, meg üdítő, meg víz legyen behűtve ott a környékünkön. Nagyon köszi. Eszter és Feri már tegnap leadta a rendelést. Hát ezen nagyon rögtem. Igen, itt nézzük. Hangosan fölrögtem, mondom, megleplek titeket. Mire kijöttök, szakítok a szára szeptemberrel, vasárnap piázgatunk. Legurul kettő, mondunk egy mondatot, mindent bekészítetek nektek, hogy csak oda kérni. Erre írják, hogy Eszter és Feri már tegnap leadta a rendelést. Hát mondom, ez zseniális, nagyon hát, jó.
3: Ugye mi csatlakoztunk egy digitális értekezlethez Eszterkémmel.
1: Óriásiak
3: volt. Ez volt, kedden összehozták, én pont fogorvoshoz mentem, rohadt vicces volt a dolog, hogy ez Siófokon volt, és akkor úgy értem oda, mondom, meg kettőtől értekezlet, háromtól fogorvos, oké, okay. Ültem kint egy panelház előtt a padon, érted, ezek kérdezték, hogy te mit csinálsz, ebédelsz valahol, mondom, nem várok, itt vagyok a fogorvosnál, és akkor jöttek a kérdések, tudod, elmondták, hogy ez micsoda nagy rendezvény,
1: igen,
3: mennyi
1: igen,
3: erő
1: igen.
3: Van benne, hogy ez milyen fanta, 10 000 ember jön ki.
2: 30 000.
3: Vagy 30 000 ember jön ki, és ízé, mindenki készül rá. Van-e kérdés? Két fontos kérdés volt. Az egyik, hogy tudunk-e parkolni, akkor még azt gondoltuk, hogy...
1: Na, kicsit megijedtem. Így, na, de na, ezt nagyon... a szót ezt nem akarom hétvégé hallani. Aztán... Hogy hol tesz ki a taxi?
3: Aztán nagyon gyorsan eldobta ezt Eszter, hogy tulajdonképpen nekünk nem is kell parkoló.
1: Jó, ezt már szeretem.
3: És a másik kérdésünk pedig az volt, hogy akkor az italok azok...
1: Nagyon jó. Bíztam bennetek, ezért lemondtam az értekezletet, előre toltam a helyőrséget, mondom, erre én nem kellek. Én a SMS-be leadtam, mert mondtak, nyugi. Már megrendeltek mindent. Mondom, akkor rendben, akkor majd nem kellek. Hát ez lesz vasárnap.
2: Én nem vagyok ilyen szofisztikált, mint én. 3 üveg vodkát kértem.
3: És mondta, hogy a drágábbikból.
1: Vodka, prosecco, Red Bull, az nem nyúlok mellé, mondom, az nektek is jó lesz valószínűleg, úgyhogy akkor ezt bekértem. De mondták, hogy már mindent intéztetek, úgyhogy jó. Jó, ezt már mondom, szeretem.
2: Az űri nem tud dönteni nekül, hogy ráhangolódna az univerzum energiájára.
1: Úgyhogy én szigorúan taxi vagy autó, de nem a saját autó, és akkor ott estig, vagy délutánig, ami megy a mulatság, addig toljuk. Úgyhogy én nem készülök vezetni.
2: Én azt vizionáltam, hogy az utolsó futam után legurulunk mi is.
1: Jó.
2: Nem tudjuk, hogy hogyan, de rajtam, vagy együtt, vagy külön.
1: De valahogy lemegyünk. Én ott már nem akarok nagyon beszélni, tudni. Csak azt mondani,
2: csak a pontozó táblát kell
3: fel. Igen, de azt is volt fejjel.
1: Fejjel lefelé fölrakni. Jó, úgyhogy aki tartja velem a száraz szeptembert, az vasárnap csalónap, és utána hétfőn folytatjuk. Jó, fújjátok ti ki is a gőzt, vasárnap csalunk egy picit, hétfőtől újra száraz szeptember. No, én mindig szólok, bejelentem. Szeptember, száraz szeptember, ha csalok, egy nap szünetet kiveszek, ott egy picit csalunk, utána hétfőtől megint száraz. Száraz szeptember. Jó, úgyhogy Le van adva minden gyerekek. Ez lesz a Tabánban? Tabánban van. Tabánban van vasárnap, úgyhogy ha van valakinek kedve, akkor nézzen ki, ott leszünk mi is. Mi pedig jövő mindjárt 6:30 van, pontosan játékra lehet jelentkezni, hétfőn best of lesz-e. Nem, mert ilyen 5-6 körül vége van. Tehát, hogy igazából nagy pihenés van, utána vége van. Nem tart az éjfélig, úgyhogy hétfőn leszünk természetesen. Mi pedig jövő mindjárt a hírek után.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Masterkód.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek 1 évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Van.
15: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
16: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
17: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
18: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
4: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
20: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
21: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
20: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
21: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
20: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
22: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
23: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
24: Sokan azt hiszik, hogy impregnált faanyagra hetekig kell várni. Nálunk nem.
0: Ha kéred, a nálunk vásárolt faanyagodat merítéses technológiával leimpregnáljuk, és akár 12 órán belül viheted is. Gyere, mi megoldjuk, hogy a projekted ne torpanjon meg.
23: Kaszap építőanyagkereskedés Nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
1: Furgonra vagy platós teherautóra van szüksége? Ne várjon hónapokat! Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Boxer, expert, partner, számos méretben készletről azonnal. Teljes körű ügyintézés, kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel. Ma dönt, holnap már dolgozik. Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Kecskemét, Szent László körút 81.
2: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
24: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
1: A Hovány csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Szombaton nyithat újra a kecskeméti fürdő, kimaradt Bács-Kiskuna szélturbina pályázatból. Felmérték, hogy hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 19-ére halasztották a kecskeméti fürdő újranyitását, miután az intézmény saját kérésére újabb vízvizsgálatot végeznek. A fürdő az elmúlt két hétben az éves nagy karbantartás miatt teljesen zárva tartott, és eredetileg szeptember 14-én nyitott volna ki, írja a baum.hu. Korábban 4 medencét is lezártak, miután a vízmintákban jelentős mikrobiológiai határérték túllépést mutattak ki. A belső vizsgálat lezárult, az üzemeltető pedig szigorúbb önellenőrzést és új víztechnológiai megoldásokat is tervez. A most kért friss vizsgálat eredménye a napokban várható, ezt követően a tervek szerint szombaton fogadhatják ismét a vendégeket. Egyetlen Bács-Kiskun vármegyei járás sem került be a most meghirdetett hazai zöld energia pályázat kijelölt térségei közé. A döntés különösen a kiskunhalasi és a bácsalmási járást érinti, amelyek korábban még lehetséges szélenergia fejlesztési területként szerepeltek, írja a Félegyházi közlöny. A kérelmeket pedig október 30-áig lehet benyújtani. Kiskunhalas térségében korábban természetvédelmi aggályok és civil tiltakozások is kísérték a tervezett szélerőmű parkokat. A mostani kiírás ugyanakkor nem feltétlenül jelent végleges kizárást, a hálózat későbbi fejlesztésével ugyanis ismét napirendre kerülhetnek a térség szélenergia beruházásai. Felmérték, hogy hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
27: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
26: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyengén mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 20 és 27 fok között alakul, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Luciferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na már itt is vagyunk, ahogy ígértük. 3:47 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, jön vissza a jó idő. Láttátok? Néztétek? Figyeltek, 25 fokok. Gyönyörű hétvége elé nézünk. 27 fok vasárnap. Hát hogy kurul majd le a torkunkon ott a finom üdítőtől egy picik is valamivel. Jaj, de szomjas leszek! Úgy van, jó fél akkor is, aki nagyon várom a vasárnapot, addig ki kell bírnom, megértem, hogy száraz szeptember, vasárnap csalónap. Két napot már csak kibírok.
2: Simán.
1: De jobban csúszik melegben, és jövő héten is végig olyan gyönyörű, na ezt én ezt szeretem, ez a 20-25, gyönyörű, már hűvösek az éjszakák, de még szép a reggel, meg szép a napközben. 27 vasárnap, és jövő vasárnap is 27. Azért az még rendben van.
2: Elég rendben van.
1: Ráadásul ugye nagy motorozások.
2: Legjobb fajta nyári napsugarak vannak, tudod, azok a kis, ilyen kis kedvesek.
1: Igen,
2: már
1: ilyen fátyolos, nem éget. Nagyon szeretem. Meg is te támogatunk? Hát akkor megtámogatjuk gyorsan.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Nagy jó kis Dunlop gumi. És akkor a kulcsos játék, dekatlonos játékunkat ma zárjuk. Nagyon ügyes volt a tegnapi játékos, végig hasított a kérdéseken, és sok minden lesz. Balázs, te száraz novembered olyan, mint az én fogyókúrám. 95 kiló volt, amikor elkezdtem, most 104 kiló vagyok.
4: Gratulálunk, Attila. Beleid lesz a csapatba.
2: Azért az izom nehezebb, mint a zsír. Szerintem csak kigyúrtad magad.
1: Persze, átalakult ez, de tényleg jó. De megmondom, ha csalok. Tehát, hogy aki jött velünk a száraz novemberbe, az tudja, hogy vannak csalónapok.
2: Azok
1: úgyhogy
2: már éppen ilyen delirium trémezben vannak szerintem.
1: Igen. Ja, de tényleg nem csaltam eddig, de most vasárnap egy picit muszáj. Az ajándékcsomagot dedikáljátok, köszi, nem tudjuk dedikálni, nem innen mennek a csomagok, úgyhogy mi ajándékcsomagot nem dedikálunk senkinek. Ha kijössz kitelepülésre, akkor ott nagyon szívesen aláírjuk. Októberben van az utolsó ideink, szerintem aztán hát jövőre
4: tényleg
1: majd
4: tóna.
1: Igen. Legyen jó idő. Legyen jó idő, basszus, az még jó lenne.
4: Emlékszel arra decemberire Szegeden?
1: Emlékszem.
4: Az tök jó volt. Én csinálnék egy olyat. Vittünk, nem tudom, egy tonna ajándékot.
1: Egyébként egy olyat én is nyomnék.
4: Az annyira jó hangulatú volt. Szeged, ugye karácsony előtt, az adventi időszakban kimentünk, és nem tudom, azt hiszem...
1: Délután volt.
4: Sötét volt. 24 ajándék. Tudod, világítottak a karácsonyi fények.
2: Ez mostanában volt?
1: Ez egy 3 vagy 4 év, és egy karácsonyi vásár kellős
2: közepén. Nem az, hogy nem emlékszel, de nem az, hogy
1: nem voltál. És adventi naptárat nyitogattak, és amit kintottál, azt elvitted. És tele voltunk ajándékokkal, 3 óra röhögés.
4: Fú, jó volt. Jó volt.
2: Olyat csinálhatnánk amúgy, ez tök jó.
1: Szólunk a kapcsinak, az kedre el van adva, csak szólok.
4: Mondjuk tehát, az igaz, megcsillan a szeme.
1: Megyünk le, nyomjunk egy ilyet.
4: Ja, az olyan jó hangulatú volt.
2: Benne vagyok.
1: Egy szép karácsonyi vásárba. Debreceni nagyon szép, Győri nagyon szép, Szeged is nagyon szép. Pesti, igen, Bécsi. Igen, Salzburg gyönyörű.
4: Valóz elég magyar kint.
1: Svájc nagyon szép, igen, de legszebb Florida gyerekek. Olyan karácsony van, te pénteken kimegyünk, hétfőn itthon vagyunk. Nagyon szép lesz. Ja, esős idő. Na, itt van a játékosunk közben. Haló, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello, Anita! Mi a helyzet, Anita?
5: Minden rendben, nemrég keltem, aztán megyek majd dolgozni.
1: Oberkirch, ott vagy?
5: Igen.
1: Németország.
5: Fekete Erdő. Voltok erre nemrég motorozni.
1: Igen. Ott álltunk meghatódva a Duna forrásánál. Nagyon szép volt, tényleg szép volt.
5: Igen, mi is voltunk már ott, nagyon szép.
4: Ha ott laksz, akkor neked azért nincs messze.
5: Igen.
4: És mit csinálsz kint?
5: Egy hotelben vagyok, és hát takarítok, de már amúgy ilyen kis főnökszerű, de muszáj takarítani, úgyhogy...
1: Aha. Ja. De lépkedsz előre, van akkor valami benne előrelépés, igen, vannak már alattad.
2: Magyarországon főleg, vagy van mindenféle nemzetiség?
5: Mindenféle. Nagyjából egy német van köztünk, ő a főnökünk. Uh-huh. Igen. De ő is megy el jövőre, és akkor remélhetőleg már én leszek.
1: Nagyon menő. Tök jó.
4: És van Oberkirchben is karácsonyi vásár, most látom a képeket, oda is mehetünk.
1: Igen.
5: Van, igen. Nem túl nagy, de amúgy van. Igen. Csak Borgba sokkal szebb, ugye, az sincs messze.
1: Igen. Álltok, a Csepeli is nagyon szép, csak nem lesz. Tessői hallgató. Csepeli is nagyon szép csak.
2: Amúgy a Csepeli az tényleg durva, van egy ilyen nagyon durva műégpálya.
1: Igen, és brutál építettek. Igen. Több szintes, emeletes, így fölmész, lemész, az nagyon szép.
2: Nevetgélünk Csepelen, aztán meg oda vágyunk. Igen. Ennyit mondanék.
1: Igen, a gyerek 2 éve rácsúszott a kicsi, a Noel a korcsolyázásra, alig várja, hogy kinyissanak a jégpályák, 4-kor lerakod, és este 9-ig korizik. Kis tütűruhába, kirúzsodott száj. Nem, de imádja. De
2: tüzet fújt.
4: Apjától tanulta.
1: Igen, apja, a szinkronúzó apjától tanulta. Figyelj, tök ügyesen korizik, és mondtam, valamiért erre egy ráfügg. Amikor nincs edzése, a koripályán van. Nagyon, nagyon jó. Szól a zenem, nagyon éljük.
2: Nem tudjátok, hogy merre jár.
1: Igen, egyébként igen.
2: Annyit látsz a lokátoron, hogy körbe-körbe vagy valami.
1: Mit csinál a gyerek? Ja, csak korizik. Anita, kit választottál játékra?
5: Hát téged, Bali, a nagyvadat.
4: A nagyvadat!
1: Megkoportanak a nagyvadnak, már fogom.
5: A nagyvadat.
1: Igen? Helyes, vadász le, az
5: hát
1: jó.
5: Reméljük, reméljük.
1: Koporta fogam annak már a nagyvadnak. Jó van.
2: Ez a spiritus.
1: Ez már oda. Én már nem akarok nyerni, én örülök, hogy hallgató legyőz, és jól játszik. Ez átalakult. Ha jó vagy, akkor nyerd meg, abszolút.
5: Úgy legyen.
1: Jó, akkor indítsuk el a játékot, és akkor megnézzük, hogy jelen? Mi történik, jó?
4: 3, 2, 1,
1: na, itt vagyok. Anita, hallak? Jól mondom? Hallak, itt vagyok. Anita?
5: Oké. Okay. Aha.
1: Hány ember van alattad? Mesélj egy kicsit, hogy kell ezt elképzelni?
5: Hát két nagy ház van, ugye, ahol dolgozunk.
1: A két nagy házat kell takarítani?
5: Így van, és mind a kettő nagy házban 20-20 szoba van.
1: Ja, hogy akkor ez panzió, vagy szálloda?
5: Ez egy 4 csillagos szálloda.
1: Wow, jó hely?
5: Nagyon jó hely. Szeretem. Van minden, medence, wellness, minden. Szeretem.
1: Medence.
5: Aha.
1: Medence.
5: Wellness, minden.
1: Jól keresel így, hogy már kis főnök vagy?
5: Hát kaptam emelést, mert már a beosztást is így írom. És
1: jobban keresel, mint itthon, ugyanezzel?
5: Persze, sokkal.
1: Sokkal. Tudsz félretenni? Tudsz egy kicsit spórolni?
5: Tudok, meg muszáj is, mert esküvőn kezd decemberben.
1: Esküvő?
5: A párommal, aha.
1: De jó.
5: Megyeszem Magyarországon.
4: Jó! Az esküvőnél úgy csináltam, mintha érdekel.
5: Ennyi volt.
4: Igen.
1: Ennyi volt, látod?
5: Hát ez nagyon gyorsan letelt.
1: Ezt nagyon sok nő megkérdezte már tőlem a pályafutásom alatt. Ennyi volt?
5: Ennyi a férfiaknak volt. Hosszabb egy perc, mint a nőknek.
1: Ez igaz. Ügyes voltál, végig billegted, jól van.
5: Köszönöm szépen.
1: Én nem hallottam tiltott szót. Tök jól nyomtad.
2: Kinek, hogy kimondtad, nem tudjuk, hogy mit.
1: Nem, kimondta süketek. Igen, de ugye az a szabály, hogyha...
5: Hogyha ti nem halljátok, akkor nem érdekes,
1: hát
5: nem?
1: Itt ül nekem 2 videóbíró, haló?
4: Így van. Ne, figyeltünk.
1: Mit csináltatok?
2: Igen, ne zavarja ezzel. Másból vagyok.
1: Mit csináltatok, hogy ne azonnal...
5: Ki volt csekkolva, biztos.
4: Hol? Ne, figyeltünk végig.
2: Közben a híradót néztem, amit párhuzamosan megy. És
1: de már ott ugye hallgatok, Eszter, ki volt csekkolva, biztos.
2: Az volt elfoglalva, hogy színes hírekkel gazdagítsam a műsornak a folyását.
1: Itt küzdök, mint Malac égen, ti meg kicsekkoltok, és nem veszitek észre, hogy ki mondja.
2: Egyáltalán nem erről van szó.
5: De Balázs, most őszintén, hogyha ezt a játszol, te is kicsekkoltál volna.
1: Egyébként kicsakolunk egymás játék alatt. Igen. Hagyjuk, elengedjük, mi hátradőlünk, küzdjön az, akit a játékos kiválasztott. De ugye mindegy is, hogy nem vettük észre, az a szabály, hogyha mi nem vesszük észre, akkor meg kell, hogy addi, mert ilyen bénák vagyunk, akkor a hallgató megérdemli. Úgyhogy ez tökre megérdemlet, ha kimondtad, ha nem, mert mi ezt nem vettük észre. De persze azért visszahallgatjuk, és ha kimondtad, elvesszük.
5: Nem
1: hiszem, de meghallgatjuk, Anna meghallgatja, hogy volt egy ilyen igen, állítok, volt egy igened. De mindegy
5: nem
1: is.
5: Nem emlékszem.
4: Anna mindjárt megmondja.
1: Audio bírónk akcióba lépésre azonnal kikérjük a
5: családot. De most, ha még a hallgatók is ellenem vannak, akkor ez hogy működik?
4: Nem
1: nincsenek ellenem.
2: Ellenem most ebben a pillanatban, igen.
1: Igen, nincsenek ellenem, csak vamzerkodnak. Itt mindenki fejeled mindenkit. Ez egy ilyen ország. Ennek szép hagyományai vannak az elmúlt 100 évből, úgyhogy ők ezt jelentik nekünk, csak hogy tudjuk, mi a helyzet. Figyelj, és még van egy ilyened is, ezt is megmutatjuk.
3: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
1: Nagyon jó!
5: Hát ez nagyon szuper.
1: Jó, de nem költöztök haza, csak itt lesz az esküvő.
5: Igen.
4: Aha. Decemberben esküvőzni.
5: December 19-én nagyon király lesz. Egy kis karácsonyi vásár hangotot szeretnénk ott létrehozni.
1: Nem szabad karácsony előtt esküvőzni. Nem szabad. Azért, mert elváltok, az összes maradék karácsony tönkre teszik.
5: De mi nem fogunk elválni, Balázs.
4: Oly, de sok ilyet hallottam.
2: Egy kicsit meghal.
1: Ne viccelj, már persze, hogy elváltok. Nem azért, csak tudod, hogy van egy december 20-ai dátumod, történik valami 10 év múlva, elváltok, és mindig, mikor ráfordulsz a karácsonyra, ott lesz majd, kommentem ez a hülyéhez.
2: Jó, őszintén hányan szoktak gondolni az esküvőjükre? Ki az, aki esténként esküvőjéről ábrándozik?
1: Hát a forduló, tudod, hogy ott volt 10 év, hogy elvettem azt a görény. Az 2 napon jön a karácsony, hozzámentem ez a baromhoz, ahelyett, hogy a Hufnagerhez mentem volna, hozzámész, és akkor az lesz, hogy akkor karácsonyodat egy kicsit mérgezi.
5: Na hát, mindegy, jó, én szóltam. Benne, hogy nem így lesz.
1: Persze, jó, legyünk pozitívak, adunk nektek egy 5-6 évet.
5: Na, ez nagyon rendes.
1: Ne hallgass el. Van, akinek összejön.
2: A koffein beszél belőle.
1: Igen, fölzívodott a koffein. Mióta vagytok együtt?
5: 4 éve.
1: Na akkor itt az ideje, az jó. Itt az ideje. Ő is kim van veled Németországban?
5: Persze, igen. Ő éppen hallgat, úgyhogy szeretlek, Szabika.
1: Ó, és Szabikával együtt akarítotok, vagy Szabika más csinál?
2: Szabika nem tud feljönni a
5: padlásra. Políroz, autó alkatrészeket políroz, ilyen új
1: políroz.
5: Autókat.
1: Úgy értettem, paníroz.
4: Paníroz,
1: a másikat akarítanak. Políroz, hát akkor az egész család, vagy hát már tulajdonképpen részben kim vagytok, de jó.
5: Hát tesóm is itt van amúgy.
1: Na jó, jó, megszálltátok Németországot, hogy mi történt? És a tesód mit csinál?
5: Könyvelő.
1: Na, a cégnek könyvel.
4: Ő most a tisztára.
1: Menő, hát
5: egy másiknak.
1: Nagyon jó, ügyesek vagytok, de tök jó, hogy kimentetek, belevágtatok, megtaláltatok a helyeteket, menő. Jól van.
5: Igen.
4: Okay. De hiányzik semmi itthonról?
5: Hát, csak a család, amúgy semmi más nem.
1: Na, de 10 óra alatt, 12 óra alatt itthon vagytok kocsival, nem? Vagy mennyi?
5: 10, aha, 10 igen,
1: kb. Aha, igen. Jól van, figyelj, tök ügyes voltál, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm is, szépen. Sok boldogságot nektek, és küldjük az ajándékot, amit nyertél. Aztán, ha elváltál, írjatok. Ez hallgató mondta egyébként.
2: Írjam, ha elváltatok.
1: Jól van, ügyes voltál, gratulálunk. Jó puszi nektek, sziasztok.
5: Sziasztok.
1: Ciao, hello, hello, hello, hello. Na, Balázs, nem szeretné házasság közvetítő lenni? Tud, sikered lenne.
4: Hát csak, hogy fölkészülj rá.
1: Idealista vagyok, nem idealista, sajnos. Hát ez
4: mennyi most működik. 70%-a végződik vállással az új kapcsolat,
1: hát,
4: az új házasságoknak? Valami 60,
1: brutál.
4: Vagy valami ilyesmi.
2: Brutál.
4: Igen, azért az elég kemény.
2: Nem ragasztott össze csak az embereket?
1: Csak meg a babaváró azért az egy időre összeköt.
4: Az a 30, aki együtt marad, vagy 40.
2: Hát az egy nagyobb elköteleződés volt, mint maga a házasság.
1: Az nagyon.
2: Én nem tudom, de engem az esküvő így egy kicsit elfáraszt a gondolat, hogy össze kell szedned magad egy csomó ember kedvéért.
1: Tényleg neked nem volt?
2: Én egy kedd ebédidőben házasodtam, ahogy kell.
4: Kettesben.
2: Minden kettőnk kivel, ugye akkor még civil foglalkozásom volt Péternek is, és akkor...
1: És ez nőként nincs egy ilyen, hogy egy nap, ami rólad szól, ami...
2: Én teljesen kivoltam a gondolatától is
1: igen.
2: Az egésznek, hogy egyáltalán házasodnom kell.
1: De jó.
2: De aztán szembesítettek az administratív részével annak, ami vár a gyerekre, hogyha nem házasodunk össze, és mondom, jó, akkor jó, akkor
1: mit a túl? Mi ez itt? Egy városháza? Gyere be!
4: Mindegy! Maga kicsoda, jöjjön tanulra!
1: Mi ez a pogácsa, meg ez a melegvíz? Dobják ki!
2: Tehát a hatalmas ünneplés volt, még szintén ebédidőben még volt időnk bemenni vangmesterhez, úgyhogy...
1: Óriási, imádom! Hát ez nagyon jó. Egy városház, egy unotta, annak könyvvezető, meg egy vangmester, kész, le van tudva.
2: Fekete garbót viseltem, Péter pedig egy zakót, úgyhogy ami barna volt, és kordás. Igen, oda tettük magunkat, azt kell, hogy mondjam.
1: Ritka ez, nőből legalábbis. Mert azért a nőknek ez sokszor egy ilyen gyerekkori fét is, tudod, hogy egyszer egy nap egy fehér ruha, egy pasi, akit szeretek, a család, én döntetek az ültetésről, a csokorról.
2: Vannak gyerekkori fétiseim, de nem ilyen jellegű.
1: Igen.
2: Maradtak, de nem ezek a jellegű. Nem tudom, nekem az elköteleződés ott volt egy kis problémám. Alapvetően azt vettem észre, hogy az embereknek akkor romlik el a kapcsolatuk, amikor összeházasodnak. Mert akkor valahogy azt kezdik érezni, hogy nem kell annyit dolgozni azért, hogy ez most már így...
1: Hogy ott a papír, a fiókba,
2: igen. Azt szeretem, akkor a másik ilyen bizonytalanban van tartva.
1: Igen.
2: Tudod, hogy igen, Péter!
1: Jó.
2: Hát viszlát!
1: Lehet ezt
4: jó,
1: így
4: most,
1: is.
4: Most mivel zsarolod a házasságkötés után?
2: Hát ezt most nem adhatom ki sajnos, de utána újra kereteztem a szerkezetet, és működik ez is. Igen, az a jó házasság titka, hogy el kell, a lehető leghamarabb el kell felejteni a házasság tényét, hogy tovább is küzdjetek egymásért. Én ebben hiszek.
1: Igen. Az a rock and roll, sokáig együtt lenni, de nem összeházasodni, az ugye van valami benne, hogy úgy...
2: Hát itt van Ferencenek a pápája.
1: Igen, ez tökre adom.
4: Mindig tudod mondani, hogy majd egyszer, ha megérdemled.
1: Igen. Hát már nem tudja, mert aláírta, tehát ott már más maximum csak meg lehetne ünnepelni, de hogy maga az aktus megtörtént, ugye?
2: Nem, ijesztő volt, te őszintén ijesztőnek éreztem. Napokon keresztül rosszul is éreztem magam, lehet, hogy még sírtam is. De hogy ki voltam tőle, és aztán utána rájöttem, hogy meg kell nyugodni, de ezek az én kötődési problémáim rosszoltak, nem arról, hogy Péter nem volt egy csodálatos vőlegény már akkor is, csak hogy én nem, ez
4: mitől
2: nehéz volt.
4: Mitől féltél? Mi változik meg?
2: Hát az, hogy egyszer csak ott találom magam anyám végházasságában.
1: Látod 30 évig, 40 évig egy olyan mintát, amit nem akart, nem akart követni.
2: Igen, igen, hogy ezt nem szeret. Tehát tudom, hogy mit nem akartam, és igazából, hogyha nagyon körülnéztem magam körül, nem tudtam volna egyetlen egy házasságot sem mondani, amire azt mondtam volna, na, hát ha majd ez, hát ha majd ez. Egyet sem tudok mondani. Te tudtál volna mondani?
4: Hát, nem.
2: Na,
4: így hát jobban belegondolva nem.
1: Működő maga, házasságot magam körül. Fú, igen. Gyerekek, nagyon keveset. Nekem nagyon sok barátom elvált, nagyon sokan túl vannak rajta, aztán beleléptek ugyanabba a folyóba. De hogy még egy csaj, másik
4: ugyan
1: gyerek.
4: Ugyanolyat keresel.
1: De hogy nagyon sokan borulnak be. Tehát, hogy működő, jól működő házasságot talán kettőt tudok mondani.
2: Igen, de ez már a mostani korod, de ugye amikor házasodsz, akkor még csak az előtted lévő generációt látod házasnak.
1: Így van.
2: És hát az kudarcos volt szerintem.
1: Igen, mondjuk sok anyukám még második házassága az nagyon jó példa. Igen. Az első az kevésbé, ő igen, az apám.
2: Igen. De azt át kellett
4: éljen. Csak szép emlékeid vannak.
1: Igen, majd egyszer látom, bemutatkozok neki. Szóval, hogy ja, igazából, de a másodikba jót húzol. Lehet, hogy a második, addigra vagy teljes, addigra nőttél föl, tetted le a problémáidat, értetted meg magad, és na, akkor már nem a drámát keresed meg a lejátszani valót, amit a szüleitől hozol, hanem akkor majd letisztultabb vagy. Na, és tudod,
4: most láfoltad meg az előbb, hogy mindenki ugyanabba lép bele. Hogy
1: először, amíg az ki nem munkálkodott.
4: De nem, hogy
1: szerintem
4: a haverjaid is elváltak, és ugyanazt csinálták mindent.
1: Maga a minta lehet, hogy ugyanazt, hogy újra nősülök, megint csinálok egy gyereket, de talán a második kapcsolat 40-50-esen már egy békésebb sztori, nem? Mert addigra már azért, ha mondjuk önterápiásszal foglalkoztál vele, túl vagy a nehezén, nem? Nem ez a fejlődés története? Hogy az elsőben megharcolod, a másikban meg rájössz, mert nincs szükségem arra a drámára, amire volt 30 évesen. Már nem akarok harcolni. Találok egyet, aki szintén nem akar, és tök jól el vagyunk. Nincs játszma, őszinték vagyunk, nem maszkolunk. Az első az még azért szól egy csomó traumáról, amit te is behozol, ő is behozol, és akkor jól leveritek egymáshoz,
4: az
1: nem?
4: Elsőben miért nem jutnak el az emberek idáig?
1: Mert nem vagy még a fejlődés történetedben ott.
4: Hát együtt vagytok 10 éve,
2: még ostoba vagy akkor.
4: 30
1: éve. Ostoba vagy.
2: Ostoba vagy akkor.
4: Nem is okosodsz meg végig alatta? Nem jön el a pillanat,
2: az,
4: vagy hogy akkor már annyira mélyek az árkok, hogy onnan már csak lövöldözés
2: nem,
4: van.
2: Nem. Lehet amúgy szerintem együtt is megokosodni, de hozzá a másiknak is kell akarni.
4: Együtt ezt kell okosodni.
2: És hogyha a másik nem akar, és ugye általában a probléma az szokott lenni, az egyik felébred, azt mondja, hogy hát azért ez kicsit szoros.
1: Igen.
2: És akkor a másik maga azt mondja, hogy nem szoros ez, jó van ez.
4: Igen, még húzok.
1: De most még szorosabbra húzom, ne ébredezzél itten.
2: Igen. Szóval az a baj, hogy valaki meg tudja oldani, mert együtt fejlődnek, valaki pedig ugye nem akar fejlődni.
1: Igen. Hello, Bali. Igen. Kérem a szingli haverjaid kontaktjait. Szilvi. Ó, oh, Szilvi.
2: Ugye, Szilvi, ismerem ezeket az embereket, és szerintem most védd magad. Fordulj el, dobd el a telefont, és szaladj el.
1: Igen, ne írogass, dobd el a telefont, és rohanj el a határig. A másik Eszter már bulizott velük.
2: Igen, hogy azt szeretném mondani, hogy ezt te se akarod, és viszlát.
1: Igen. Egy haverom csak ledobja a törölközőt, és oda gurul szingli csajokhoz a strandon.
2: Gurul,
1: ő oda gurul.
4: De lehet, hogy Szilvi pont az ilyet szereti. Hát ne zárd el őt.
2: Ez igaz.
1: Igen.
2: Nem lehet megmenteni senkit a saját sorsától.
1: Na jó, anyjának. Jövünk mindjárt, jó? 6 óra után 57 perccel itt vagyunk. Ha van közlekedés, dobjátok nekünk. Mi pedig jövünk a hírek után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonna sonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
10: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
9: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A Kecskeméti Trendoptika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
13: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
14: Volkswagen.
15: A Kecskeméti Oázis kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomban.

0: állomásnál.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
2: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau!
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
5: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
6: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
5: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
7: Egy kupon, 3 nap, 7000 forinttól 15%-kal fizethet kevesebbet minden teljes áru termékért az Alföld áruház osztályain. A törzsvásárlói kupont megtalálja a hírlevelünkben. Ezen kívül 3000 forinttól 30%-os függönyvásárral várjuk a lakástextil osztályunkon. Használja ki kedvezményeinket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól. Akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
9: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
10: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
11: Kivágták a Csalánosi parkerdő fa keresztjét, már keresik Kiskunfélegyháza idei karácsonyfáját. Két napon át a mozgás és a zenéi lesz a főszerep. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismeretlen tettes kivágta a Csalánosi parkerdő bejáratánál csaknem egy évtizede álló, mintegy 4 méter magas fa keresztet, írja a hírös.hu. A fémből készült Krisztus alakkal ellátott keresztet annak idején a Porta Közhasznú Egyesület helyezte el, és azóta a parkerdő egyik ismert jelképévé vált. A területet fenntartó Kefag ZRT feljelentést tett, a rongálás körülményeit és az elkövető indítékát egyenlőre vizsgálják. A társaság arra kéri azokat, akik információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek. Közben többen munkát és alapanyagot is felajánlottak a kereszt helyreállításához, amelynek részleteiről már zajlanak az egyeztetések. Idén is a lakosság segítségével keresik Kiskunfélegyháza karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan kivágásra szánt fenyőfák felajánlását várja, amelyek méretük és állapotuk alapján alkalmasak lehetnek a város ünnepi díszének, írja a félegyházi közlöny. A jelentkezéshez a tulajdonos nevét, címét és telefonszámát kell megadni, és lehetőség szerint fényképet is érdemes küldeni a fáról. A felajánlásokat a polgármesteri hivatal e-mailben és telefonon is fogadja. A kiválasztott fenyő az adventi időszakban Kiskunfélegyháza városi karácsonyfájaként állhat majd. Ismét benépesül a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
12: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
11: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 20 és 27 fok között alakul, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben, a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Valaki kérdezi, hogy ez meg mi? Hát lehet, hogy igen, nyilván van egy olyan generáció, aki már nem is tudja, 20 éves, 25 éves srác, lehet, hogy 18, igen, de Deák Bill Gyula, gyerekek, Deák Bill Gyula, óriási hang, és ugye napokban hallottuk, talán pont tegnap, hogy szegényke meghalt, teljesen váratlanul, vagy én legalábbis nem hallottam, hogy beteg lenne, a Zöld, a Bíbor és a Fekete című dalra emlékeztünk rá, hát óriási.
2: A legfeketébb hangú fehér énekes a világon, a kapitány, gyakorlatilag nem tudom, 50 év a szakmában, hobó mellett, aztán a szólópályafutása, ugye azok a lemezek is fantasztikusak voltak, ahol Blues Fesztivál volt, ott Billy bácsit mindenki imádta, és hát egy fantasztikus énekes ment el közülünk 77 évesen, és pont tegnap küldtem át nektek a cikket, hogy ugye az orvosok nyilatkoztak, hogy volt egy szívműtét, a pacemaker beültetés, és egyszerűen utána ilyen érthetetlen módon paf.
1: Aha. Kiszállt. Azt mondta elég. Azt mondta elég volt.
2: Megyek a többiek után.
1: Igen.
2: De hát a zenéi itt maradnak. Aki meg nem ismeri, érdemes egy kicsit így rá googlizni, ha nyitott vagy erre a zenére. Igen, az igazi hangszerek voltak benne, tudom, meglepődni.
1: Fura, nekünk fura, is.
2: Nagy
1: ki is dobta a gép, többször kellett betölteni a dalt, mire átment. Azt mondta a gép, ezt nem ismerem. Ez az algoritmus, nem tudom lejátszani. Igen, de tényleg
2: jó. Isten veled, kapitány.
1: Ja, nagy zenész volt.
3: Minden motoros találkozónak szemben az egyik himnusza volt ez, nem?
2: Persze, ja.
3: Hát ez mindenhonnan, és mindig is az lesz szerintem.
1: Igen, abszolút. Nagyon gyorsan nézzük akkor, hogy mi a helyzet az utakon. Csend, békesség, nyugalom, szemerkélő eső néhány helyen, de egyelőre semmi baleset és semmi rosszat nem tudunk mondani. Szólunk, hogyha a játékokra kell jelentkezni. Jó, még egyelőre várjuk. 2 darab kulcs megint ma, és az utolsó Deichmann játékunkat is lejátszuk. Cipővel kapcsolatos kérdésekben. Annyira kiokosodtunk a héten, hogy nagyon, de most itt van közöttünk Eszter, úgyhogy ő is tud segíteni majd a női hallgatóinknak.
3: Na, ha valaki, akkor én nagy segítségével. Cipő témában. Most hamitassam meg a mai darabomat.
1: Na, mi a mai gyűjtemény?
2: Ez, háromcsíkos, fehér háromcsíkos.
3: Háromcsíkos, őz mintás és szőrös.
1: Őzek vannak a cipődön. Ne csináld! Nem hiszem el. Oda nézzél, milyen kis sneaker. Komolyan mondom. Azt a mindenit, ez a gazelle féle, vagy ez melyik? Aha,
3: nem tudom.
1: Azt a mindenit. Megőrülsz, őzmintás.
2: Nem vagy ember, ha nem szagolsz bele.
3: Bundás, és van rajta rúzsaszín.
2: Egy nagy staff, ez az. Keményen.
1: Figyelj, egy parfüm illata van.
3: Azt nem hiszem, de... Azt nem hiszem, de hogy...
2: Szerintem tudod, mi van, hogy Péter titokba bele...
1: Figyelj, jó illatú a cipőd. Tehát, hogy ez jó illata van belőle.
2: Jó, most a zsülé jön.
1: Add ide zsülé. Jó illata van.
3: Ilyen bőrszaga van.
1: Vagy nem, vagy az oknitból jött ilyen öblítő illat,
3: lehet,
1: de hogy...
3: Lehet, ezt már kiszagoltad bele, mert nem érzem.
1: Igen, tehát komolyan mondom, hogy jó illatú a cipőd. De jól is néz ki. Tehát jól néz ki.
3: Igen, nagyon tetszik ez a bundás. Ne vegyetek ilyet, csak nekem kell, hogy ilyen legyen az egész országban.
1: Igen, ne vegyetek meg. Na gyerekek, hallottátok, mit csinál az EasyJet? 55 pluszos stewardesseket toborolsz? Miről van itt szó?
2: Kérem, férfi is mehet?
1: Férfi is mehet, nő is mehet. Támadjátok meg az EasyJetet, nem kell semmiféle előképzettség. Magyar állampolgárként, ha már sehol nem találsz munkát, nem vesznek föl a korod miatt, 50 pluszos vagy, akkor elmehetsz még stewardessnek.
2: 56 vagyok, gyerekek, mehetek. Ott
1: elmehetsz.
2: Egy kizáró ok lehet, hogy én és a kis Toli kocsi egyszerre nem férünk el a folyosón.
3: Nem ez a kizáró, hanem a láncdohányzás.
2: Tudod, hogy bármennyit kibírok.
3: De van az a része, amikor behúzzák a függönyt, tudod magukra.
1: Igen,
2: és ott nagyon szerintem.
1: Igen. Tehát ez elképzelhető, hogy egy olyan szakma, amiről mindig azt gondoltad, hogy magas 180-as, kerekfenekű, kreolbőrű nők űzik, ugye ez kritérium volt.
3: Én mindig csak apró népeket látok, tehát én sem látok magasokat.
1: Na, de azt tyúvik azért általában ugye az a kritérium, hogy 30 alatt legyél, csinos legyél, jó arcú, kicsit azért úgy mindenki válogat, szóval nem igazán látsz rongy a stewardesst azért a fapadosokon, mert úgy castingol van mindenki. Nyugdíjas stewardessek lesznek az EasyJet-en. Inkább megnyugtat, vagy inkább azt mondod, hogy nem akarsz nyugdíjas stewardesst látni.
2: Hát ugye egy érdekes kérdés, mert szakmailag meg azt gondolod, hogy egy idősebb ember, ember, az, az
1: megnyugtatóbb a zuhanunk.
2: Igen, nagyobb élettapasztalat.
3: Plusz hát hány repülőutat élhetett már túl? A statisztikát ő mutatja.
1: Igen, nem zuhant le.
3: Így van, így van.
1: Nem zuhant le. Azt mondja, hogy nem feltétel korábbi repüléstapasztalat, 50 feletti karrier vállalókat bevonják, szigorú alaki, fizikai és nyelvi követelmény azért van, és 175, 157 és 190 centi között kell lenned.
2: Azt kizárottam.
1: Szabad munkavállalás, várják a magyarokat, hogy jelentkezzenek 50 pluszosok előnyben. Ezt mondja az EasyJet.
3: Amúgy nem szoktatok kiborulni, amikor csak fiúk vannak, azt juhártok.
2: De nagyon, én szeretem felesbe. Hát ugye kinek, hogy van az érdeklődése.
1: Semmi baj,
3: az fura. Amikor csak fiúk vannak, az fura. Az olyan érzés, hogy mit tudtok ti?
2: Hát egy csomó minden, tehát valószínűleg ugyanazt, de nekem is, az, mert ugye ezt úgy szoktuk meg, hogy a stewardess, nem úgy, hogy a steward.
3: Igen.
2: És akkor, hogy nekem is megnyugtatóbb, hogyha van, igen, egy kedves mosoly.
1: Hogy egy ha egy férfi ül ott, vagy ha nő,
2: nem,
1: nő van?
2: Nem, nő van. Nem baj, ha van férfi, csak amit most Eszter mond, én is mentem már olyan járattal, ahol talán hátul volt egy csaj, és az összes hapsi volt. És olyan, persze nincs vele baj, de nekem hiányzott a kedves mosoly. Meg hát az elindul a fantáziánk, na most mit szépítünk?
3: Elindul a fantáziánk? Igen. Az én fantáziám nem is sehova.
1: De a stewardessektől nem? Vagy a szuviktól?
3: Hát, képzeljétek el, engem nem.
1: Nem mozgat
2: meg. Semmilyen formaruhás nem, ember.
3: Azt szoktam nézni, katonák, hogy hogyan tudják belülni a sérójukat így. Tehát mindig ilyen makulátlan frizurájuk van, hogy egymásnak csinálják olyan, vagy maguknak csinálják. Hát én csak ezen szoktam gondolkodni.
1: Szerintem mielőtt felszállsz, ott nagyon megcsinálják egymást. A hajukat, hogy nagyon tudod, rendben, tip-top vagy, fölmész, kis nyakkendő, ott lóg a nyakába, jól néznek, tip-topak ezek a stewardessek mostanában.
3: Igen. És az emberi lehet látni a legtip-topokat.
2: Hát nem? Vagy amikor fölvesznek, akkor ilyen izével, ilyen epoxi gyantával rögzítik a sérót, és
3: mint a szinkronuszóknak.
2: Úgy, ennyi, igen, igen. És kész, az soha szét nem megy.
1: Én nekem van egy haverom, aki kifejezetten arra indul, hogy felszedjen egy stewardessét a kifelé vezető úton, és azt mondja, hogy kacérok.
3: Kacérok?
1: Tehát, hogy igen, vizeres tyúvik Magyarországról felszállva, bálba vihetőek.
3: Én múltkor átengedtem egyet persze az úton, tudod, hogy megálltam és megátsétált. És
1: honnan tudod, hogy tyúvi
3: hát
1: volt?
3: Hát húztam maga után a bőröt, ja, a sávot a nyakába, meg rajta a vizelogó, és végre ellőhettem azt, hogy mutattam neki, hogy ő szokta tudod az irányt. Mutattam neki, tudod, neki az irányt. Nagyon tetszett neki, nevettünk.
1: Igen. Az EasyJet most fullban nyomja a régi malév szokás, hogy nem túl reprezentatív a személyzet on board. Aha, tehát hogy de miért nem? Hát a vizeren azért helyesek a csajok, meg jóképűek a fiúk. Ugye, melyik a másik, aki nagyon-nagyon sok. A Ryan.
2: Ott is normális.
1: Normális, de egy kicsit szerintem kevésbé jó, dekoratívabbak a női szűvik. Én EasyJet-tel nem nagyon utazom, nem tudom, hogy mi a helyzet. Hogy,
2: téged zavarna, hogyha egy 55 éves hölgy...
1: Nem, egyáltalán nem.
2: Ne,
1: ha nem nyom azt agyon, hogy ha kapcsoljam ki a telefonomat, még... meg vegyek mogyorót, meg ne üljek oda, meg ide üljek, akkor tőlem bárki lehet az tyúvi. De tetszik, hogy ők így gondolkodnak, hogy figyelj, gyere, még 55 vagy, lassan 60, oké, nem baj, várunk rád, fölveszünk tyúvinak.
3: Gyere ide, aranyoskám, gyere!
1: Hol vagy?
3: Nem megfizetem a vízkiáratot? Azt keresem.
1: Granny-jet, azt írja valaki, Granny-jet.
2: Valószínűleg egyébként az van mögötte, hogy miért nincs idősebb, tehát 50-es korosztály, hogy ezt a hercehurcát, ami ezzel jár, hogy nem tudod, hol a, tudod, oké, de hogy utazol, hogy tök össze-vissza van.
1: Szerintem nem.
2: Szerintem 20-30 évesen.
1: Szerintem üzletileg befiatalították őket. Szexi, jól néz ki, megnyerő, fiatal, és ez úgy ad egy imidzset a légitársaságról, hogy egyszerűen kiszorták az 50-eseket. Sose vallanák be, de nem véletlen nem látsz már időt. Tehát Malévon tényleg régen még ezek az 50-es szuvik simán voltak, és ők voltak a fedélzet vezetői, ott stewardessek. Most már szerintem azzal kell menni, hogy csinálj. Nézd meg a vizeres stewardessekat. Figyelj, egyébként jól néznek ki. Tehát az, bemész, és...
3: A színek nagyon jók.
1: Jók a színek, jók a csajok. Tehát, hogy azt mondom, és inkább utazol egy ilyen környezetben. Tehát én megértem. És az egyik fiatalít, akkor valószínűleg a másik is azt, hogy megyünk utánuk, fiatalítunk. Na ezzel megy szembe az EasyJet, ezért nagyon bátor. Hogy most vajon milyen, hova nyitnak, tudod? Vagy miért nyitnak arra, hogy akkor 50-60-as nők udvaroljanak ott körbe téged. Mert semmi baj nincs, sőt, szerintem tök jó, de hogy nem ez volt az üzletpolitika eddig. Ja. Fiatal legyél, szexi legyél, a csávok magasak, jóképűek, tehát hogy direkt így castingoltak. Sose vallanák be.
2: Most ettől kevesebb? Most ettől meggondolod, hogy EasyJet-tel megy, vagy se? De, a izé számít, hova megy, meg hogy mi az ár?
1: Hova megy, jön-e, vigyen el, meg kifizeted az árat. Tehát, hogy vegyél mogyorót a kisunokám, és ezt tesz. De vegyél magyar ott a kis unokát.
4: Nagyon szereti.
3: De úgy kéne, hogy akkor így aktualizálják ezeket a kínálós dolgokat is, nem? Hogy legyenek is tepertős pogácsa, legyenek
1: igen,
3: is...
1: Igen, igen, egy kis
2: kás, most sütött. Tepertős pogácsa, de nagy vagy.
3: És az EasyJetnek a járat, én így terjenged a tepertőszak, tudod?
1: Persze, tűzszent egyet, az öletbe esik a fogsorra. Persze. Bocsánat, igen. Gyerekek, én bírom a sztyúvikat. Nekem gyengéim.
3: Jók a sztyúk, szerintem jók, de én nem szoktam róluk úgy
1: fantázni. Nézzen szigorúan, ültessen le, köttesse bele a biztonsági övet. Ott látom, hogy közben mondja, de azért kicsit oda néz, kicsit tudom, hogy oda néz, persze, hogy oda néz.
2: Tehát... Hova nézne?
1: Én bírom, nagyon mész le a lépcső. Nézd
3: meg azt a parasztot, nem nézem
1: már. Megint taknyos az orra.
2: Nézd
1: meg, mekkora feje van, tudom, hogy engem néz, meg a telefonban nézd meg, mekkora feje van. Én bírom a sztyúvikat, egyenruhábot, jönnek is, helyesek, húzzák a bőröndöt.
3: Van ilyen hogy majd például így egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben vagy, visznek le téged a repülőtérről.
1: Igen.
3: És akkor 15 darab sztyúik kísért téged, mint annó Kaddafinak voltak, tudjátok, ilyen biztonsági szakemberei.
2: Formaruhába jöttek.
3: Jöttek.
1: Igen. Van az egészben valami nagyon szexi, valami nagyon, ahogy vonulnak, elől megy a kapitány, hát én azt nagyon bírom.
3: És ugyanezt tudják például a rendőrnők?
1: Kérdezed, de az nekem annyira nem.
3: És a tűzoltó nő, olyan nincs is.
1: De van, és a bányásznők.
3: És a bányásznők.
1: És az anesteziológusok.
3: A hűfélszolgálati munkatársak.
1: A tanúkezelők. A laborban dolgozók.
3: A BKK-sofőrök.
1: Nem tudom, szerintem, hogy mindenkinek van egy-egy ruha, amire azt mondja, igen, ez úgy oké. Miért nőként neked egy rendőri egyenruha, egy katonai, egy tűzoltói? Egy
2: semmi?
1: Semmi? Egyik se? Egy navellenőr, egy tekes, egy...
3: Az már megdobogtatja a szívem.
1: Egy OMTS-es, egy büfévizsgálatás,
3: semmi. Amikor meglátom a navosokat az úton, ilyen fegyverekkel... Nem,
1: De mint egy amerikai rendőr, a kis rövid ujjában, hogy jól néznek ki, ott áldogálnak a Times Square-en, nem? Semmi?
3: Nem. Egyszerűen az egyenruhások nem. Én az ilyen hobókat bírom, tudod.
1: Nem tudom. Én ezt azt úgy tudom kedvelni egyébként. Banyatangból árulják a szendvicseket, meg a parfümöket.
2: Igen, ez a tipikus, hogy ha Magyarországon működne ez a társaság, akkor lenne igen. Nálunk. Otthonka.
3: Nagyon sok alufólia. Végtelen alufólia.
2: És fagyisdobozok.
3: Fagyisdobozok adnak a tepertős
2: pogácsát. Meghagyta a szendvicset, vigye haza.
3: Igen, azt hallom, hogy a kutyának, Jancsikának, vagy nem tudom.
1: Igen, és azt mondja, ez csokis mogyoró volt, aranyom, csak leszopogattam. Persze, nyilván erre az ízint, igen. Unokákról kell nézegetni képeket felszállás előtt. Igen. Majd elmond egy pletykát a sofőrről, hogy mit csinált felszállás előtt. Én szeretem egyébként. Én szeretem az EasyJetet, hogy nyitnak ebbe az irányba. Egy jó közteres például? Semmi?
2: Semmi, az se.
3: Amúgy ez a FKF-eseket nagyon nagyra becsülöm, ettől függetlenül. Tehát ők nagyon nagyra tartom őket.
1: Azt hittem, hogy a csajoknak így valamilyen egyenruhára így beindulnak.
3: Van olyan barátnőm, aki nem csak az egyenruhára, hanem az olyasfajta formaruhára is beindul, amit tudjátok, ez a kezeslábas a szerelőknél, meg az ilyen teljes. Tehát hogy mindegy, csak hogy így hivatalosnak tűnt tőle.
1: Tehát jön a mosógép szerelő, nagy isten, van benne egy kezeslábas. Már ő már messze jön ki a fürdőszobába.
3: A csapágyas, és én is az vagyok.
1: Engem viszont csapágyasra hajtasz. Igen. Tehát a forma ruhára indul be. Hogy...
3: Abszolút mértékben. De olyan szinten, hogy most elsétáltunk, van az a munkavédelmi ruházati volt, és így sóhajtott egyet előtte.
1: Ne!
2: Megállt is végig simította magát.
1: Azt a mindenit.
3: Tudod, azon vannak ezek a fényvisszaverő ilyen prizmás darabok a helyzésre.
1: Igen.
2: Egy ilyen prizmás.
3: Egy ilyen aszfaltos, de láncdohányos, az lenne az igazi.
1: Azért valaki, az olasz egyenruhás rendőrök nagyon jól néznek. Egyébként tényleg nagyon jó. Szűkre szabott, slim fit, csizma, baromi jó.
3: Tudod, hogy hasonlatot, úgy néznek ki, mint ez a, ami az a ló, amit te szeretsz. Holland Pfizer, vagy mi az, nem az más. Holland Frieze.
1: A Holland Frizek.
3: Igen, úgy néz ki, tehát az olasz rendőrök a többi rendőrhöz képest úgy néznek, mint a lovakhoz képest a Holland Frizek.
1: Igen, gyönyörűek, csizmában vannak, szép, és látszik, hogy slim fit minden. Tehát azért az olasz divat úgy van megtervezve.
5: Hozza nekem föl ezeket az algoritmus rendesen.
1: Igen, dobálja neked?
5: Egy-kettőre rábögtem. Nagyon-nagyon kéményseprők. Nem, az olasz rendőrök.
1: Ja, az olasz rendőrök. Tényleg nagyon-nagyon jól néznek ki.
5: Brutál. Áll egy kis presszó kávéval a kezébe, és akkor, hogy veszik telefon, és így hátra néz a pali.
1: De mitől ennyire elegánsak, amiért mi nem tudunk ennyire? A ruha, vagy a stílus, vagy egyszerűen azt látod, hogy olyan a ruha úgy áll rajta, hogy...
3: Szerintem más emberek mennek rendőrnek ott, mint nálunk. Tehát az van, hogy ott valószínűleg ők jól meg vannak fizetve, az egy jobb, nem egy...
1: Nézd meg azt a csizmát. Tehát valaki azt írja, hogy olyan, mintha tényleg mennének egy felnőtt filmforgatásra. De tényleg olyanok egyébként. Elképesztő elegáns. Tehát, hogy ez...
3: Bűnöző vagyok!
4: Vigyenek el!
1: Hihetetlen jól néznek. Az a zakó, az a nadrág.
5: Egyébként a francia rendőrök se néznek ki rosszul.
3: Én a francia rendőröket Louis de Funével azonosítom, és egyszer nem tudok rájuk úgy gondolni, mint potenciális férfira. Egyszer csak Louis-t látom.
1: Igen, olaszban élek, mindig álmodozom róla, hogy egyszer tartóztassanak le.
2: Yeah. Pidencseljenek meg.
1: Melírt, nem olaszban él, csak ugye, ha olaszban van, akkor álmodozik róla, hogy tartóztassák le. Ja, érdekes ez egy erről.
3: Igen, valahogy a polícia felirat is egy kicsit barátságosabb, mint a polisz, nem? Hogy ilyen polícia.
1: Igen, van bennük valami. Jó, de akkor visszatérve, tulajdonképpen szeretjük az EasyJet-et. Nem, hogy erre most nyitottak. Tudunk az olasz rendőrökig, szeretjük az EasyJet-et.
3: Kedves hallgatók, nem látják, hogy 2x2 méteres ilyen képernyőre ki vannak téve olasz rendőrségek, azt nézzük éppen.
1: Igen.
5: Nem akármilyen popsik.
2: És amikor ott az EasyJet-en, a mamától kérsz egy ízit, egy
1: mamától 50 éves nőkről beszélünk mamától.
2: Ha őtől kérsz egy szalvétát, akkor megnyalja a dúját, és letörli a száz.
5: Egyébként mennyire gyagyának nézitek az őt? Én jelentkeztetek az
2: EasyJet-en. De egyébként
3: te jelentkezik.
5: Minden feltételnek megfelelek.
1: Imádnám, Anna, vége lenne a rádiónak, és egy év múlva jönni az EasyJet.
5: Aztán oda mennék hozzád, bad boy.
1: És így mondanád, hogy kapcsolj ki a telefonot.
3: De én azt szeretném, hogyha Annának az lenne, hogy a másodállása itt vége van, igen.
1: És repülne.
3: És minden, bocsánat, csak ki kell szállnom Rómába vissza.
1: Igen.
3: És
1: hova mész, Anna? Ma van egy járatom Münchenbe, megyek, és jövök vissza délután. Imádnám. De jó lenne.
5: Akkora lenne.
1: Na gyerekek, jövünk mindjárt 7:30, mindjárt folytatjuk, itt vagyunk rögtön. Pici hírek, muszáj megállunk, aztán jövünk már is.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
11: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
12: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
13: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
14: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
15: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
16: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
17: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ kopraofficial.hu.
6: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
19: A kecskeméti Trendoptika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
20: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
21: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
22: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
23: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet. Kecskemét, a nagy Tesco körforgalomnál.
24: Mész be suli után a kecskeméti Malom Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
25: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
26: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
27: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
28: Önnek a Protexin kell.
29: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
30: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszerkötőelemek, szudál, dörken, bauder, Stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
31: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
6: Reklámot hallottak.
18: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
32: Kressz Safarin vehettek részt a kecskeméti diákok. Új igazgató vezeti a Bács-Kiskunvár megyei katasztrófa védelmet. Zajlik a denevérek párzási időszaka. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Általános iskolás csapatok részvételével rendezték meg ismét a Kressz Safarit a kecskeméti vadaskertben. A közlekedésbiztonsági versenyt a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága szervezte. A diákok több állomáson tették próbára ügyességüket és közlekedési ismereteiket. A feladatok között a közúti jelzőtáblák felismerése és különböző közlekedési helyzetek is szerepeltek, írja a megyei lap. A program célja, hogy játékos formában bővítse a gyerekek kressz tudását, és ezzel hozzájáruljon a gyermekbalesetek megelőzéséhez. Szeptember 16-ától már Babud Jenő tűzoltó alezredes irányítja a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot. Az új igazgatót ünnepélyes állománygyűlésen köszöntötték, ahol átadták a belügyminiszter kinevezési határozatát. Babud Jenő széleskörű szakmai tapasztalattal és több éves vezetői gyakorlattal érkezett a szervezet élére. Az új igazgató egyik legfontosabb céljának az erős közösség és a csapatmunka további fejlesztését nevezte. Emellett a transzparenciára, a kreatív probléma megoldásra és a tűzoltói értékrend továbbvitelére is kiemelt figyelmet fordítana. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevér kutató beszélt rádiónknak.
0: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovarbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek és az ottani barlangokban mászolnak.
32: Bács-Kiskunban időnként felbukkannak védett denevérek, amelyek mentésében a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei nyújtanak segítséget. Kecskeméten például találtak már ritka fehér torkú denevért is, amelyet ragasztós csapdából, legyengült állapotból sikerült megmenteni és szabadon engedni. Többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható ma zápor, zivatar, az északnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben, a térségben 20 és 28 fok között alakul. Holnap erőteljes gomoly felhőképződésre lehet számítani, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutára a térségben 22 és 28 fok közé emelkedik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Én BF Flóra függő. Jó reggelt kívánunk, 3-4-8 lesz. Pontosan 5 perc múlva jó reggelt.
2: Protexin,
1: így van, ezzel próbáljuk rendbe tenni mindenki. BF Flóraját, itt vagyunk, drága hallgatók, 3-4-8 lesz. Igen, azt mondja.
3: Ezt a téblábolást, amit te ilyenkor levágsz.
1: Mert azt már kézzed, hogy én már közben SMS-t olvasok, már közben kinézek arra, hogy van-e időjárás, mert akkor neked kell mondanom, hogy mondj egy időjárást. És közben le vagyunk szúrva, és már elolvasom az SMS-t, hogy miért szúrtak le minket. Te 4 dolgot futatok egyszerre, miközben mondok egy jó reggelt, 3-4-8-5 perc múlva. Egy normál szerda reggel nem lehet rockot játszani, csak úgy, hogyha meg kell halnia bárkinek, hogy magasztaljátok. Ez Mühlmájerre sikerült Miska Nyíregyházáról. Édes Istenem, be sem szoktunk ilyen ostoba SMS-eket olvasni.
2: Haza fog menni, igen. És azt majd megbeszéljük Miska.
1: Ja, Nyíregyháza, hát akkor nem csodálkozom.
2: Azt akartam, de... ezt felolvasta egyáltalán, nem is értem.
1: Nem szoktam ilyen bugyuta SMS-eket beolvasni, csak most így megakadt rajta a szemem, tök hülye hozzászólás.
2: De ki a hülye? Mi vagy, aki minket hallgat?
1: Na, ez is egy jó kérdés. Igen, ráadásul nem rockot játszó rádióban, rockot számon kérni, ez olyan, mintha bemennél egy Mekibe és kérnél egy francia krémest. Nem tudod őket számon kérni, nem azt adják, ők nem ez a profilunk, de nem baj, butasságot írtál, de nincs ezzel baj, szeretünk. Semmi baj. Nyíregyházi vagy, úgyhogy igazából nem tudunk átharagudni.
2: Bementést kapsz, mert...
1: Ül egy közülünk itt minden reggel.
2: Így van, alacsonyan van a Gangesnek a szintje, úgyhogy ilyenkor mindenki ideges.
1: Igen, tudjuk, hogy ez egy hányadott sorsod, hogy hányadott sorsod engem gyerekként.
2: Azért, igen, de ez engem érdekel, hogy amikor, aki ilyen sok mindent lát bele ilyen dolgokba, hogy ő vajon mindenhez így áll hozzá.
1: Én azt hiszem, hogy ez egy alapvető mentális attitűd. Igen, nem azt mondta, hogy a gyerekek szép gesztus, tudom, hogy nem játszottok, hanem egyébként se játszottok, akkor ez most nem volt valódi. Dehogy nem.
2: Legközelebb majd technósítjuk, jó?
3: Képzeld el, hogy otthon nem ilyen zenét hallgatunk, mint ami a rádióban van. Mint aki, ugye, ha már az előbbi példánál voltunk, a Burger Kingben dolgozik, az otthon attól még ehet mondjuk gulyásleves.
2: Vagy hazafelé beugorhat a Mekibe.
1: Igen. Miska, ne okoskodj, mert meg leszel kocogtatva, mint a talpas pohár. Jól van.
3: Na, jól van.
1: Na jól van, gyerekek. Oké, itt vagyunk, és hát beszéljünk el egy kicsit egy fél mondatot, mert nem szoktunk így közvetlenül. Azért ez nem feltétlen politika, ez inkább közélet. Hát ugye itt a diplomata útlevelek, gyerekek. Hát segítsetek nekem kiokosodni mindjárt, hogy ez miről is szól. Mert itt aztán most nagy diplomata útlevél visszavásárlás, még visszavétel van. Most több ezer embernél tart az a szám, akiktől visszavették a diplomata útlevelet. És hát kiderült, hogy ez a tesókák között azért hogy ment. Régen, hát azért erről egy fél mondatot beszéljünk. Gyerekek, imádom a Zsuzsinak a levelét, megírva iPhone-ról ékezet nélkül Petyának.
3: E-mailben
1: elküldve, hát azért erről egy fél mondatot beszéljünk. Gondolom ez úgy zajlott, hogy fölhívta a Balázs a Pétert, és azt mondja, hogy dobjál már egy útlevelet. És azt mondja neki a Péter, figyelj, értem, dobok, megvan már egyébként postán, de küldj már valamit azért, hogy legyen ennek egy nyoma.
2: Balázs mondom, hogy ezt ő diktálta.
1: Igen, Balázs fogta az iPhone-ját, és küldött iPhone-ról egy ékezet nélkül levelet, ami felfoghatatlanul viccesen néz ki, hogy bekérte.
2: Olvasd már fel ékezet nélkül.
1: Tisztelt külügyminiszter úr. Zsuzsák Balázs a magyar válogatott csapatkapitánya, azzal a karással fordulok önhöz, hogy részemre diplomata útlevelet biztosítani szíveskedjen. Indoklás keppen szeretném önt tájékoztatni, hogy nem tudok ékezet nélkül olvasni, hogy a válogatott csapatkapitány, aki időnként sportdiplomáciai feladatokat látok el a világ minden országában. Tisztelettel Zsuzsák Balázs tesóka. Az iPhone-omról küldve. Az iPhone-omról küldve.
2: És még azt sem vette a fáradtság, azt sem vette, hogy letörölje ezt a sort a végére.
1: Nagyon szeretjük. Itt van Péter e-mail címe. Tárgy. És a tárgy? Balázs. A tárgy, az e-mail tárgya. Az e-mail tárgya Balázs. Szenzációs. Hogy mondjátok meg nekem egyébként, miért vannak ennyire rácsattamva a diploma? Mit ad? Két dolgot tudok elképzelni, hogy nem állok sorba.
3: Hát a legnagyobb dolog.
2: Hol nem áll sorba? Az út, a reptérre? Vagy
3: igen,
2: hol?
3: Hát külön sorod van diplomata útlevélre, nem kell ott izé beállni az átvilágításra.
1: Ezért van ekkora harc.
3: Vagy van átvilágítás, de máshol. Hát kormányváró van.
2: De akkor
3: hozzá,
2: miért nem
3: biztos.
2: Tesóka levelet, útlevelet kapott?
3: Mert olyan nincs, tudod, a tesókás diplomata megvan.
1: Tulajdonképpen nem mentesít semmi alól, nem vagy kitüntetett figyelemmel az országban. Azért kérek diplomata útlevet, hogy ezt a 10 perces sorban állást megússzam. Ennyi az előnye. Én kettő dolgotól elképzel ezt meg, hogy talán a vízum ügyintézésnél egy kicsit valami bizonyos országokban a beléptetésebb könnyebb. De hogy tulajdonképpen mit lehet ezzel flexelni, tudok, hogy más színű az útlevelem, és nem állok sorba, és elmegyek a sor mellett egy másik sorba. Ennyi.
3: ennyi? Diplomata sáv.
2: De a diplomata útlevélhez jár a diplomata rendszám, meg ezek, vagy azok nem járnak, csak az útlevél.
1: Szerintem az csak az útlevél jár. Várjál, tehát a más országban diplomata rendszámmal nem utazhat. Itt sem, itt külföldiek utazhatnak diplomata rendszámmal, akik mondjuk itt laknak, és valamilyen külföldi országnak a diplomatái. De te nem utazol kék rendszámmal, nem igazoltatható vagy, előállítható vagy, tehát szerintem ez nem mentesít. Ez egyszerűen arról van szó, hogy amikor mész valahova, de miért is a fapadossal repülsz, akkor van az EasyJetnek vagy a Ryanairnek egy diplomata beszállója, és ott mész el a sor mellett, mint a...
3: VIP van, meg VIP váró is.
1: Aha, és ez érted? Oda vezet.
3: És ez, van, ez valószínűleg oda egyenes út, az csak mész be a reptére, és mutatod, hogy
1: meg mondjuk egy amerikai, él. Vagy tájföldi vízummal nem tökölsz valószínű, nem? Igen, vagy hamarabb megkapod, vagy kevésbé tökölnek vele. Tehát
2: de van akkor gondolom a magyar kormánynak saját várója a reptéren, és akkor azt gondolom a vasutas ilyen utasellátós ételeket lehet elérni, ahol... Tudod, ezek a kis szelet. Nem láttad még az utasellátós?
1: Nem.
2: Akkor hát mondhatom neked. Hát nem
3: igen, tud ő
1: erről. Ja, vasutas utasellátós, kókuszrút meg ezek. Kókuszrút, hát azokat tudom.
2: Azokat lehet tenni ott ilyenkor a áruban.
1: És én tudok duty free-be olcsóbban vásárolni?
3: Sajnos nem.
1: Nem tudok diplomata útlevélre megvenni két metaxát, meg egy Pacoraban parfümöt? Nem tudok?
2: Nem, én úgy érzem, hogy vannak ilyen kis táskák készpénzzel, amik le vannak téve egymás mellé, és akkor abból vehetsz, amit akarsz.
1: De ha elvettem a szappant.
2: KP, oda van tűz, és akkor ezt önnek van.
1: Könnyebb beutazás más országokba, hagyományos útlevélen rendelkezőnek vízumot kell kérnie, na most nem tudom, mennyit mész Oroszország vagy Kínába, és gyorsabb határátlépés, ezt mondom, hogy nagyjából ennyi az előnye.
3: Hát azért ez nem rossz, hogy most nem most kell ott végigállni azért... az a kanyargó sorta a Ferihegyi reptéren, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, amikor rohadt sokan szállnak föl, és akkor negyed óráig csak tudod, mész a szalagok között, mint egy labirintusban, mire odaérsz. Hát az neked nincs.
1: Én sokkal inkább azt használnám ki, hogy vámmentesen tudok behozni Kasucsi farmert. Tehát, hogy az sokkal inkább tolnám, hogy Gyugyi fogja az útlevelit, kimegy Törökországba, behoz 30 darab márvány koptatot, nem tudom, diszkvergatyát,
3: és senki nem török... meg, és amit elad a csapattársainak.
1: És amit aztán elszólt Debrecen a csapattársaknak 30 darab hamis diszkvert farmer. Tehát egyébként olyan nagyon nagy előnye nincs.
2: Gyakran mentesítik birtokosát a részletes vámvizsgálat
1: alól. Na, ezt mondom, Kasucsi.
2: De ez nem csak azt jelenti, hát lehet, akkor hozták ott a, tudod, a...
1: Azt nem hiszem, hogy csempésztek bármit.
2: Gondolod, nem volt ilyen kitömve egy ilyen focilabda a kokaina?
3: Rendőri ellenőrzésnél mentesít?
1: Rendőri ellenőrzésnél lehet, hogy igazoltatásnál. Na most őszintén hányszor igazoltatta külföldön?
3: Tehát
1: most
3: hát de nem kül, itthon te. Süke. Hát az van nála. Azzal fogja magát igazolni.
1: Ja, nem a Balázs, de hogy Makonya részegen ülök mondjuk én, vagy és bárki, ne üljek, és fölmutatom a diplomata útlevelemet, akkor azt mondja a rendőr, hogy vigyázva vágja magát, szalutás, azt mondja.
2: Jó utat kívánok.
1: Diplomata úr, jó utat kívánok.
2: Nem hiszem, szerintem nem. Az van, hogy ez már rendszámos téma, nem? Tehát, hogyha most a részegen vezetsz, akkor az szerintem nem diplomata szituáció.
3: Egy felvetés volt, hogy hát, ha ott is segít.
1: Szerezzünk már egyet magunknak, hát nem mondjátok annyit már, hogy nem
2: utazol.
1: Tessék?
2: Annyit utazol, képvisel az országot.
1: Persze, jövök, megyek érte, te is
2: Horvátország.
1: Igen, Horvátország.
2: Szerbia, Montenegro.
1: Igen. Tehát te tök jó lenne egy ilyen diplomata útlevél. Zsuzsák Balázs,
2: mire alapoznád a sajátodat?
1: Tessék?
2: Mire alapoznád?
3: Hogy a nemzetközi külkapcsolatok és egyebek.
1: Kedves... Én hogy írnám meg ékezettel?
2: Kedves
1: nem, én valószínűleg úgy írnám meg, hogy ez egyéb is tele van helyesírás hibával, mert hozzá kis olyan
2: vitatnám. Nem, az, te amúgy is diktálod az SMS-eket, úgyhogy nem is lenne benne szünet. Tudod, nem lennek benne space-ek, hanem csak simán egybe lenne az egész ilyen blokk.
1: Egybe lemenne az egész. De kiszortak 500-at vagy 1000-et. Hát akkor mindenki rá van csattanva ezekre a diplomata útlevelekre. Azért ez annyira nem győzött meg, hogy olyan nagyon sokkal kiváltságos lennék. Tehát olyan nagyon sok előnnyel azért ez nem jár. Oké, most ezt mondjuk tényleg mi? Nem állok sorban, na hát azért az kibírolsz, az nem egy akkora dolog.
3: Ha nem is mész vele sokat, nem utazol vele sokat, szerintem ez pont az a kategória.
1: Hogy úgy kicsit kiválasztott vagy? Ilyen felsőbb vagy a többinél egy kicsit.
3: Hogy nekem van, nektek meg nincs.
1: Hello. Azt írja valaki, hogy Covid alatt könnyebben repülhettél. Az mondjuk egy jó dolog volt. Vagy hogy azzal viszed ki a KP-t.
3: Igen.
1: Mm-hmm. Aha, én már látom Esztert, hogy nagyon-nagyon izgulva, kéztördelve, 20 kézét, 600.000 forint kis bőröndöt.
2: Nálam mindig van 4000 forint KP, úgyhogy jobb is ez így.
3: Miért pont 4? Miért nem 1-5-ös?
2: Azért, mert ez már apró, ugye?
3: Igen.
2: Az, amit tudsz,
3: tehát az átmegy minden.
2: De az, amit tudsz, úgy, tudod.
1: De azért a hivatalos levél.
2: Egy 1000-es, hopp!
1: És szólt a külügyminisztérium, hogy gyerekek, azért adjatok, írjatok egy levelet, legalább egy nyoma legyen. Odaírod, hogy Zsuzsák Balázs tesóka.
3: Oda, de várjál.
1: Balázs nagyon laza, én ezt nagyon bírom. Tesóka, okay, dobjál már egy diplomata útlevelet.
3: Amit most láttunk az előbb a képen, az már az, amit a Szijjártó tovább küldött. És az szerintem még egyen nagyobb baj, hogy a külügyminiszter ezt nem javította ki. Tehát az egy olyan szintű magabiztosságost jelent.
1: De hogy leszedi egy kurzorral te sokát, hogy mire gondolsz?
3: Mert ezt ő továbbította egy ügyintézőnek, ezt nem olvasta. A CIA-tó intézte.
1: Ja, értem, hogy ment tovább.
3: Megbeszélték valószínűleg, hogy figyelj, Gyugyi, írj egy levelet, mert akkor én azt továbbítom, és megy a dolog. Uh-huh. Hogy a csávónak annyi nem volt a tényleg így a becsületbe, a tisztességbe, hogy legalább ezt a tesókát letörölt.
1: Leszedjük, igen.
3: Igen.
1: Azt mondják, hogy én nem vagyok diplomata, csak a táskám. Miket tudnák hozni, gyerekek? Hát Törökországból, nem mond.
2: Nem csinálunk egy ilyen versenyt, hogy ki tudna jobban hivatalos levelet írni tesók a stílusban? Hogy mit tudtok elintézni így, igen. Hogy a végén egy oda
3: okosba.
2: Igen, hogy okosba.
1: Igen. Írjátok meg nekünk, igen. Minek neked, Bali, két hét alatt úgyis elhagyod egyébként?
2: Ez igaz.
1: Hát ez abszolút egyébként így van, de úgy kíváncsi voltam, hogy úgy van ennek valami olyan érdemi előnye. Itt azt írják egyébként, hogy diplomata útlevél esetén szabálysértési eljárás alól mentesülsz például. Akkor ez van, amit te mondasz. Tehát, hogyha például kicsit iszol, akkor az még esetleg oké lehet, ha már nagyobbat és az nem szabálysértéssel a bűncselekmény, az elől valószínűleg nem húznak ki, de lehet, hogy bizonyos szabálysértések elől mentesülsz. Mondjuk külföldön, nem, ha csinálsz valami apró hülyeséget.
3: Meg itthon.
1: Meg itthon.
3: Meg itthon is. Hát ebben szerintem a külföld, ebben a külföld kevéssé fontos ebben az elsimításban. Ott az utazásnál valóban jól jön, egy csomó mindenben jól jön, de akinek itthon ilyen van, az pont az itthoni stiklikkel tud játszani.
1: Uh-huh.
2: Mert akkor miért kell ilyen körülményes fogalmazást? Miért nem csak annyit ideg? Csász, Jertó! Ide útlevél! Megyünk külüké!
1: Dobálj útlevélet, igen. De nem lehet, hogy Balázsnak ez az aláírása, kérdezi valaki. Tehát nem az iPhone-omról küldte, hanem Zsuzsák Balázs tesóka. Igen, megkérdezem majd a Zsuzsit, találkozom vele. Jó, most gyerekek, most ti ott lennétek, őszintén nem kérnétek? Tessék.
2: Én?
1: Most a haverod a külügyminiszter.
2: Nem, te vagy a külügyminiszter.
1: Őszintén.
2: Te vagy a külügyminiszter.
3: Hát akkor meg is kapjuk alanyi jogon, hát, nem
2: figyelj,
3: is kell kérdezni.
2: Akkor már benne lenne a karácsonyi csomagunkban.
1: Nem viccelsz, hát igen, minden nap kisorsolik egyet közületek.
2: Jó, de hogyha ezért, hogy a korrupt politikus lennél, és akkor mi még csinálnánk valamit közösen, és akkor kaphatnál dolgot, akkor mit kérnél?
1: Már hova, honnan, hol?
2: Tehát most akkor legyen Balázs a korrupt politikus.
1: Jó, de mindenképpen legyek én a korrupt politikus. Jó, kettően örülök ennek a szerepnek.
2: Tehát így vagyunk mi ebben a helyzetben, hogy akkor mihez tudnánk hozzájutni, hogy nem, hogy így...
3: Hát bármit el tudunk vele intéztetni?
2: Bármit el tudunk intéztetni.
1: De mondjuk tényleg külügyminiszter vagyok, kellene egy őszintén. Tedd a szívedre a kezed, kérnél egy ilyet?
2: Tudom, mit kérnék tőled a külügyminiszter, és tudom, hogy sokat utazol?
1: Igen.
2: Abból a vapéból hozzá nem
1: lévő. Igen, abból az epres 4 ízes, 60 ezer szívásos vapéból hozzá meg.
3: Egy nagyobb kartonnak.
1: Most nem gyakoroltatok elő reflexiót. Én vagyok a külügyminiszter. Kértek vagy nem őszintén?
3: Kérünk.
1: Köszönöm.
3: Én kérek, én még azt is kérem, hogy,
1: hogy
3: motoros túránknál rendőri felvezetés elől hátul, kocsival, hogy ott a sok hülye nehézé bénázzon elő,
1: sok hülye csapat, menjen már arrébb.
3: Csapathassuk rendesen. Ez az alapvetés, jó. És innen csak fölfelé van.
2: Nekem nem kéne az útlevél, én egy gyülekezési jogot kérnék. De ilyen állandó folyamatos gyülekezési jog, és akkor csinálnék ilyen üzéket, ilyen helyszíneket, kitelepülést.
1: Zsül, én vagyok a külügyminiszter. Írsz rám, vagy nem írsz rám?
3: Hát viccel!
1: Laci is nagyon bólogat, Anna is. Gyerekek, itt 5-ből 5-en megkértétek, tesókaként. Hát megkértétek az útlevelet tőlem.
3: Emelik a
1: jövő... Én azt mondom, hogy nem.
3: De! Csak de nem megbuktatunk.
1: Nem adok.
3: Itt van, érted, emelik a jövedéki
1: jogot.
3: Emelik a jövedéki, érted, 3000 forint lesz egy doboz cigi. Diplomata útlevélvel. Tudod, mit hordanék át a szomszédból?
2: Feri kiállna csak azért, hogy megvegy egy duty free-be a cigit az izére.
3: És itt állnék a izén a hegy alján egy ilyen kis, hogy hívják?
1: Kamionnal hoznád az ukrán határon át.
3: 1002, gyere!
1: De ez egyébként hamis vagy csak olcsóbb?
3: A olcsóbb.
1: De nem hamis, csak olcsóbb.
3: Az nem feltétlenül hamis, amit ott árulnak.
1: Tehát, hogy nem kamu a cigi, csak egyszerűen csak 3000 helyett mondjuk 1000 forint dobozza. Aha.
2: Hát ugye nem kell befizetni néhány dolgot utána, és ez sokan számít az árában.
1: És mit írtatok volna a végére? Hogy Ferko a Merko, meg Köszi Főni, Laci azt írja, Köszi Főni az útlevelet, Köszi Főni, hogy átdobtad az útlevelet. Igen, mert valami személyeset kellene a végére írni, érted? Hát ott volt, hogy tesóka. Hát...
2: Mennyit írjunk neked, küldj egyetem majom.
1: És ez így kimenne. Sebessé Balázs külügyminiszternek, ezt a következőképpen kérte a diplomata útlevelet. Küldj egyetem majom. Sírnék.
2: Küldj már egyet, te majom.
1: Vagy csak haza Nyíregyházára, ki tudja, mire lesz az jó. Küldj már egyet, te majom. Jaj, nagyon szeretem.
3: Mi van?
2: Kicsekkolt!
1: Nem kicsekkolt,
3: kiderült. Én már az újabbat tervezem, én kértem rendőri felvezetést, kértem azért, hogy cigit tudjak csempészni.
1: Tudod, mi van? Most még úgy kaptad tovább rajta, hogy szerintem nem lehetnék meglepő, hogy neki már van. Ez a mi van, ez most egy olyan, mi van?
2: Az útlevelet, Feri?
1: Látni akarjuk a listát, kinek van diplomata
3: majd útlevele. Majd ha megint megyünk közös csapatépítőre valami távoli helyre, bízzátok magatokat rám.
1: De te valamilyen ilyen nagyon kedveset, kicsit ilyen kedvesen modorosat írhatod Petyának, igen, nem?
3: Kedves Péter.
1: Kedves Péterem, tiszteltessék és engedtessék meg.
3: Nagy uram, szőröm,
1: vezérem, excellenciás uram, azt a leborult szivar végét, hát nehogy már nekem ne legyen egy diplomata útlevelem, nagy uram.
3: Évek óta nagy szeretettel támogatom a munkátokat, igen, a háttérből.
1: Tengermély tisztelettel kívánok, derűs napot neked, Rákóczi Ferenc. Dobjál már egy útlevelet.
3: 12. Rákóczi Ferenc örök híved.
1: Droppolt bro. A droppolt bro. A droppolt bro az nagyon jó. Köszi bátya, droppolt bro és különben szaktanár. Igen, egyébként ez így abszolút jó lenne. Jó, nem kaptam rá erre, gyerekek. Nem győztetek meg, azt kell, hogy mondjam.
3: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni.
1: Tehát 5 MRD KP-ban.
3: Meg is KP-ban,
2: az nagyon nehéz.
1: Azt én intézem. Azt én intézem.
3: Na de most, ha így jön át.
1: 5 MRD KP-ban most egy bőrönbe. Azt mondtad, bármit kérhetek.
3: Igen.
1: Politikusoktól?
3: Ezt kérném.
1: Ezt tudom elintézni? Hagyoldjam meg, tudom, mit csinálunk vele. Most 5 MRD KP-ban.
3: Hát de most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
1: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
2: Hagyjuk már!
1: Simán.
2: Mit csinál, nem el benefejteni a kocsokban?
3: Nem, 15-t csinálna, az 5 milliárdból 15 milliót.
1: Hát most mit tudsz kérni? Nem, egy intézzen el valamit, semmi, egy kár.
3: De ilyen, ami olyan dolgot ad, mint ez a diplomata útlevél.
1: Kelet-Balaton.
2: Kelet-Balaton.
1: Balaton felvidéket tudjuk ki. Hát akkor adják oda, és akkor a többit intézem. Nem tudom, mit tudsz kérni. Hát semmit. Hát,
2: Én egy saját sávot kérnék az úszodában.
1: Jó, oké, tessék, mindenki, akkor tegyünk ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt, írjatok, drága hallgatok, ezt szeretem, jó, tehát egy saját sávot az úszával.
2: A rudasba egy saját sáv. Oda valaki át, még lelövik.
1: Igen, jó, a hét...
2: De így álljon a felettetből.
1: Hétköznapi életedből, drága hallgatok, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodó, tehát a hétköznapi életedet megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a rudasban. Tökre értem. Köszönöm. Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a 8-as sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a rudasban, a tiéd a 8-as sáv.
2: Amikor ér oda, amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
1: Igen, nem kell senkit kerülgetnem.
2: Így van.
1: Jó, buszsávot írják, de én a buszsávot azért motorral használom. Hát tehát, hogy az
3: motorral, igen, na de autóval.
1: Kézedem, mióta motorozom, nem érdekel autóval a buszsáv.
3: Hogy megváltozott?
1: Kiéltem magam.
3: Most már megcsinálgattam.
1: Nem vonzó. Már lehet. Már nem.
2: Nem tudom, de szerintem nagyon sok lehetőség van még itt szerintem.
1: Jó. Írjatok, drága hallgatók. Jó. Tankoló kártya, adómentesség, saját autópályasáv.
3: Örök élet, ingyensör.
1: Mi az, amit a hétköznapi életetekben nektek egy kicsit megkönnyíteni? Jó? Neki egy kicsit gondolkozni. Egy dolgot kérhetsz, de nem KP, nem adómentesség abban a formában, nem áfamentet, nem van anyagi dolog, hanem valami praktikus, ami neked egy kicsit segíti, hogy soha többet ne kelljen főznöd hétvégén a családnak, mert már nagyon unod, és nincs ötleted. Tehát, hogy mi az, ami egy kicsit megkönnyíteni. Államilag finanszírozott állampapír. Senkit nem.
2: Saját parkoló az Ózdi piacon.
1: Saját kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
3: Igen, hogy nem kell sorba állni. Csak a tiéd. De ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
1: Igen.
3: Lefelé.
1: De van, aki nem ennyire nagyra vágy, ő csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy WC és állandóan rákó.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
6: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
10: Állj!
9: Jó, most már jöhet a nap.
11: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
12: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Hány óra?
15: Hajnal 2.
14: Megint nem alszol?
15: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
14: Próbáld ki te is a Sedacurt.
16: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Alszol.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
17: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
18: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól.

0: Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
1: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jépi Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi Autó szalonjaiban és a jepiauto.hu per Kia oldalon.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
4: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
5: Inkább megnézném élőben.
4: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
5: Ez jól hangzik.
4: Szeptember 18, Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszállsz ki autóbontó.
7: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
8: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
9: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
12: Szombaton nyithat újra a kecskeméti fürdő, kimaradt Bács-Kiskuna szélturbina pályázatból. Felmérték, hogy hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 19-ére halasztották a kecskeméti fürdő újranyitását, miután az intézmény saját kérésére újabb vízvizsgálatot végeznek. A fürdő az elmúlt 2 hétben az éves nagy karbantartás miatt teljesen zárva tartott, és eredetileg szeptember 14-én nyitott volna ki, írja a baon.hu. Korábban 4 medencét is lezártak, miután a vízmintákban jelentős mikrobiológiai határérték túllépést mutattak ki. A belső vizsgálat lezárult, az üzemeltető pedig szigorúbb önellenőrzést és új víztechnológiai megoldásokat is tervez. A most kért friss vizsgálat eredménye a napokban várható, ezt követően a tervek szerint szombaton fogadhatják ismét a vendégeket. Egyetlen Bács-Kiskun vármegyei járás sem került be a most meghirdetett hazai zöld energia pályázat kijelölt térségei közé. A döntés különösen a kiskunhalasi és a bácsalmási járást érinti, amelyek korábban még lehetséges szélenergia fejlesztési területként szerepeltek, írja a Félegyházi közlöny. A kérelmeket pedig október 30-áig lehet benyújtani. Kiskunhalas térségében korábban természetvédelmi aggályok és civil tiltakozások is kísérték a tervezett szélerőműparkokat. A mostani kiírás ugyanakkor nem feltétlenül jelent végleges kizárást, a hálózat későbbi fejlesztésével ugyanis ismét napirendre kerülhetnek a térség szélenergia beruházásai. Felmérték, hogy hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub 2 évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
13: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint 2 évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
12: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 20 és 27 fok között alakul. Keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
14: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék, Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs. Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
15: Itt vagyunk, jó reggel, 8 óra után, 10 perccel. Hello, drága hallgatók! Gyönyörű idő van, és egyre szebb lesz, napsütés, meleg, 25 fokok hétvégén. Vasárnap, ugye mi kint vagyunk a Tabánban, és 27 fokot mondanak, úgyhogy... Ott fogunk sütkérezni, és hogy csúszi le a torkunkon a kis italocska.
16: Hogy a hideg üdítő.
15: Hát csak is kizárólag az üdítő, természetesen, persze.
17: Hideg italok, kávék helyett is nagyon sok napsütés, ez várható.
15: Így van, és lecsúszó ládák, úgyhogy akinek van kedve, jöjjön, mert hogy mi ott leszünk igazából, és azt nézem, hogy kaptunk-e valami kis frissítést. Kőbány a Sibirik Miklós út balesetteljes, út zár, de ennyi. A M1 jó, M0 jó, M7 jó. Mindenhol minden rendben van. Úgyhogy oké, gyerekek, a közlekedés egyelőre nincs nagy baj, és ugye mi arról beszélgettünk itt, hogy mi az az egy dolog, amit kérnénk a hétköznapi életünkből, hogy intézzék el nekünk. Ugye itt most nagy felhajtás van a diplomata útlevelekkel kapcsolatban. Balázs Gyugyi ugye írt egy levelet a külügyminiszter úrnak. Olyan kis, hát hogy is mondjam, csak diszkréten Sendlián úr megfogalmazva.
16: Barátin.
15: Gyugyák Balázs tesók, aki bedobott egy e-mailt a külügynek, hogy dobjanak neki egy útlevelet. Megbeszéltük, hogy egyáltalán mire jó a diplomata útlevél. És arról kezdtünk beszélni, hogy egy dolgot kérhetnénk, ami a hétköznapi életünkön egy kicsit könnyítene, mit kérnénk.
17: Én meg gondolkodtam ezen a szünetben, és na? Nekem több eszembe is.
15: Én szeretem a nyolcas rudas, hogy azt legyen szabad alúszol.
17: Jó, de én ezt tovább szeretném vinni, mert nagyon kíváncsi természetű vagyok, és szeretnék egy ilyen korlátlan hozzáférést az ESZT-hez.
15: Igen?
17: Hogy bárkinek megnézhessem a dolgait.
15: Jó, de érdekes, soha nem jutott volna eszembe. Más orvosi leletei között turkálnám.
17: Tudod, lenne egy ilyen általános hozzáférés, hogy mindenkinek az orvosi leletei, ez ilyen ijeszté, és akkor így azt mondta, hogy olyan sápat vagy, Feri, hadd nézem, hogy milyen volt.
15: És
17: rálátni.
15: Eltitkolt miómák.
16: Ez a véreredmény.
15: Anyajegyek, vérképek, e között kutatnál tényleg?
17: Imádnám. Gondolj bele. Bárkinek bármit azonnal tudnád nézni.
15: Nagyon jó, de egyébként
17: furcsa viselkedik mostanában, nem nézis csak.
15: Mi baja van?
17: Igen, és ugyanez a Pegasus.
15: Jó, azért az egy Olexesz, tehát oda akkor mindent látsz, mindent hallasz, mindent tudsz.
17: Pegasus, akkor megírek, sajnos nem tudok ott lenni a meetingen.
15: Igen? Hát na nézzünk rá, hogy hol vagy.
17: Igen, és ezen kívül kérek szépen egy saját kormányablakot.
15: Mondjuk most azért küldtél egy 8-as listát, tehát igen, egy dologról volt szó, rudasba 8-as pályakormányablak. Igen. Küldjette majom.
17: Ezeket kérem te majom.
15: Igen. Na nézzük akkor, hogy a hallgatóink, amivel könnyebb lesz azért. Amiként jókat küldenek, vannak tök kedves dolgok. Én nagyon szeretem azt a kérdést, hogy mosolyt az óvónőtől, mikor reggel visszem a gyereket. Ez milyen szép, hogy nem akar más.
17: Ugye ezt ők se tudják elintézni.
15: Igen, itt most ugye nem arról van, hogy adómentesség, vagy sok pénz, nem ilyet, hanem egy hétköznapi dolog. Macska alom takarítás, gyerekek, adjuk?
16: Hogy valaki megcsinálja?
15: Hogy ez valaki helyette csinálja meg.
16: Az biztos.
17: Erre kell amúgy kérni valakit, hogy küldjenek a kormánytól.
15: Igen.
17: Egy ember.
15: Jön és takarítsak, igen. Minden reggel pontban 6 óra 50 perckor mondják be, hogy Ró, jó reggelt, Máté a király. Kártyát minden mélygarázsba, ezt kicsit adom. Nem kell menni lebefizetni, nincs automata, nyílik a mélygarázs, bárhova beállhatsz.
17: Hát meg ő arról beszél, hogy kinyíljon neked az összes mélygarázs, amivel találkozol.
15: Ú, az milyen
17: csak
15: menő.
17: Csak hogy ott vagy az utcán, nem találsz egy parkoló, az ott a mélygarázs, és már mész
16: van is eljött.
15: Igen.
16: Nem kell érte fizetni.
15: Igen. Menő. Csumi bátya, nagyon tetszik a megfogalmazás, Csumi bátya egy kék villogó szirénával elég a kocsimra. Jó szemtelen, de adjuk.
17: Igen.
15: Mennyi mindent megoldana, dugóban áldogálás, gyereket edzésre viszed, szülőire mész. Nagyon jó. Napi egy óra csendet kérnék. Két gyerek mellett 11 év házasság után álom lenne. De egy multisztráda vénédnek is nagyon tudnék örülni.
16: Azt mondja, az elsőt nem lehet, akkor van egy pótkérés.
15: Igen.
16: De jó.
15: Igen, az egy korlátlan bejárást a Nemzeti Bank trezorjába, oké. Okay. Egyetlen kívánságom az lenne, amikor vásárolni megyek, hogy a bolt legyen kizárólag az enyém. Ne legyen senki előttem megáll a sor közepén. Senkit, akit kerülgetni kell, főleg senki, aki pont akkor áll meg előttem beszélgetni a szomszéddal, csak én, a bevásárlókocsi és békés akadálymentes vásárlás. Ez jó!
16: Jó.
15: Ez jó.
17: Utopisztikus.
15: Utopisztikus, senki nincs az Aldiba, Lidlbe, Tescóba, egyedül vásárolsz. Adjuk? Kicsit
16: nagyon,
15: igen, ugye?
16: Nagyon,
15: igen,
16: hogy nem igen. kell kerülgetni mást, hogy mindig ott áll meg valaki, ahova te akarsz menni. Persze, igen.
17: De ezt én úgy csinálnám meg, hogy amikor rendesen ugye a köznép, a pornépat vásárol, és egyszerűen beszólnak tőled a hangosba, hogy
15: kérjük,
17: hagyják el.
15: Tökéletes. Érkezik Ráskó. Érkezik Ráskó.
17: Hagyja ott, akkor menjen ki.
15: És te már parkolsz. Te már így gurulsz be a parkolóban.
17: És ott vár egy alkalmazott, egy olyan kocsival, ami tökéletes. Egyik lába sem rossz. Tudjátok, hogy egyik kereke
16: szemre. Nem húz balra vagy jobbra. Kocsit?
17: Nincs benne szemét, nem hagyott benne senki, le van tisztítva a nyelet, amit fog.
16: De tolják neked az autót, vagy ezt a kiskocsit, vagy te akarod tolni?
17: Nem, mert én akarom tolni, de ez egy tökéletes vadi új kiskocsi.
15: Jó, vizsgálj meg a következő kérdést. Figyelj, egy nyugdíjasmentes világ. Kerüljenek a 65 év felettiek egy másik bolygóra, ott taposhatják egymást a sorban, szavazhatnak diktátorokra, lögdösödhetnek a buszon. Adjuk?
16: Én nem, mert mindjárt ott vagyok.
15: Igen, az a baj, hogy érintett vagy, basszus. Az a baj, hogy tőled is el, hogy köszönjük. Igazából te is mész a másik bolygóra. Jó, tehát, hogy nincsenek öregek, átraktuk őket egy másik bolygóra, 65 felett mindenki felszáll az űrhajóra és elmegy. Hm? Nem rossz.
17: Jó.
15: Nem rossz.
16: Nem, ez rossz.
15: Szia, Feri. Szia, Feri, jó volt veled. Rendben szimpatikus ember voltál. Nagyon fogsz hiányozni.
16: Fogsz sírni, kivezeti a túrádat.
15: Ez igaz egyébként, na. Ott bolyog.
17: Én nem adom a nyugdíjasokat, én bírom a nyugdíjasokat.
15: Igen, én is.
17: Ők tartják meg az egész ökoszisztémánkat olyannak, amilyen.
15: Igen. Jogot, hogy büntetlenül nyakon verhessem a hülyéket. Szeretem.
16: Ez jó.
15: Ez jó. De hogy döntöd el, hogy ki a hülye, várja, akkor mindenki gyakon veredsz.
16: Hát de oké. Okay.
17: Ez az alapkoncepció, hogy lehet, hogy mindenki hülye.
16: Én ugyanezt kérném úgy például, hogy szerelhessek egy óriási nagy tolólapot a kocsim elejére.
15: Havat takarítani, vagy mi?
16: Nem, a hülyéket.
17: Egy
16: a
17: ilyen
15: hogy ne üsd el.
16: Amikor, nem,
15: csak bessen, essen rá a lapra.
16: Nem, hanem amikor például látod,
15: ja.
16: hogy bejön a kereszteződésbe, ott állsz egyelőre piros lámpánál, nem tud belőle kimenni, de beáll keresztbe, te zöldet kapsz, nagy gáz.
15: És tolod el a francba. Igen.
16: Gyerünk.
15: A következő nagyon jó, orvosi tím a családnak. Tök jó. Ha valami baj van, azonnal mehetünk, vizsgálnak, kezelnek, csak rád szabva egy orvosi tím.
17: Betolnak egy embert a nappaliba, tudod. Miért ne gyere be, Katikám, gyere, majd én átmegyek hozzád.
15: Igen. Minden reggel legyen elkészítve a 10 órai csomag a gyerkőtöknek, Szilvi írta. Hát azt mi nem tudjuk, mi itt ülünk reggel, hogy az macera.
17: Hát, mi nem tudjuk? Én ezt minden reggel megcsinálom, tesóka.
15: Igen.
17: Minden egyes reggel csinálok a gyereknek uzsonnás dobozt. Múltkor is megdicsértek a szülőtársaim, hogy...
15: Ja tényleg, és osztogatja, édesem.
17: Osztogatja. Igen. Ő már épített diplomáciai kapcsolatai.
16: Én mondjuk elgondolkodnék, hogy vagy szar a reggeli.
15: Igen, ugye? Vagy nagyon magányos, vagy nem ízlik neki a kaja.
17: Na, isteni reggeliket csinálok.
16: Neked, de neki nem
17: neki is nagyon ízlik. Ha nem ízlene, már rég megvertem volna.
15: Én csak annyit szeretnék, hogy ne legyen olyan szinten büdös a lába, mint egy 4 napos gázolt nyestetem. Aha, figyelj, erre már azért nagyon jó hintőporok, sprék, erre már minden van, de ha erre akarod elpazarolni a kívánságod, legyen, ez kidobott kívánságnak érzem, igen. Kizárólagos konditerem használat hétköznap 5 és 7 között nagyon jó ötlet.
16: Az jó.
15: Senki nincs, csak te vagy az edződ, vagy ha egyedül edzel, tökéletes. Tökéletes. Az is egy jó ötlet. Azt mondjuk, kizárólagos forgalmazási jogot elfbárra.
17: Nemzeti elfbár boltot szeretnél nyitni?
15: Legálisan kinyithatsz valahol itt Budapesten. Egy darabot csak a tiéd. Csak a tiéd.
17: Én úgy csinálnám, hogyha az elfbárt lehetne hivatalosan árulni, hogy nem is egy boltot csinálnék neki, hanem csak lenne egy ilyen sziklában egy lyuk, ahonnan csak így kinyújtják. Kívülről.
16: Pénzbe?
17: Igen, hogy mondja elfbár, és akkor legyen az, hogy akkor ezt így visszük tovább ennek az egésznek a históriáját.
15: Igen. De egyébként az menő lenne. Te árulod egyedül. Milliárdos árbevétel. Az
17: annyi lenne, hogy van egy ilyen szikla, azon van egy terminál kívülről, rácsipantasz, és akkor kiadja valaki egy kéz.
15: Csak egy ilyen repressz tucat így kitol.
17: Egy, nem, a lyukon kinyúlt egy kéz, és ott van benne egy kicsit.
15: Kábeltévét és internetet szeretnék a szobámba, üdv Jelinek Gergely. De rohadékok
16: ez most
15: vagytok.
16: Nagy kérés.
15: De rohadékok vagytok, igen. Azt mondja, hogy valószínűleg egy VIP taxikártya, amire igényt tartani, korlátlanul visz bárhová, amikor kell, vagy nagyon minimális összegért havonta. Van egy telefonszám, felhívod, ott a taxi, csak a tiéd.
16: Ez se rossz, nem kell vezetni. Azt csinálsz benne, amit akarsz.
17: Nem, de akkor miért nem egy sofőrt kértek? Rendesen legyen egy ilyen kormányzati autód, egy sofőrrel, aki
16: igen,
17: ott már reggel.
16: Igen, kék villogóval jobban jársz, mert igen,
15: azért a taxis állhatóban. Ha akarod, nem csak a tiéd egy sofőr.
17: De egy olyan, akinek ilyen gyűrött a nyaka, tudjátok, ilyen kopasz, és akkor van még rajta egy hurka hátul. Igen. Azokba bízok meg csak.
15: Igen, igen. Egy munkát, amit szeretek, és meg is élek belőle. Azért vannak jó SMS-ek egyébként. BTC csárt előrelátása. Jó!
16: Húha! Nem kérsz kicsit.
15: Azaz.
16: Soha, én szeretem a földhöz ragadt a kérdéseket, vagy kéréseket.
15: Tessék?
16: Soha többet ne kelljen kitörölnöm kulázás után. Tessék, írja a hallgató.
15: De ez eddig ezt eddig is csak felszínesen csináltad valószínű.
17: Egyrészt másrészt meg azon, hogy ez szabadon választott tevékenység. Tehát hidd, hogy vannak emberek, akik nem csinálják.
16: Akik nem, de ő valószínűleg csinálja, aki írta, és már marhára unja.
17: Hát kell felvenni erre egy embert.
15: Aki, aki megcsinálja, igen.
17: A királyi farmosút.
15: Igen. Én egy saját bőrgyógyászt kérek, aki bármikor bármit megnéz rajtam, és megnyugtat, hogy semmi bajom.
16: Állad is
15: ő mennyire hipohonder lehet, meglát valamit magán, azonnal rohan a bőrgyógyászhoz. Ja, Istenem, gyerekek, jól van, hát jó kívánságok jönnek. Köszönjük szépen. Gyűl, párja, még, na, tessék, Gyula.
17: A fociról meg nem beszéltünk, csak mondom.
15: A fociról?
17: Hát, hogy ilyen saját hely, tudod, stadionba.
15: Saját, egy skybar, egy VIP azért az, na. Hát azért
17: én nem oda kérnék, én az öltözőbe.
15: Öltözőbe kérnél?
17: Hát a focisták öltözőjébe.
15: A magyar focisták öltözőjében?
17: Nem, hogy jön egy csapat, és ott ül a csapat. Meg
15: ja, és te mindig bennül ülhetnél az
17: öltözőjében.
15: És kérdezni, ki a mamma? Ő itt üldög, mindig itt jön a Real Madrid, tudod.
17: Most öltözzetek át. Mindenki öltözön. De én edző vagyok, nem érdekel!
15: Öltözzel! Tényleg jönne a Madrid, meg jönne mint a Németország csapat, és te be, téged az öltözővel együtt lehet ott kibérelni. Ott te ott ülsz.
17: És toplis cipőben, tessék dagadnak. És mit akartál mondani, bocsánat?
15: Zsül, egy puncit minden napra.
18: Magához szabadkártyát kérek szépen az egyik légitársasághoz.
15: Szabadkártya egy légitársaság, az nem rossz.
17: Az a szabadkártya, amikor bemondják a reptére, hogy két utas nem tudunk elvinni, és aki ezt bevállalja, hogy nem megy, az kap pénzt, nem, és nem. Beültetnek a helyére?
15: Igen.
17: De ilyet hallottatok már?
15: Van ilyen.
17: Egyre gyakrabban van ilyen, hogy ülünk, és akkor, na hát túlfoglalták a gépet, ezért aki esetleg plusz pénzért hajlandó nem felszállni, akkor az miért történik?
15: Igen, mert ők ott maradnak, kifizetik a szállást, és kettő, aki nagyon akar menni, az elmegy.
16: Azt nem tudom, hogy történik, mert ugye minden egyes járatnál van, aki nem jön el. És akkor ezért azt csinálja a légitársaság, hogy azt mondja, hogy van mondjuk 250 helyem, de eladok 270 jegyet, hiszen az az általános, hogy 20 ember nem jön el egy
17: ezt
16: járatra.
17: Ezt nem mondod komolyan.
15: Túlfoglalják.
17: Én azt hittem, hogy annyi van, hogy mondjuk egy pilótát el kell vinni másik helyre, és akkor annak felszabadítani egy helyet.
16: Nem,
15: túlfoglalják a gépet.
17: Eladnak 250 helyes, 270...
15: Hát most nem 20-szal többet, de lehet, hogy 4-jel többet, vagy 5-tel többet.
16: Mert hogy az az általános, hogy minden gépről 5-10 ember lekésik, nem jön, meggondolja magát, érted? Uh-huh. És akkor azt mondják, hogy jó, túlbiztosítjuk, hogy teltház legyen a gépen.
17: Hígyók.
16: És van olyan, amikor mindenki eljön.
15: És van, amikor senki nem akar ott maradni. Igen. Na akkor van, igen. Akkor álló jegyek vannak hátul. Na jó van, gyerekek, gyorsan akkor egy kulcsot adjunk oda valakinek, jó? Lehet jelentkezni gyorsan, telefonálni. Aki most nagyon gyors, nem is castingoljuk, annak csak így hirtelen bedobja 0-23-111-111 az SMS számunk. Tessék bennünket megbombázni, fölkapjuk a tizediket, és adunk gyorsan valakinek egy kulcsot. Sorsolás pedig október 9, már ez is eldőlt. Október 9, péntek. Ott sorsolunk, és... hát igen, ott valaki milliómos lesz, gyerekek.
16: Sokszoros milliómos.
15: Sokszoros milliómos. Sokszoros milliómos lesz valaki.
17: Én akkor az EST-ben fogok már turkálni, úgyhogy...
15: igen, akkor te már valakinek a vérképében vagy nyakig egyébként. Ja, úgyhogy sokszoros milliómos csinálunk valakiből. Lehet, hogy Ágiból. Hello, Ági, jó reggel.
19: Sziasztok, Ági vagyok. Jaj, de jó, nagyon örülök. Jaj, köszi.
17: Ági, tudsz a telefonba gurulni?
19: Tudok, de amúgy is gurulok, mert fejlesztő pedagógus vagyok, és mozgásfejlesztő, minden nap gurulok, gyakorolok.
15: Egy fejlesztő pedagógus mozgásfejlesztő gyerekeknél, ilyen külön tornával?
19: Olyannal is, igen.
15: Aha. Az már, az anyám.
19: Hogy gurulok, és gyakorolok.
15: Jó.
17: Van
15: okay.
17: Varázspallód?
19: Hogy mondod?
17: Van varázspallód?
19: Az nincs, de csinálok nektek, ha jöttök egyszer hozzám. Tehát,
16: hát, bármit megteszel.
19: Bármit kitalálok, és...
15: Jó, oké, gyorsan dobjál nekünk egy szlogent, jó? És
19: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
15: Ezt még október 9-ig jó sokszor meghallgatjuk. Van egy kulcsod, gratulálunk, jó?
19: Köszi, ott leszek, köszi, puszi.
15: Gyere akkor, és akkor guruljál egy nagyot. Oké, gratulálunk, puszi.
19: Köszi, puszi, sziasztok.
16: Tartjuk a konténernyitás előtti közös gurulást?
15: Egyébként nagyon
16: a helyszínen.
15: Nagyon adnánk.
17: Én ebben nem is voltam benne, ez hogy találtad? Mikor volt erről szó?
16: Valamelyik nap kitaláltuk, hogy legyen egy közösségi gurulás.
17: De azt bemutatjuk az igazi gurulás, hogy hogy kell gurulni?
15: De, hogy mindenki lefekszik a föl, és 500 ember ott gurul egyet.
16: Akinek van kulcsa, ez lehet egy ilyen szortírozás, egy előválogatás. Ja, aki nem gurul, az nem játszik.
15: Értem, tehát 100 ott lesz majd 200 kulcsos, azt mondjuk most, akinek kulcsa van, feküdjön le és guruljon egy kicsit. Jó, én ezt adom.
17: Nem hangzik veszélyesnek. Hol lesz ez a Tabánban?
15: Nem mondhatjuk még, hogy hol lesz a sorsolás, csak az, hogy október 9, és az, hogy ez egy pénteki nap, és ott adjuk majd át, vagy ott nyitjuk ki a konténert, mert sok-sok milliós nyeremény, autó van már, utazás van már, valami tárgynyeremény van még benn, tehát most már 10 akárhány millió az, ahol tartunk jelen pillanatban. Jaj.
17: Jaj, egy kis reflux. Jó, jó.
15: Jaj, megint a sablekötőm kimaradt, úgy érzem reggel.
17: Egy kis csiamagot az megfogja.
15: Igen, igen. Szóval...
17: Meg volt csiamagban, miért nem csinálnak sablekötőt?
15: Egyébként ez egy jó kérdés. Adunk a helyszínen is kulcsot, várjatok gyerekek, ezek akkor belefullad bonyolodik, mindenki a kulcsokba.
16: Bonyolódik. Ott egyet adunk, vagy óránként egyet az úton?
15: Többet. Tehát, hogyha még nem sikerült is kulcsot szerezned, de esetleg oda jössz a helyszínre, még ott is lesz kulcsod.
16: Aha.
15: Hát ez komoly.
16: Ezt nem is hittem
17: volna. Ezt nem tudom, megérdemlik-e. Megérdemlik-e ezt, hogy így legyen minden?
15: Hogy ennyi kulcsot adunk?
17: Igen, sok kulcs. Túl sok kulcs lesz. Igen.
15: És az autó, ami benn van, én megnéztem, ez nagyon csecse ez a kocsi.
17: Mit tud?
15: Gurul.
16: Ő is. De ő nem úgy, mint a hallgatók.
15: Ez abszolút, abszolút gurulóba vagyunk.
17: Nagyon hacsonyan van most már létszállat, Balázs. Gurul, és ez nekem
15: most ugye elektromos ablak, ilyenek vannak benne, de formára néztem, hogy ez egy ilyen kisebb, ilyen kis kompakt autó, és baromi jól néz ki. Tehát ilyen bevásárló autó jelleggel, nagyon kis UFO-szerű. Szép, szép az autó tényleg. Nem láttátok még? Nem néztétek meg?
17: Nem mutattam meg
15: semmit. Ott van, nézd meg! Vagy kétajtós, vagy négyajtós.
17: Egy Cupra.
15: Aha, és tök ilyen high-tech, ilyen űrtechnológiás autónak hát tűnik. Szép az eleje.
17: Autó.
15: Nagyon, nagyon szép. Nagyon szép. Kínai? Kínai, nem?
17: Nem kérdeztek.
15: Nem kínai?
16: Nem, hát ez az, nem az... Na, minden. Nem
15: Chevrolet?
16: Nem.
15: Most azt jobb bevittelek tényleg az erdőbe. Hogyan lehet fél percet úgy bekorványozni valakit az erdőbe, hogy onnan aztán nem jöttek. Mit tudsz a Cupráról ezt elegy mondani?
17: Azt tudnátok, hogy Cupra futottunk.
18: Seatnak a új
17: neve. Spanyol?
15: Ez egy spanyol autó, gyerekek. Ez egy spanyol de autó.
17: Olé! De a Cupra az nem...
15: Olé!
17: De én azt hiszem, hogy a Cupra és a Volkswagen, ők egy tűről fakadtak. Mert hogy vannak benne hasonló hibák.
16: Igen, te is olvastál, akkor valamit láttam.
17: Igen.
15: A Seat az ugyanúgy a Volkswagenhez tartozik. Ezt úgy mondják, hogy ez a Volkswagen koncern. Ennyit tudok autógyártásból. Tehát
17: akkor
15: a Seat...
17: jó nyomon vagyunk,
15: jó nyomon srácok. Vagy, jó nyomon vagy. Igen. Tehát a Volkswagen csoportban van a Seat is, így van.
17: Igen.
15: Maga a Seat a spanyol, de benne van a Volkswagen csoportban. Ez a Cupra.
17: Cupra?
15: ez a Cupra.
17: Igen, tehát ez tulajdonképpen egy Volkswagen.
15: Ha nem megy ott
16: nem,
15: egy kör...
16: Nem, ez egy Seat.
15: És egyébként valószínűleg Volkswagen motor van benne. Tehát, hogy ugye, mert hogy a Toledo-kban is régen Volkswagen motor volt, de hogy azt látom kezdve, hogy Volkswagen motor van benne, de az biztos, hogy benne van a Volkswagen.
16: Ez volt a Seatnak régen a sport verziója, azokat hívták Cuprának, és aztán ez levált, és önálló lett.
15: Akkor várja, a Seatnak a sportverziója volt, akkor az a Leon volt régen, nem?
17: A profi?
16: Miért hozzon bele újabb szállat?
15: Hogy még jobban bemenjetek a málásba. Még jobban. Szép az autó, valaki megnyeri, gyerekek. Ez a lényeg, teljesen
17: azt
15: mindegy.
17: Azt írják, hogy a Cupra olyan a Seatnak, mint a Lexus a Toyotának.
16: Aha, tehát egy emelt színvonal.
15: Mint a Maybach a Mercedesnek, vagy a Mercedes igen. A Maybachnak. Aha.
17: Figyeljenek hogy... ide a majmok.
15: Na, gyerekek, ennyit tudunk az autóról, szép lesz egyébként. Tehát ez tulajdonképpen mondhatni, hogy a Seatnak egyfajta high class, tehát egy ilyen prémiumabb megoldása. Jó, így kell ezt elképzelni valójában. És ezt az autót megnyeri, ott beleül, még az is lehet, hogy beindítsa. Egy kicsit be is indítja. Jó? És ha elektromos? Na, akkor föltöltjük. Tavaly nem volt autó, tavaly nem adtunk autót. Ugye? Tavaly is volt benne egy autó?
17: Mi a baj?
16: Hol voltál?
15: Én nem emlékszem tavaly benne. Az autóra.
17: Tavaly volt benne minden, amit el tudsz képzelni. Tehát már alig tudtál be zsuppolni a dolgokat. Volt benne autó.
15: Mi az, amivel egy magyar háztartásbelit a legboldogabbá lehet tenni? Oké, hogy az összkeremény sok, de hogy konyhai gépek, autó, utazás, mire vágyik igazán a magyar?
17: Jó, én kérek egy olyan...
16: egy magyar, egy átlag. Nem egy nyíregyházi ember, egy átlag magyar.
17: Én vagyok a magyar átlag.
15: Te vagy a magyar átlag.
17: Én vagyok a magyar átlag. Mi a bajom? Én vagyok a magyar átlag. Mondom.
15: Igen, hova mész 10 napra?
17: Máté Szakár.
15: A magyar átlag, érted? Kicsekkol 4 hétre, érted? Elmegy
17: izére. Egyszer elmegy egy hétre, mert elnéztem, hogy már mikor van az őszi szünet. Hát ennyit se lehet.
15: Na mire vágyik a magyar, tessék?
17: Én mondom, én egy ilyen... Egy ikoszka készítős izére, tudjátok, a hűtőgépre, olyat szeretnék, igen, és ezen kívül egy mini lovat. Ennyi.
15: Meg vagy halva a két ajtós hűtőszekrényekkel.
17: Meg a mini lovakért is. De abból is a shetlandi, láttátok?
15: Olyat, ami jeget csinál.
16: Ó, igen. Meg olyat, amiben, ha betöltöd az italt, fronton lehet ki, hogy hívjákolni.
15: Nincs jobban, nem, mint egy műanyag ízű vizet így kinyomsz a hűtőszekrényből, hogy áll a műanyag tartályban, annyira finom.
16: Nagyon jó. Nem kell kinyitni az ajtót.
17: Nekem a jégkocka azt, hogy a mészi nagyon flegmás, és akkor tudod, és így teltolja az izédet, az a poharadat.
15: És miért nem veszel egy ilyet?
17: Elfelejtettem.
15: Igen, nem
16: a magyar átlag.
17: Az volt, hogy a pesti lakásunkban ugye csak egy kis hűtőférbe az, ami csak egy ember méretű. Milyenek a neve?
15: Igen, tudom. Normál hétköznapi hűtőszek.
17: Egy monohűtő.
15: Tudom, mert annak meg kell csinálni, de az a dupla ajtós ketté.
17: Az nem fér be hozzá ki Pesten.
15: Amerikaiaknak van ilyen.
17: De Nyíregyházán a garást ki tudom pakolni, és oda berakhatnám ezt a hűtőt.
15: Azok egyébként, és ilyen, tudod, ilyen krómból, az nagyon szép.
17: És láttam már olyan hűtőt, aminek az eleje, az nem, tehát nem fedett, hanem átlátszó üveg van rajta, és látod, mi van a konyhában. Látod benne, mi van?
16: Hát az őrület.
17: Nem kell kinyitnod a hűtőt, és látod, mi van
15: látod
17: benne.
15: Látod a penészes vajat, az aluttejed.
16: Félig lerágod parizert, igen, a csücsköt.
15: A felpömdörödött trapista sajtot lapra vágva. Úgy, de jó lehet.
17: Ez az éles stílus, amit szeretnék képviselni.
15: Nem kell kinyitnod a hűtőt, hogy előtte állva gondolkozzál, hogy mit akarsz enni.
17: Hát de ez
15: a
17: nem csodálatos?
15: Ne továbbja.
17: De amúgy ez csodálatos. Igen. És akkor nézd, és ott van, hogy mi lehet abba a dobozba? Nem nyitom ki. Csak mi lehet abba a dobozba?
15: Álmodozom róla egy kicsit. Na jövünk mindjárt 8:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
20: Balázsék hamarosan folytatódik.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
22: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
23: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonnier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
24: Telefon.
25: Kávé.
24: Reggeli.
25: Kávé.
24: Munka.
25: Kávé.
24: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod APK-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
26: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
27: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden gyorsfagyasztott Dr. Oetker Giuseppe termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
28: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
29: Anya, kapar a torkom!
30: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
31: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajko.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
0: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Nézd be suli után a kecskeméti Malom Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
5: Most különösen jó döntés Kiára váltani a Jépi Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi Autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/Kia oldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
8: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
9: Tegyen próbára minket.
8: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
11: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
13: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
32: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
33: Mert

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kivágták a Csalánosi parkerdő fa keresztjét, már keresik Kiskunfélegyháza idei karácsonyfáját. Két napon át a mozgás és a zenéi lesz a főszerep. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismeretlen tettes kivágta a Csalánosi parkerdő bejáratánál csaknem egy évtizede álló, mintegy 4 méter magas fa keresztet, írja a hírös.hu. A fémből készült Krisztus alakkal ellátott keresztet annak idején a Porta Közhasznú Egyesület helyezte el, és azóta a parkerdő egyik ismert jelképévé vált. A területet fenntartó Kefag ZRT feljelentést tett, a rongálás körülményeit és az elkövető indítékát egyenlőre vizsgálják. A társaság arra kéri azokat, akik információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek. Közben többen munkát és alapanyagot is felajánlottak a kereszt helyreállításához, amelynek részleteiről már zajlanak az egyeztetések. Idén is a lakosság segítségével keresik Kiskunfélegyháza karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan kivágásra szánt fenyőfák felajánlását várja, amelyek méretük és állapotuk alapján alkalmasak lehetnek a város ünnepi díszének, írja a félegyházi közlöny. A jelentkezéshez a tulajdonos nevét, címét és telefonszámát kell megadni, és lehetőség szerint fényképet is érdemes küldeni a fáról. A felajánlásokat a polgármesteri hivatal e-mailben és telefonon is fogadja. A kiválasztott fenyő az adventi időszakban Kiskunfélegyháza városi karácsonyfájaként állhat majd. Ismét benépesül a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé a főszerep, a budapesti sportág és hangszerválasztóra. Az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
3: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek, kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
2: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 20 és 27 fok között alakul, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na, 3:49 lesz, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. De egy ma játékra dobáljátok nekünk jelentkezéseket. D betű elég, ne küzdjetek azzal, hogy leírjátok. Nem kell jól leírni, aki jól leírja, az is jó. Nem kritérium.
2: Aki bármi úgyhogy mást küld, de van benne D betű, elfogadjuk.
1: Mi a Dikmánt is elfogadjuk. Dikmán. Szeretnék 100.000 forintos Dikmán utalvány, az is jó. Tehát mindegy, csak írjátok le és jelentkezzetek, jó? Úgyhogy nincsen ezzel baj. Időjárásunkról lett egy-két biztató szó, Ferenc.
2: Hogy lesz, nem marad el az időjárás.
1: Gyönyörű időnk lesz. Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Na, mi a helyzet? Mi a helyzet? Oda néz, hogy jönnek a D-betűk. 100.000 forintos cipő utalvány.
2: Szép ajándék, azt kell mondjam.
4: Igen. Abból azért be lehet vásárolni.
1: Be, abszolút. Abból azért be tudtok vásárolni, és kiokosodtunk itt a cipős kérdésekből, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon felkészültek vagyunk. Mindent megtanultunk a nagy divatmárkákról, a cipőkről, mindent tudunk, gyerekek.
4: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kérdés lesz ma, mert a múltban nagyon nehéz volt.
2: A tegnapi is nehéz volt, de figyelj, olyan penge csajunk volt, már azt feltételeztük, hogy ő írta a kérdéseket.
1: Oh. Azt gondoltuk, a Deichmannál dolgozik.
2: Igen.
1: És kiderült, hogy igen.
2: És tényleg, de tudod
4: olyan?
1: Igen. Az milyen lett volna?
2: Na, például itt volt a tegnapi kérdés, ókori civilizációkban volt olyan lábbeli, amely a színe és a formája is jelezte a társadalmi rangot. Melyik volt ez? Tessék.
4: Saru.
2: Nem. Melyik civilizáció te túlképzett?
4: Ja, civilizáció.
2: Te maják, inkák, rómaiak, vikingek?
4: Rómaiak.
2: Figyelj, megvannak is hát ez a szalvány. Kedves Deichmann úr, küldjön még egyet.
1: Dobjál egy százes utalvány. Van olyan nő, aki nem szereti a cipőket? Ilyen nő létezik? Vagy ez olyan, mint a férfiaknál a horgászat. 10-ből 9 sóhajt egyet, ú, de szeretek. Még mi pont nem.
2: Maradék.
4: Ez a korra jön meg, amúgy, mert régen teljesen hidegen hagytak a cipők, és most már így, hogy tendálok ugye a középkor felé.
1: Akkor ez alakul ki a cipő szeretet a nőknél?
4: Igen, elengedjük a többi dolognak a szeretetét, és helyette jön be a cipő.
1: Igen, elérhető, megvehető. És az mit jelent egy átlag nő életében? 10 pár cipő? 20 pár cipő? Mit csinál egy átlag nő?
4: Nem értem, miért személyeskedsz?
2: Nem mondok semmit, béka.
1: Külön szekrény, a ház előtt egy külön ajtó, vagy tehát mi
2: tudod? Külön ház.
1: Külön ház a cipőkbe. És akkor van a kedvence, az annál is kedvencebb, és ha még egyszer és fölveszem, és de valamit sose hordtam, de nagyon
2: így
1: szeretem.
2: Van, de egyszer még jó lesz, hiszen majd veszek egy cuki, nem tudom, rózsaszín felsőt, amihez ez pont jó lesz.
1: Aha.
4: Érdekes. Én ezt a rágalmazást, ezt nem szeretem amúgy.
2: Nem rága, ezek tények voltak szívem.
1: Mennyi cipőd van most, hogy csak nagyságrendileg mondod?
4: Nem sok amúgy.
1: Nem sok?
4: Nem sok szerintem.
2: Max egy 80 pár.
1: Igen,
4: ami jó a lábamra, és lehet hordani, tehát nem az van, hogy így megvettem egy forgatásra, vagy ilyesmi, és akkor azt tudja, többi, hát szerintem, hogy 10.
1: 10 pár tényleg? Hát az nőként az még nem is egy vészes szám egyébként.
4: 15?
1: Igen, vagy ott még a basszekrényben ott hátul körbenézek.
4: Az van, én kidobom azokat. Én sajnos olyan ember vagyok, hogy ha elkezdek hordani egy cipőt, azt elhordom, és aztán kidobom. Tehát, hogy ilyen formán gyakorlatilag androgő viselkedés formákat mutatok, és van néhány dolog, amúgy meg ilyen alkalmi, amit máskorra nem veszek fel. De hogy én elhasználom a cipőimet, nem azon, hogy gyűjtögettem, hanem egy idő után már kellemetlen felvenni, és akkor veszek egy újat.
1: És akkor azt mondta, hogy jó, akkor új. Aha. Érdekes, hogy azért erre a nők, hogy rá tudnak kattanni. Nem? Gyerekek, cipő. Ezért gondoltuk ezt a cipő utalványt. Ez biztos, hogy nagy.
2: Szeretik
1: ezt. Úgyhogy mindjárt jön a játékosunk, és akkor meghallgatjuk, hogy ne ezek a kérdések milyen volt?
2: Nem, nagyon könnyű.
1: Könnyű?
2: Igen.
4: Fogalmat
1: sincs. Fogalmad nincs.
2: A második nehéz, szerintem a harmadik az egyértelmű, az könnyű.
4: És volt már telefonos segítség?
1: Telefonos segítséget még nem vettek igénybe, mi segítettünk, és még sztárt se hívtunk. Sőt, egyszer feleztünk talán. Tehát, hogy így nem volt olyan nagyon vészes a történet. Igazából csúgunk azért egy picit. Ha figyeltek, Feri már a hangsúlyozással is szokott egy kicsit csúgni.
2: Úgy van!
1: Ha szimpi neki a hallgató, akkor azért úgy hangsúlyoz, hogy az jó legyen.
2: Akkor egy nagyon szimpit kérünk ma, hogy az utolsót vigyék el.
1: Nem volt még férfi játékosunk, csak mondom.
2: Mert ez
1: nem... De sem azt mondja, hát most se lesz. Ez egy női játék, gyerekek.
2: Igen, de nem is értem a fölvetést.
1: Mert hogy a párjának akarja, várja. Hát azért az lehet,
2: az
1: hogy cuki, és megnyeri a párjának.
2: Igen, de olyan tömegű hölgyel van itt szerintem dolgunk.
4: Milyen tömegű hölgyel van dolgunk?
2: Nem egy hölgy a tömeg, érted, hanem hogy sok hölgyel van dolgunk.
4: Mit akarsz a tömegtől?
1: Igen. Na, Pártincs Adannácska ide azt a telefonjás. Aranyos, kedves cuki hangú?
5: Igen, aranyos.
1: Igen?
5: Zsuzsi.
1: Ó!
4: Zsuzsi-e vagy?
1: Zsuzsi. Nem, nem fejeztem.
5: Ez a második kérdésben segítsetek majd neki.
1: Segítünk?
4: Az a helyzet, hogy ez a péntek, ez nagyon jól megy nekünk.
1: Mi nem imádjuk a pénteket, gyerekek, abszolút lefűzés. Zsuzsi, figyelj a hangsúlyt, és a hangsúlyból már tudni fogja a választ. Mert Feri nem rejti véka alá, hogy mi a jó válasz. Vagyis
2: hát
1: nagyon
2: ha szimpatikus.
1: Ha szimpatikus. Ha nem szimpatikus, amikor az nem szimpatikus, hogy nem veszi fel a telefont, Anna.
5: De itt van, itt van.
1: Ja?
5: Van Zsuzsi, kapcsolod.
1: Hon vagy Zsuzsi?
5: Itt van, itt van.
1: Zsuzsi?
6: Itt vagyok.
1: Ne izguljál, hát ne izguljál, Zsuzsi, ne izguljál. Hány cipőd van otthon?
6: Hát nekem van egy pár, de sajnos a gyereklában nő folyamatosan. Az enyém már nem. Oh. De a gyereknek nagyon jó jönne.
1: Aha, ja, a gyereknek akarsz. Ez eszembe se jutott egyébként.
2: Egy anyuka. Nagyon anyuka, jó. Anyukát akadnak, nagyon szeretek segíteni.
4: Nagyon nehéz jó cipőt venni. Én most vettem egy...
6: De a táskák is jók.
4: A táskák is jók, igen.
1: Mi ott van, a tejpomba táska is?
4: Persze.
6: Persze.
1: Én nem tudom,
4: hogy gyerekek. Zokni.
1: Komolyan? Tényleg? Én nem nagyon ritkán járok. Bocsát, nem ritkán. Igen, fasírozott a zsömbe. Nem járok, de
2: egy van igény.
4: A hűtősoron pedig izgalmas dolgok van.
1: Igen, de a sós pisztáciájuk kifejezetten nagyon finom és nagyon édes. Jó, mert hogy én nem nagyon vagyok ott. Mekkora a gyerek, Zsuzsa?
6: 12, lassan 13, és így másfél hónap alatt 2 cipőt kellett. Egyiket kinőttem. Másik, most 40-es, és már szólt, hogy a lábujját nyomja.
2: Ászorít. Ezért szeretem, amikor ilyen 300 ezres tud ezekbe a sneakerekbe, mikor a 13 éves megjelenik. Mondom, ez nagy beruházás volt, haver egy fél évig lesz.
6: Igen.
4: Ha csak szandált veszel neki, akkor az nem hosszú, hogy kihúzza.
1: Kidobod a szandált, nő, lenő a lábaról, a körmeiben megkapaszkodik, teljesen jó.
6: Ahhoz csak vastag zokni kell.
1: Na figyelj, Zsuzsa!
6: Az is van a Dike Mamba.
4: Így van.
1: Segítünk akkor, jó? Segítünk akkor neked? Jó. Figyeljél akkor ide. Mondjuk az első kérdés így szól.
7: Fölvezető zene!
1: Izgalmas! Megújtsd!
2: Melyik állat lábnyoma hasonlít leginkább egy emberi lábfejre?
1: Ó, ebben ne segíts, ezt ne segíts, próbálj eltalálni.
2: Akkor ugyanolyan hangjában. A medve, B, kenguru, C, kacsa, D, ló.
1: Na, emberi lábnyom. Melyik állat? Ez egy jó kérdés. Melyik állatnak?
2: Hát azért, na. A kacsájé hasonlít? Nem, kizárt.
6: Medve, hát kenguru. A kenguru és a medve között gondolkodok.
1: Hát gondolkozzál a medve és a kenguru között.
4: De látod magad előtt, nem a kengurut, hogy néz ki?
2: Igen.
4: Hogy ül a lábán.
2: Meg a lábát.
1: Ahogy éppen ott melberúg.
2: Én ülök a lábamon?
6: Hát, ott ugrál, igen.
1: Na?
6: Igen.
1: Nem lesz így cipő a kis lánynak?
4: Szerintem gondolkodjon azzal, hogy kinek vannak lábujjai.
1: Mert itt láb fog iskolába menni a kis...
2: Hány lábúja van a medvének? És mennyi
6: hát
2: van a kenguru?
6: A medvének karma van, akkor kenguru.
1: Így is van, rossz a válasz. Nagyon jó, add be a rossz válasz.
6: Nem mondod.
2: Hát de...
6: Most ez komoly.
4: De hát a karma az a lábujján van.
2: Hát az a lábúja. Hát meg te láttál már kenguru lábat, kicsim?
4: Ezt mondom, hogy
2: ülök én a lábamon, szívem. Nem ülök a lábamon, mert nem vagyok kenguru.
1: De szomorú lesz az a gyerek, mezit láb az is.
6: Ó, nem már, fiúk.
1: Ó, de kár érte. Hát és ráadásul el is ment, egy rossz választán csókolom majd.
2: Ennyi.
1: Hogy hívják a kislányt?
6: Kislány? Van kislány is egyébként, ő nagylány, de kislány.
1: Hát hogy hívják
2: a kisfiút?
4: Vagy mely gyerek neve?
6: A kisfiút Ádámnak.
1: A kis Ádám, ott fog már szomorú a mezitláb sírdogálni? Hát ez egy szomorú történet, Zsuzsi.
6: Nem várom.
1: Zsuzsi, ha most ilyen vagy, hogy nem tudod, hogy melyik állat, de tényleg a kenguru hasonlít a legjobban az emberre.
6: Nagyon izgulok.
4: Hát ezt mondja meg a karmának, jó? Aki azt mondja, hogy a talpából lőki a karma. Amúgy csak a praktikusabb lenne.
1: A talpából kinőtt a karom. Zsuzsi, menj haza, közöld a rossz hírt a gyerekkel. Mama majdnem nyert egy cipőt a rádióba.
6: Nem érdemeltétek meg. Soha, tényleg soha nem jutok be. És amikor bejutok, akkor...
1: Most se nyer semmit. Ez ilyen. Az élet egy harc, nem mindig nyerünk, sokszor vesztünk. Köszi a játékot, Zsuzsi, puszi!
4: Puszi,
6: Zsuzsi.
1: Na, puszi. Szia. Kenguru. Hát, Anna, gyere ide.
2: Anna.
4: Mutasd a lábad.
2: Anna. Hogyan történhetett
1: ez? Anna, nem küldhetünk vissza Dejkman utalmát. Mit csináljunk?
5: Egy férfit hívunk.
2: Ez férfi. Az. Legyen jó. Egy férfit.
1: Ne küld, a Dejkman úrnak nem küldünk vissza a péntekit. Addig játsszuk, amíg el nem viszi. Nem,
8: halló,
1: vissza nem
8: én
1: küldünk.
8: Vagyok.
1: Anna, olyan fura hangod. Nem te vagy az Anna. Én vagyok. Jó, legyél Ádám hangon. Jó, Anna?
5: Okay.
1: Jó, meg lesz, most meg lesz. De ha kiszórjuk, ő se tudja, őt is kiszórjuk.
2: Jó.
1: Még nincs itt, Andrzej, várj meg. Zsűl belsongott a játéktól, már adja a cíknál. Ja, első kérdésen túl kell menni. Ja, értem, hogy most
2: nem
1: túl menjünk
2: kell,
1: az első
2: kap
1: kérdésen.
2: Egy új első kérdést, hello.
1: De nincs új, ezek vannak betáblázva.
2: Nem baj, hát szarok rá. Nem érdekel.
1: Lettem a pénteket.
2: Kell a három kérdés, Gyula.
4: Amúgy, ha valamit hoztam ebben a műsorban, ez a felháborodás képesség.
1: Fejből mondunk egy kérdést akkor.
2: Van nekem tartalék kérdésem, azt fölteszem, ez nem lesz kivetítve. Jó?
1: Értem, a vágópista nem volt ilyen felkészült, hogy
2: felkészült. Aki nézi a interneteket, az most egy másik kérdést lát. Nem érdekelnek ők engemet. A játékszabályban három kérdés van.
1: Dobd a kérdést.
2: 100 fontos utalvány, nem adhatunk oda két kérdést.
1: Halló!
2: Halló!
7: Halló!
1: Szia!
4: Halló!
1: Te vagy az?
7: Halló, igen.
1: Ki?
7: Én.
1: De hogy hívnak?
4: Te hívtál, mi hívtunk?
1: Ádám, téged hívtunk. De egy ma játék.
7: Így van, igen, köszönöm.
1: Szereted a női cipőket? Hordod is?
7: Persze, minden nap.
1: Jó, akinek szeretnéd megnyerni?
7: Nyilván feleségemnek.
1: Jaj, de aranyos vagy. Nézd meg, betelefonált, hogy nyerjen a feleségének. Ez egy kedves történet. Vagy. Na figyelj, Ádám, az előző játékos elbukott, úgyhogy most nagyon szerencsés vagy, hogy itt vagy.
7: Remélem.
4: Felmásztál valakinek a hátán.
1: Így van, Zsuzsa tetemén jutottál
4: el. Ide.
1: Igen. Jó, hát a kérdés?
7: Persze.
1: Na figyelj.
2: Mekkora cipőt hord Lady Gaga?
1: Azta mindenki.
2: Mekkora?
1: Na.
2: Figyelj, A40, B38, C37, D39.
1: Szerintem ő egy férfi. Tehát, hogy...
4: Lady? Baba.
1: Lady Baba, úgyhogy...
7: Kipálni tudok csak, úgyhogy én azt mondanám, hogy a 38-as.
1: Nem jó, sajnos.
2: De sajnálom.
1: Hát
4: a megoldás medve.
2: 39.
1: Hogy elment ez neked ez a cipő utalvány?
2: 39.
7: De sajnálom.
4: A viszonthallásra.
1: A viszonthallásra, a viszontlátásra. Gyerekek, van egy Deichmann utalmány kiadó.
2: Adjuk oda.
1: Én nem adom vissza ezt Deichmann úrnak. Ha kell, délig maradok.
4: Így van.
1: Valaki vigyázz. Deichmann utalmány, mert most már nagyon unom, de most már valaki nyerje meg.
2: Új játékosa, van még kérdés.
1: A Deichmann tapsol, egy 3 perces játékra kapott, egy 33 percet csak pénteken, úgyhogy ők nagyon örülnek, jövő héten is költenek nálunk egy csomó pénzt. Nem adjuk, odaadjuk valakinek, nem küldjük vissza. Nem küldjük vissza.
4: Figyelj, nagyon figyelj, nem a Jakub Cseh Gabi lesz az.
5: Nem.
4: Gyerekek, ja, szedjük össze magunkat.
5: Mónikám, harmadik játékos vagy. Tartsad,
1: Móni! Nem nézzük most.
4: Szeretem, hogy Anna csak a rokonaiból választ.
1: Móni, ne felejtsd, Gabi vagy. Gabi vagy, nem a Népfürdő utcában laksz, igen. Mónika, halló Mónika.
8: Halló Balázska.
4: Várj, ha Balázska és Mónika, akkor neked a Mónika az a becézésed? Tehát amúgy csak egy sima Móni vagy?
1: Móni.
8: Igen.
2: És utálod is a Mónikát.
8: Utálom is a Mónika.
1: Mónika. Hát láttuk a Mónikába. Mivel foglalkozol, Móni?
8: Taxizom.
2: Taxi.
4: Te vagy az a taxis Budapestről, akinek te van akaszt, vagy strasszkövekkel a kárdenboxra ragasztak? Nem, akkor ez másik Móni.
1: Egy női taxis, gyerekek, ez ritka. Ez ritka.
8: Nem ritka már.
1: Ez nem ritka, gyerekek.
2: Nem,
1: egy női taxis szerintem egyáltalán nem ritka.
2: Sőt, nagyon helyes, hogy ennyien vagytok. Móninak nem mondunk nemet.
1: Jöhetek a kérdések, Móni?
8: Igen, segítsetek.
1: Nem fogunk. Itt szól az első kérdés.
2: Móni!
4: Móni!
2: Nem szól a zen, Gyula.
4: Gyula, légy
2: szíves. Ja. Na.
1: Így van. Nagyon izgulok.
4: Medve.
1: Picit már be is csurratottam annyira.
2: Na. Úristen, nagyon nehéz,
1: jön
2: nagyon
1: a kérdés,
2: nehéz
1: figyelj,
2: kérdés.
1: Figyelj, Mónika.
2: Figyelj.
8: Figyelek.
1: Ne vitatkozz, figyelj. Igen.
2: Ki viselte azt a híres húsból készült ruhát és hozzá a különleges lábbelit a 2010-es MTV videó?
1: És jön a legújabb hallgató.
4: Nagyon könnyű.
2: Madonna, Lady Gaga, Nicki Minaj vagy Katy Perry?
8: Lady Gaga.
1: Mónika. Nagyon jó. Megvan a Deichmann utalmányod egy része, de tudunk tovább menni.
2: Jó, megyünk tovább, figyelj.
8: Menjünk.
2: Melyik világsztár viselt az alá felsoroltak közül a színpadon és egy diátadó gálán is piros magas sarkú cipő? Taylor Swift, Lady Gaga, Adele vagy Dua Lipa?
8: ez is Lady Gaga.
1: Na jó, persze, könnyű. Gyerekek,
2: ezek a kérdések.
1: 50 ezer forintos Deichmann utalmánynál vagyunk.
2: Várjál, és akkor most fogjuk kinyírni.
1: Mónikám,
2: figyelj, melyik országban találták meg a világ egyik legrégebbi ismert bőrcipőjét, amely körülbelül 5534 éves kb. Tehát 5500 éves.
1: Egy cipő.
2: Egy cipő. 5500 éve már volt cipő.
4: Nem egy új darab. És a marketplace-en találták?
2: Bőrcipő. És árulták. A Törökország, B. Örményország. C. Irán, D. Egyiptom.
1: Na?
8: Hát legyen Örményország.
1: Oh! Jó, jó van, így van, Mónika. Mónika.
2: Mónika.
3: Egy 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
1: Így van. Nagyon jól eljátszottad, hogy nem tudod a válaszokat, de mi Janna szomszédjaként nagyon gratulálunk neked akkor a 100 000 forintos Deichmann utalmányhoz.
4: És üdvözöljük a gyerekeket.
1: Igen, és adnád a gyerekeknek, hogy csokot adjuk őket. Jól van, gratulálunk, elvitted, megvan.
8: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Örülünk, megérdemled. Küldjük, jó?
8: Köszönöm, sziasztok.
1: Ciao, ciao.
8: Hello, hello.
1: Azt írva, hogy egy okos taxis nem létezik. Taxis, női taxis gyerekek. Azért nem, azt mondta, hogy nem ritka, de én ha életemben egyszer utaztam női taxissal.
4: Sokszor, igen? Sokszor, igen. Egyszer még túsz is voltam.
1: De hogy miért megy egy nő taxis? Az olyan férfi szakma, nem? Vagy hülyeség? Vagy inzultálják, este van, részegek, ott azért egy ilyen pasi. Megint
4: apádról
2: A Mónit te inzultálnád? Hát nem mernéd.
4: De miért nem?
1: Tényleg nem.
4: Most lett magának egy tűsarkot, azzal fogja kikaparni a szemedet.
1: Nem is tudom, hogy utaztam egy női taxissal. Olyan meglepő, hogy egy nő így taxizik.
4: Egy nő vezet.
1: Igen.
4: Szavaz. Döntéshoz. Ennek véget kell vetni. Elfajzott világ.
1: Miket már vezethetnek a nők?
4: Mi a következő? Kutya?
1: Mi az, hogy csirkék fognak taxizni?
4: Milyen ezután?
1: Vissza a konyhába! Hát tényleg miért nem a pult mögött állnak?
4: Mi ez az éttelen igénytelenség?
1: Nem, csak arra gondoltam, hogy tudod, azért ott mint éjszaka sofőrködni, vagy taxizni, azért ott kezelni a sok részeget, nő ajánlatot kap, beszorra.
4: Ezzel a kocsmáros tőnek sokkal könnyebb.
1: Egyébként igen, a kocsmáros.
2: De legalább ott van a pult közöttetek, meg nálad van az összes ital.
4: Figyelj, az van, hogy mi a applikáción kell rendelni a taxit, ugye el tud dönteni, kit veszel fel. Tehát például mondták nekem a kolléginák, hogy készpénzre sose vesznek fel, mert azok átverős késelősök, de ott vannak ugye a kártyaadatok, és aki kártyával utazik, ugye az már visszakövethető. Ott azért már nem lehet visszaélni, úgyhogy nem szokták őket atrocitások élni.
1: Milyen világ van, tehát így figyeli, hogy mivel fizet?
4: Igen, igen, ezt ők meg tudják, el tudják dönteni, hogy ezt ennyi tud eldönteni, hogy készpénzes vagy kártyás fizetés, és hogy van értékelés is amúgy az applikáción belül, ki milyen utas.
1: A sofőr leértékel?
4: Hát ezek azt csinálják, figyelj csak. Hát
1: akkor erre az jobban odafigyelek majd.
2: Úgy, hogy viselkedjél.
1: Tehát kiszállok is, akkor borzsás volt, hullott a szakálla.
2: Csillag.
4: Ennyi szarszagú volt.
1: Fiam, a szarszagú volt, és hülye kérdéseket tett föl. Igen, ő Balázs.
4: Én utáltam a Balázs, sőt, egy pont.
1: Na, igen. Ilyen szarszagú csávot még sosem vittem sehol, hihetetlen. Na jó, köszönöm szépen akkor ezt a megszólásra.
4: Honnan tudod, hogy milyen az értékelésed, amikor a haverjaid együtt hívtak taxit magatoknak a kocsmázás végén, és amikor nekik egyből lesz autójuk, neked meg nem, akkor tudod, hogy...
1: És hol el tudom olvasni valahol az értékelésemet?
4: Nem?
1: Nem. Nagyon kíváncsi lennék rá. Na jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra.
9: Balázsék hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Elvito oldalon.
3: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
4: Tudod miért jó? Mert nádudvari.
5: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
6: Roppanós, szentesi!
7: Zamatos,
6: szentesi!
7: Vagány,
6: szentesi vagány!
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal! Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel, vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit! Részletek a visionexpress.hu oldalon.
11: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival! Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
16: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is!
15: De jó neked! Mi a titkod?
16: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
15: Sedacor Forte.
16: És a koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1

0: szintjén, vagy a byd.hepiauto.hu oldalon. Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
1: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
2: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
3: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
4: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
3: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
5: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
6: Furgonra vagy platós teherautóra van szüksége? Ne várjon hónapokat! Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Boxer, expert, partner, számos méretben készletről azonnal. Teljes körű ügyintézés, kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel. Ma dönt, holnap már dolgozik. Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Kecskemét, Szent László körút 81.
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Kressz Szafarin vehettek részt a kecskeméti diákok. Új igazgató vezeti a Bácskiskunvár megyei katasztrófa védelmet. Zajlik a denevérek párzási időszaka. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Általános iskolás csapatok részvételével rendezték meg ismét a Kressz Szafarit a kecskeméti vadaskertben. A közlekedésbiztonsági versenyt a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága szervezte. A diákok több állomáson tették próbára ügyességüket és közlekedési ismereteiket. A feladatok között a közúti jelzőtáblák felismerése és különböző közlekedési helyzetek is szerepeltek, írja a megyei lap. A program célja, hogy játékos formában bővítse a gyerekek Kressz tudását, és ezzel hozzájáruljon a gyermekbalesetek megelőzéséhez. Szeptember 16-ától már Babud Jenő tűzoltó alezredes irányítja a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot. Az új igazgatót ünnepélyes állománygyűlésen köszöntötték, ahol átadták a belügyminiszter kinevezési határozatát. Babud Jenő széleskörű szakmai tapasztalattal és több éves vezetői gyakorlattal érkezett a szervezet élére. Az új igazgató egyik legfontosabb céljának az erős közösség és a csapatmunka további fejlesztését nevezte. Emellett a transzparenciára, a kreatív probléma megoldásra és a tűzoltói értékrend továbbvitelére is kiemelt figyelmet fordítana. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevér kutató beszélt rádiónknak.
10: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovarbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek és az ottani barlangokban mászolnak.
9: Bács-Kiskunban időnként felbukkannak védett denevérek, amelyek mentésében a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei nyújtanak segítséget. Kecskeméten például találtak már ritka fehér torkú denevért is, amelyet ragasztós csapdából, legyengült állapotból sikerült megmenteni és szabadon engedni. Többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható ma zápor, zivatar, az északnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben, a térségben 20 és 28 fok között alakul. Holnap erőteljes gomoly felhőképződésre lehet számítani, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutára, a térségben 22 és 28 fok közé emelkedik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
12: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter, a kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri, és a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
13: Hát itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után 11 perccel zene nélkül. Mit érek én? Úgy van, volt ez a dal, de gyerekek, itt új világ van, itt beültünk az iskolapadba mi is, úgyhogy vége a lébecolásnak. Nem a témához tartozik, kivettem a gyereket a suliból, és megyünk horgászni a Balatonra vasárnapi, így kell ezt csinálni. De menő!
14: Ez jó fej.
13: Ez nagyon jó arcság. Azt mondta, hogy bepótolod a pénteket, megtudjuk mi a lecke, elmegyünk és 3 napig horgászunk a gyerekeket. De jó, tök jó.
15: Simán csináljátok meg ezt.
13: Tök jó.
15: Tényleg. Hát ez mekkora élmény a gyereknek.
13: És mennyire nem múlik egy napon, ha belegondolsz, valójában
15: tényleg semmi. Ha azt nem tudja pótolni, akkor mindegy.
13: Akkor se. Azt a mindenit neki. Tényleg így van. Jól van.
15: Nyisd már meg a bolt alkalmazásodat, légy szíves.
13: Bolt alkalmazás.
15: Csak azért, mert hát van pontozás, és van egy ajánlás is, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy jó pontod legyen. Én ezt elolvastam, és szerintem te kettes vagy az ajánlás alapján, hogy mit kell csinálni.
14: Profil?
13: Főoldal, aktiválás, fiók.
14: Profil.
15: Profil.
13: Ez a profil. A profilom, igen.
15: Igen? Na.
14: Értékelés.
15: Na, tartsd föl. Ott van a neved alatt, ott kell legyen.
14: Hagyos.
13: Nem, a fogalmam sincs.
14: Hagyj
13: ott a profilomat nézd meg. Fizetési módok.
15: Fönn. Ott van a
14: ötcsillagos.
13: Oda nézzél! Csak ötcsillagos értékelésem van.
14: Igen.
13: Engem leértékeltek. Nem, ötös kaptam.
15: Szerintem fölértékeltek.
13: De ez most nagyon jó lesz.
15: Sofőrök minden fuvar után egytől 5 csillaggal értékelnek, vagy értékelhetnek téged, és van néhány tipp, hogy mit kell csinálni, és én ez alapján azt gondoltam, hogy te biztos, hogy kettes vagy. Az első pont az, hogy legyél tisztelettudó és figyelmes.
13: Hát de szemetek vagytok, ugye? Genyók vagytok, tök normálisan. Az 5 csillag igen. Az értékelésem, úgyhogy ezt én...
14: Mondom, keremet kommentet írni. 5 csillag, de legközelebb részes, ne utasz fekve.
13: Nagyon aranyos, de nagyon büdös. Csöndben ül és fingik.
15: Hagyd az autót olyan állapotban, ahogy találtad. Hát nálad se ez
13: nem. Nagyon sűrűn oda szarok, persze, oda kuporodok mindig, amikor nem figyel. Mit gondoltok ti rólam?
15: Használd a biztonsági jövet. Hát életedben nem kapcsoltad be.
13: Mert hogy hátra ülök. Tényleg nem kapcsolom be.
15: Na, 5 csillagos
13: mennyi?
15: 6.
13: Persze!
14: 10 csillagos, én is 5-ös vagyok.
13: 5-ös vagy, igen.
14: Helyesen indokolatlan, pedig olyan emberek keutaznak, akik aztán mondhatta volna bármit rólam, szóval.
13: Nem tudtam, hogy leértékelnek. Ő rányom utána egy csillagot, hogy milyen vagy. Menő, és ezt így meg lehet nézni.
14: Megbizony.
13: Most komolyan mondom, úgy örülök, mint 5-ös kaptam volna az iskolába. Látod, milyen kevés elég nekem? A bolton vadidegen emberek 5-ösre pontoznak. Hát fájt is volna, lepontoznak, megmondom össze. Nálam unalmasabb kultúrát a bütésni ülés nincs. Utas.
14: Ütés.
13: Beülök hátra, nem akarok beszélgetni, hagyjál békén, vigyél oda vagyok. Köszönök, kiszállok, kifizetem. Kész. Ennyi.
15: Jó, nem csapod be az ajtót?
13: Nem csapod be az ajtót, nincs műmodoroskodás, nem kezdeményezek beszélgetést, és lehetőleg velem se beszélges. Hagyjál utazni. Ez az én privát szférám, te vezess, én ülök. Engem is érdekel pedig az életed, ráadásul, téged is érdekel az enyém. Ja,
15: ráadásul taxisok, akikkel ugye legendásra jóban vagy, és mégis 5-öt adnak.
13: Ráadásul így van, igen. Nem, a boltosokat, azokat szeretem egyébként. Na jó van, gyerekek. Mondjad, Anna, mi a helyzet? Még gyorsan túlesnél rajta?
16: Nem esnék túl rajta. Nem esnék túl rajta. Máson esnénk túl.
13: Ja, hogy opát, itt nagy szervezések
15: maga
13: voltak közben.
15: Maga a nagy van itt
13: gyerekek,
15: velünk.
13: Hát mindjárt itt
16: Kalambó.
13: Lesz. Mindjárt már itt is van.
16: Már itt lesz.
13: De várj, Anna, még egy felvezet, amire szegény ne várakozassuk sokat. Ugye csak, hogy a hír miről szól, hát nem hiszitek el, ugye a gyömrői konyhás lopásról mi nagyon sokat beszéltünk, a polgármester kapta el a csapatot, kiderült, ezek mindent elloptak, semmit nem adtak oda a gyerekeknek, büntető ügy van belőle, a hosszú éveken keresztül sonkát, tojás, sajtot, mindent hazavittek. Na most mi történt? Ugye őket begyűjtötték, kirúgták. És azt gondolnád, hogy megtisztult a szakma, itt már gyömrőn a konyhásnénik
14: nem lopnak. Hát összehúzták magukat, hogy jaj, csak így ne járjak.
13: Erre mi történt? újabb konyhás nénit kapott lopáson a gyömrői polgármester.
15: Hát
13: megülöket a sztoritól, imádom. A Kisber Szabolcs polgármester, aki egy szerdai ellenőrzésen nagy mennyiségű tisztítószer talált az öltöző szekrényben. Hát figyelj, ők mibe vannak, de tényleg?
15: Azután, hogy mindenkit kirúgtak, érted, mindenki lebukott, még ott tartod, vagy ellopod?
13: Tovább mész, és akkor nem a kaját kezded ellopni, hanem akkor ellopod a tisztítószert. Na de ott volt öreg
14: itt
13: Sherlock.
14: Már semmit nem lehet csinálni.
16: El fog tűnni az iskola.
13: Az újabb konyhás néni téglákat bontott ki a falból, és kezdte lehozni a gyömrői iskolát. Szóval az volt, hogy megint jött a polgi, és megint lecsapott az öreg Sherlock.
15: Hát százva magát, oda jött.
13: Mert ugye a múltkor megtudtuk, hogy igazából a polgármester, tehát hogy nem is a suli rend fenntartója. Igen, megérkezik áruhában, belopózott megint az iskolába, és rajta kapta a konyhás néni. De várj, most akkor konyhás néni lopott takarítószert?
16: Igen.
14: Mert ezt nem feltételezték róla.
15: De gyerekek nem rúgtak ki az összes konyhás nénit? Új konyhás nénik, és két hét után lopnak.
13: Sikerből lopott. Nem tudta, hol van tűnt az elődje, csak azt mondta, hogy jöttem lopni. Fölvették, azonnal lopott. Hát ilyenek ezek, érted? Szaporodnak, az lopnak. Mekkora ez a sztori. Neki nem szóltak, hogy figyelj, most vitték el a fél iskolát előtte.
15: Tudod ki a polgármester itt?
13: Ez áruhában népszabadságon ül az iskola előtt két darab
14: lyukkal. A polgármester vagyok, úgyhogy hagyj el az ingatlan.
13: Igen. Na megérkezett megint a polgármester, és megint lecsapott. Ugye följük, megkérdezzük, én szeretem ezt a sztorit, Jenny, ebből a szempontból. Itt Szabolcs nem lopja a napot. Ólálkodik az iskola körül, naponta lecsap valakire.
14: Különösen kell fogalmazni.
13: De tényleg.
14: Semmit sem lop a Szabolcs.
13: Nem, ő nem, ő tényleg nem. Viszont ott van is örködik, úgyhogy ebben az iskolában rend van is fegyelem. Ugye a 6 kiló sajtból az előző brigád, az kevesebb, mint 1 kilót adott oda a gyerekeknek, és az csak az napi fogás volt. Több száz gyerek éhesen ment haza, ellopták a felvágottat, a húst, mindent elvittek, de ezek 30 éve. 30 évért egy büfét üzemeltettek volna a Gyömrök külvárosából, mindent eladtak. Bűncselekmény miatt nyomoz a rendőrség, és évek óta lophatták a gyerekeknek szánt kaját. Azért ez milyen szomorú, nem?
16: Ez nagyon most tényleg rögtön, de rettentően. Most meg van össze 15 liter domestos.
13: 15 liter, meg 8 kilót hittet a nő ellopott, de nem szól senkinek, hogy figyelj, Ica, kicsit figyelj már oda, meg kérdődött, elvitték a brigádot.
14: A cifet azt a sajtortából vették ki.
13: Igen.
16: 30 liter folyékony szappan.
13: Kézzed, a sovány gyerekek, akik éhesek, nem látnak át az ablakon olyan koszos. Azért a gyömrői iskolában, te a gyömrői iskolában jársz, ott megtanulod, mi az a regula.
15: Föl van készítve a gyömröd, mindenre.
13: Éhezel, koszos iskolában mézzetek, mindent ellopnak. Elképesztő. Na de itt a polgi, hát ő viszont megfogja őket.
14: Nincs egy Batman-es szignálunk neki?
13: De lassan találunk. Hello Szabolcs, jó reggel, ciao.
10: Sziasztok, jó reggel!
14: Jó reggel!
13: Hát figyelj, te most már gyömrő őrszeme vagy, azt kell, hogy mondjuk. Mindig ott vagy, mindig lecsapsz.
14: Gyömrő kapitány.
13: Igen, ez most már ugyanaz a suli, igen, vagy egy gyömrői suli, de ez most egy másik suli. Most mi történt?
10: Ez egy másik iskola volt. Abban az iskolában ott egy teljesen új brigád van, ugye ott mind a négy konyhást kirúgtuk, ahol a ételt lopták nagy mennyiségben. Ez most egy másik iskola. Ugye megígértem, hogy folyamatosan fogom ellenőrizni az összes intézményt, és hát most ők voltak soron.
13: Fülesre mentél bejelentésre, vagy csak intuitíven kiválasztottál egy sulit? Besétáltál, és kihúztad az Ica fiókját, az kiderült, hogy 600 kg domestos ott van benne.
10: Nem, megmondom őszintén, mert itt már voltam kint egyszer, és akkor gyanúsan sok egyszer használatos műanyag tányért találtam, és volt arról információm, hogy itt az egyik konyhásnő volt csak érintett, hogy ő megrendelésre szállítja az ételt különböző családoknak, és ezért ellenőriztük, de a másik iskola lebukása után ő ezt, mondjuk úgy, hogy szüneteltette ezt a tevékenységét, egyébként úgy tudom, hogy a pótkerék helyén szállította az ételt, és hát ezt ellenőriztük, hogy van-e, és nagyon nyugodt is volt, mondta, hogy a kocsiában minden rekeszt átnézhetek, mert hogy nyilván nem fogunk találni semmit, azt nem gondolt, hogy az öltözőszekrényt is átnézzük, és ott felleljük ezt a... Hát azért mondhatom nyugodtan, hogy kereskedelmi mennyiség, mert ugye volt egy karton hipópor, egy karton floraszept, egy karton cif, meg még egy jó pár domestos, nem tudom még mik eltéve, tehát azért oda szépen be voltak rejtve a cuccok.
13: Döbbenet egyébként, hogy híre ment a gyömrői elvezetésnek a konyhásnéknél, de kettő utcával arrébb egy iskolába ugyanúgy lopnak tovább. Tehát ott komoly mafiózók dolgoznak akkor.
10: Hát, sajnos ilyen nagyon sokan írták, hogy ez bevett, de azért én azt gondolom, hogy a konyhások többsége azért tisztességes és becsületesen dolgozik. Persze, hát vannak köztük is olyanok, akik sajnos nem. Sőt, visszajutott hozzám olyan hír is, hogy már budapesti konyhákon is azzal fenyegetik egymást, hogy vigyázzon, mert jön a kisbert, aztán majd kinyitatja a csomagtartót.
13: Olyat tapasztaltál esetleg, hogy mész Gyömrő utcáján sétálsz, és ott lakó polgárok önként kipakolják a zsebüket, és azt mondják, hogy ártatlan vagy polgármester, nálam nincsen semmi.
10: Hát meg fogtuk lepődni, ilyet nem, de olyat tapasztaltam, hogy jelentkezett egy lakos, hogy ő visszaadná azt a nagy mennyiségű WC papírt és papírtörlőt, amit a konyhásoktól vásárolt. És,
13: ja, konyhásoktól vásárolta? Megőrülve.
10: Elszégyelte magát, és ő visszaszolgáltatná, úgyhogy mondtam, hogy akkor vigye vissza az iskolába, onnan ellopták.
13: Aha.
14: De ez az egy rétegű WC papír, amit újságból csinálnak, amit ugye lehet az ilyen intézményekben használni. Arról van szó? Az a papíros. Az nagyon
10: hát fontos. Nem tudom, de hát ezek szerint nem csak étel, tehát tényleg mindent volt. Tehát azt, nyilván a konyhások többsége tisztességes, becsületes, de azért sajnos akadt köztük olyan, aki, ami mozdítható, ezek szerint csodálom, hogy az öltöző szekrényt nem vitték, próbálták hazavinni.
14: De versenyképes a fizetésük ezeknek az embereknek? Vagy ez csak az unalom miatt van?
10: Hát nem, nyilván alacsony fizetésű közalkalmazottak többségében, tehát nem mondom, hogy óriási nagyon sok pénzt keresnek, de ez nem lehet indok arra, hogy lopjanak, pláne gyerekektől, tehát szerintem azért ez elég súlyosító körülményekben. És hát ott lehetett látni az öltöző szekrényt, hogy mennyire volt tisztaság. Tehát, hogy ha nincs tisztítószer, akkor nehéz, nyilván nem is takarítanak olyan
14: szinten. Nem ömlött ki a fluoreszcept a szekrényébe, azt akarod mondani?
10: Hát nem. Nagyon szépen be volt csomagolva a kartonba, 15 liter, masszám literes kiszerelésben volt.
13: Egy önéletrajzot nem akarsz beküldeni a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal vezetőségébe? Hát, ha nem tudom, hát ugye ott eldőlt, hogy kik vannak, de én szerintem azért ez simán, én szerintem egy 8-ason besúrannál egy laza önéletrajzzal. Nem gondolkozol rajta, hogy ezt máshol is kamatoztasd?
10: Nem, most egyelőre Gyömrön próbálom visszaszerezni a vagyont.
13: Ami
10: az elmúlt években.
13: Járod az utcákat, járod az iskolát, füleseket is kapsz, vagy csak úgy reggel fölkelsz, ma bemegyek hozzájuk, és csak úgy bemész, tehát egyszerűen csak megjelensz váratlanul?
10: Hát kapok füleseket is nyilván, de most itt például csak úgy megjelentem. Azért, mert már korábban itt voltam egyszer, és gyanús volt az a sok egyszer használatos műanyag tányér, de aznap egyébként ellenőriztem egy másik konyhát is, és ott minden rendben volt szerencsére, úgyhogy azért van pozitív tapasztalat is, de nyilván sajnos sok.
13: Hát lassan többet vagy az iskolában, mint a polgármester hivatalban.
10: Hát egy polgármesternek ez is dolga, hogy ellenőrizzen.
13: Abszolút.
15: Ki a következő csoport, aki retteghet, a karbantartók egy eltűnt 13-as kulcs miatt?
10: Hát annyit elárulok, hogy nem a konyhások a következő, hanem lehet, hogy a városüzemeltetés, de ezt majd még a...
15: Megosztjük! Ezt azért most hallották!
10: Mert azért azt is elárulom, hogy amióta ott elkezdtük figyelni például a autóknak a fogyasztását, volt olyan autó, aminek 86 literről leesett 20-ra a fogyasztása.
13: Hát elég lyukas volt a benzintank, csak
15: megforgatottak,
13: megragasztották,
14: sűrű lett a dízel.
13: Egy kis gitter ott kitömték, azt beragasztották a benzintankot.
14: Ilyen időben hova érdemes menni egyáltalán?
13: Jön a rossz időben, nem járunk annyi kocsival, Pogi. Tudja, a nyáron nagyon megszaladtak a kilométerek, így van ez.
10: Igen.
13: Te egy gyömrői serif vagy, kéne neked egy ló, egy kis serif csillag, csak ott úgy lovagolgatnál. Már
14: nem,
13: hát ez
14: nem, egy elektromos roller kéne neki.
13: Nagyon-nagyon adom.
14: Egy golfkocsi, tudod,
15: amilyen... Kék villogóval.
13: Igen.
14: Kék villogóval, azért, mert az nagyon olyan hangtalanul tud osonni, tudod. És ugye el tudod vinni vele a gyanúsítottakat.
13: Igen, Micska most köpte ki a lopott üzemanyagot. Figyelj, más polgik ezt nem csinálják? Ez egyébként tök fontos lenne, hogy máshol is bemenjenek az iskolákból ők a fenntartók, elkapják a konyhás néniket, tök jó lenne egy-két polgiát venni a példát. Kaptál már esetleg visszajelzést, hogy máshol is csinálják?
10: Kaptam. Volt olyan polgármester, aki fölhívott, hogy 5 éve próbálja megfogni őket, és árulja már az a titkot, hogy mert tudja, hogy lopnak nála is a konyhások, és hogy én hogy kaptam el őket, adjak egy kis szakmai praktikát, hogy...
14: Hát ez ki kell jönni a polgármester hivatalból, nem? Tehát ez az első lépés.
13: Ha meg nem egy FBI hadművelet oda mentél, az belenézzél a szatyúkba, nem? Nem egy Kennedy gyilkosság a dolog.
15: Nem akarjuk az érdemeidet kisebbíteni, de...
13: Igen, de volt 30 kiló, 50 kilós, és ez kosszatyor, érted, 8 kilós sonkával, hát azért az nem egy Kennedy akta.
14: És olyat nem lehet, hogy te leszel az, aki a többi polgármestert ellenőrzi? Hogy legyen az, hogy te vagy a polgármesternek ilyen legfelső, nem? És akkor mindenkinek mindenért.
13: Reszkessen mindenki. Ezt nagyon szeretjük.
10: Nem, én jól meg vagyok itt Gyömrön. Köszönöm.
13: Nagyon jó, de mennyi időd van, mikor van polgármester választás, hogy mennyi, mi két év, vagy ez most hogy van? Mikor vannak az önkorik?
10: Hát elvileg 29-ben.
13: 29, aha.
14: Ja, addig már mindenkit meg tudsz reformálni.
13: Addig még figyelj, elkapott fél gyömröt.
14: Pátyon egy kicsit félnek,
10: hogy igyekszem.
14: Átszivárogod ez a metódus.
13: Igen, a pátyok már ettegnek.
10: Én azt hittem egyébként, hogy az első... Bocsánat, azt hittem, hogy az első ilyen nagy bukás után legalább egy két hétig senki nem fog próbálkozni, de hát rászáfoltak.
14: Ők is ezt hitték, azért csinálták.
13: Igen, ezért foglalkozunk is a híre, mert tök megdöbbentő, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen nagy rendőrségi elvezetés, ott utána az egy ideig csak nem lopsz, majd nem mered megcsinálni. De rá két
10: úgy egyébként, hogy már azokat már rabosították, tehát hogy ők már üzletszerűen elkövetett sikkasztásba nyomoznak, és úgy tudom, hogy már rabosították is őket.
14: Igen, hát ott komolyan mondod, hogy börtönbe került a konyhás néni.
10: Nem, csak új lenyomatot vettek, meg lefotózták, ugye hát meggyanúsítottak.
13: Igen, az összeg miatt az már komoly, tehát hogy az ott a tét kategóriát ugrik, tehát össze évek alatt csinálták, hát, ez ilyen minőségben.
10: Abszolút. Így van, tehát ez már milliós tétel lehet ilyen mennyiségben évek alatt.
14: Az komoly.
13: Na megvan az Ilicuk a konyhás néni 50-es bicepszel, így nyomja a kezét a tintába, és ez 10 éven keresztül lopta a gépsonkát. És nem mondom, hogy nem érdemlik meg. Te gyerekek, aki gyerektől lopja el a kaját, tehát tényleg a legalja. Úgyhogy gyerekek
14: frankor ilyesek voltak. Hát a legaljában szerintem majd találkozok a büntetés végrehajtási intézetben, mert ott az ezt nem tudnak nekik még új perspektívára.
13: Te mérülsz, gyilkosság, te mérülsz, rablás, te mérülsz.
15: 8 kiló sajt.
13: 8 kiló trapista sajt. És rögünk, de hogy közben tényleg genyó, és hogy azért hosszú évekig csinál. Ipari mennyiségben vitték ki a kaját. Egyrészt a kár, kettő, hogy a gyerekek közben nem tudtak mit enni.
14: Úgy kéne őket elítélni, hogy nem forintosítani, hanem hogy hány kalóriát vittek el. Összesen mennyi kalóriát vettek el a gyerekektől.
13: Na jó, van, nagyon drukkolunk neked, halljunk aztán rólad egy-két hét múlva megint, Szabolcs. Mi ezt követjük, ezt az esemény sorozatot. Jó?
14: Szerzünk neked addig intro zenét,
10: jó? Jó, köszönöm.
14: Hogy amikor majd feljük, akkor a Mátyás királynak a zenét, hogy hasonlót. Jó, valamit kérdezünk.
13: Jó, valamit kitalálunk, jó?
14: Legyen.
10: Rendben, köszönöm.
13: Köszi, Szabolcs, jó munkát, ciao, ciao.
15: Hello.
10: Köszi, sziasztok.
13: Csáó, Kisber Szabolcsnak, köszönjük szépen. Jó, figyeljetek, gyömrön, senki nincs biztonságban.
15: Nincs, figyázzatok, figyeljetek.
13: Csak föllövitek Szabolcs arcát az égre, éjszaka megjelenik. Tehát ez, ő jön. Nincs mese.
14: Gyötör a gyömrő.
13: Igen, Szabolcs
14: érkezik. De hogy legyen neki valami zélem.
13: Jó, találunk egy Batman, vagy egy Starsky és Hutch, vagy Derek, vagy Columbo, valami főcímzenét berakunk neki. Ha valamit legközelebb hívjuk, akkor berakunk valamit. Deralte.
16: Tethely.
13: Tator. Vagy a görben órának a Lindel.
14: Úristen, a Linda!
13: Linda!
15: Nem lehet egy Linda gyerek.
13: Nem, Linda nem. Egy Starsky és Hutch az jó.
15: Az is jó.
13: Vagy mi volt ez a magyar bűnügyi sorozata? Izé játszott benne Cserhalmi, 30 évig ment, nagyon híres, 70-es években, nem fogom tudni megmondani. Nagyon jó sorozat volt.
14: És a Kisváros?
15: Bűnügyi magyar.
13: Magyar Cserhalmi, nagyon híres volt, nagyon jó sorozat volt, és Frankó sorozat volt, és tényleg az egyik legjobb. Franco Nero? Nem, majd mindjárt ugye, beugrik.
14: Egyikor sem tudja, miről beszélsz.
13: Ez mennyire durva, ennyire nem vagytok örökök. Cserhalmi játszott benne, 80-as évek, nagyon híres bűnügyi sorozat, és a...
16: Kántor. Ne, csak hülyeskedne.
15: Bigyó felügyelő. Hát... Beveli hisz zsaru.
13: Nem lehettek ennyire műveletlenek.
15: Az a baj, hogy nincs ilyen sorozat.
13: De!
15: A hallgatók már megírták volna. Magnum!
16: Nem.
13: Privátkopó, azaz. Nem láttátok? Nem néztétek?
14: Nem, viszont kaptam most Kovács András Pétertől egy SMS-t, és ezt felolvasom, mert azt hallja a műsorban, hogy ő éppen Bázelből viszik Zürichbe, egy portugál srác vezeti az autót, aki magyarul tanul, és minket hallgat. Tehát a rádióadás alapján tanul magyarul a portugál sofőr srác, aki viszi a Kovács András Pétert.
13: Az jó, mert abból ennyit hallott magyarul.
14: Figyelj, ha ezt megtanulja, ha ez apján megtanul magyarul, tehát állampolgárságot kell adni.
13: Na, nagyon kemény. Na, itt vagyunk, halló, jó reggelt!
10: Való, itt vagyok.
13: Jó, ennek én nagyon örülök.
15: Mi is.
13: Mondj egy szlogent.
10: Nem mondtam, de mondhatom még egyszer. Rádió, én csak igazi mai magyar sláger megy.
13: Hát ez
15: végével.
13: Hát ez elrontottad.
10: Csak igazi mai sláger megy. Na, bocsánat, de az előzőt jól mondtam.
14: Először is mondd meg, biztos, hogy pontosan honnan telefonálsz, mert nem tudom visszafejteni a dialektust.
13: Lajcsi!
10: Igen, tessék.
13: És újra kezdtük a beszélgetést. Honnan telefonált a Lajcsi?
10: Mostan a Csúcshegyről itt, mostan a könyvelőmnek csinálunk egy nyaralót.
15: Szép, mert
13: könyvelőnek
15: csinálunk nyaralót. Honnan származol, hol születtél?
10: A Kárpátalja, Vízről.
13: Halljuk, olyan jó, ízesen beszélsz. Nagyon, nagyon jó ezt hallani. Jól van, oké, Lajcsi, figyelj, akkor van egy kulcsod.
10: Nagyon szépen köszönöm, Palás.
13: Köszönöm szívesen, Lajcsi. Jól van.
14: Az az érdekes, hogy te építesz a könyvelődnek, hát fordítva kéne legyen. A könyvelődnek kéne egy nyaralónyit összedobni neked.
17: Hát, ne, jó lenne, de nem úgy működik az. Úgyhogy így is jó.
13: Úgyhogy... Jó van, találkozunk októberben.
17: Nagyon szépen köszönöm.
13: Ciao, ciao.
14: Hello,
13: ciao, ciao. Szóval milyen nemzetiségű srác tanul magyarul a kocsiba, a kappal?
14: Bázelből mennek kocsival Zürichbe, és portugál nemzetiségű srác.
13: Mondjunk már neki akkor valamit hírek után portugálul.
14: Portugálul.
13: Valamit mondjunk portugálul.
15: Hát persze, bármit.
13: Hát addig írhatunk a Csencsipóval egy mondatot, és akkor portugálul mondunk neki valamit, jó? Jövünk mindjárt a hírek után. Hogy meg fog lepődni?
18: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
20: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
21: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
22: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
23: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
24: Önnek a Protexin kell.
25: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
26: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
27: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
28: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
27: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
29: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
30: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
31: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
19: Reklámot hallottak.
32: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
33: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
34: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
35: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
36: Most különösen jó döntés, ki jár a váltani a Jeep autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jeep autó szalonjaiban és a jeepauto.hu per Kia oldalon.
37: Kia. Movement that inspires.
38: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
39: Inkább megnézném élőben.
38: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
39: Ez jól hangzik.
38: Szeptember 18, Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
0: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6 millió 990 ezer forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
1: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: A Hovány csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
32: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
32: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
4: Reklámot hallottak.
32: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Szombaton nyithat újra a kecskeméti fürdő, kimaradt Bács-Kiskuna szélturbina pályázatból. Felmérték, hogy hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 19-ére halasztották a kecskeméti fürdő újranyitását, miután az intézmény saját kérésére újabb vízvizsgálatot végeznek. A fürdő az elmúlt két hétben az éves nagy karbantartás miatt teljesen zárva tartott, és eredetileg szeptember 14-én nyitott volna ki, írja a baum.hu. Korábban 4 medencét is lezártak, miután a vízmintákban jelentős mikrobiológiai határérték túllépést mutattak ki. A belső vizsgálat lezárult, az üzemeltető pedig szigorúbb önellenőrzést és új víztechnológiai megoldásokat is tervez. A most kért friss vizsgálat eredménye a napokban várható, ezt követően a tervek szerint szombaton fogadhatják ismét a vendégeket. Egyetlen Bács-Kiskun vármegyei járás sem került be a most meghirdetett hazai zöld energia pályázat kijelölt térségei közé. A döntés különösen a kiskunhalasi és a bácsalmási járást érinti, amelyek korábban még lehetséges szélenergia fejlesztési területként szerepeltek, írja a Félegyházi közlöny. A kérelmeket pedig október 30-áig lehet benyújtani. Kiskunhalas térségében korábban természetvédelmi aggályok és civil tiltakozások is kísérték a tervezett szélerőműparkokat. A mostani kiírás ugyanakkor nem feltétlenül jelent végleges kizárást, a hálózat későbbi fejlesztésével ugyanis ismét napirendre kerülhetnek a térség szélenergia beruházásai. Felmérték, hogy hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
6: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
5: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyengén mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 20 és 27 fok között alakul. Keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itten vagyunk, jó reggelt! 3:40 lesz, 5 perc múlva.
2: Szerbusztok!
1: Szerbusztok! Mutatjuk a nap legjobb pillanatait.
3: Rengeteg volt belőle, nehéz volt választani.
1: Micsoda?
3: Tessék?
1: Hogyan?
3: Hogy?
1: Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, csak fel kéne mennem a fülest, csak jobban hallak benneteket. Szóval a lényeg, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, ugye? Hát ez itt a lényeg.
2: Várj, előtte üzenet.
1: Ja, az üzenet, tényleg, a portugál fiúnak.
3: Tiago.
1: Tiago! Tiago!
3: Igen, és nyilvánvalóan egyetlen oka van, hogy egy portugál kandúr magyarul akar tanulni, az pedig az Ágnes nevű hölgy.
2: Kisasszony.
3: Behálózta őt.
1: Aha.
3: Tiago.
1: Na, Tiago, én azt mondom neked, hogy eunánu sau pregosiostus apenas a populer en gíria.
3: Ez erotikusnak hangzott. De vajon az is volt?
2: Szerintem Tiago most menne ki egy fának. Mi volt ez? Mit mondtunk neki?
1: Hogyha nagyon erőszakosak, enged popsú. Nem. Ja. Nem vagyok lusta, csak spórolok az energiával. Eunánu sau pregosiostus apenas a populer en energia.
3: Azt mondják, hogy...
2: Rezsia, mi ez? Rezsicsökkentés?
1: Most mit tudom, én ezt adta
3: rezsia. Ezt kevesebb lesz a rezsia. Rezsia. Oda figyelj, hogy lekapcsolja a lámpát.
1: Ozsueu szószkeru pászko mídia zero problémas.
2: Nincs probléma.
3: Nincs nő, nincs írás.
1: Ha népszínzá utcában kérik az értékeidet, add oda. Ma csak nyugalmat, kaját és nulla problémát akarok. Ezt mondtam neki. Na? Nem írtatok be semmit a ChatGPT-nak, hogy mondjon egy portugál mondatot?
3: Nem, sajnos.
1: Mit csináltatok megint? Csak
2: minden
1: én dolgozom.
2: Más. Igen.
3: Úristen, hogy nem sütj a szemet.
1: Tényleg, itt munka van, hát itt beírom a Csipónak, hogy adja 3 portugál mondatot, és adja. Mert hogy miért pont ezeket nem tudom egyébként, hogy miért ezeket adta, de mindegy.
3: Legközelebb felhívjuk Tiágot, ezt megkérdezzük tőle, hogy mit szólt ehhez.
1: Jó, ez a Tiago, ez olyan, mint ami török sorozat, nem? De a második évad a Tiago, és akkor...
3: Tiago.
1: Tiago, hogy csinálhattál ilyet?
3: Lucesita! Mi között van Tiágóhoz?
1: Igen, de nem ilyen. Na jó, gyerekek.
3: Pablo azt mondta nekem, hogy mindent szabad.
1: Csak a tiéd vagyok, Tiágó. Az EasyJet újabb toborzást indított, és repülési tapasztalat nélkül akár 55 év feletti sztjuárdeszeket is felvesz. Elő a Greniket, a Mamikat, 60 éves sztjuvik az EasyJeten. Annát már be is protezsáltuk.
2: És mi a férfiak is mehetünk, a papperek is.
1: Így van. Na. Én imádnám, megállapítottuk, hogy Anna délután, aztán nem vagyok délutános távvacsorán, mert van egy járatom Münchenbe. Hát az zseni lenne. Óriási lenne. Mennél ott kis kosztümböt, áldogálna, dobnál sorsmogyorót.
3: Majd az elfbárokat hoznál nekünk.
1: Igen, csempészni az elfbárt.
2: Sajnos igen. Nem fér bele a bőrönd a keretbe.
1: Igen. És halálra büntetne minket, igen. És ugye Gyugyi levele Szijjártó Péterhez is hát tulajdonképpen átment az inger küszöbünkön. Adjál már egy diplom útlevelet, tesóka felkiáltással írt az iPhone-járól Gyugyi egy levelet. Megpróbáltuk megnézni, hogy milyen előnyei vannak annak, ha az embernek van diplomata útlevele.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Elindul a fantáziánk, na most mit szépítünk?
1: Van egy haverom, aki kifejezetten arra indul, hogy felszedjen egy SUV-t a kifelé vezető úton, és azt mondja, hogy kacérok. Bálba vihetőek.
3: Én múltkor átengedtem egyet persze. Az úton, tudod, hogy megálltam és megátsétált.
1: Honnan tudod, hogy sztyúvi volt?
3: Hát húztam maga után a bőröt, ja, a sávot a gyakába, meg rajta a vizelogó, és végre ellőhettem azt, hogy mutattam neki, hogy ő szokta tudod az irányt. Mutattam neki, hogy erre kell elhagyni. Nagyon tetszett neki, nevettünk.
1: Igen. Az EasyJet most fullba nyomja a régi malév szokás, hogy nem túl reprezentatív a személyzet onboard. Aha, tehát hogy de miért nem? Hát a vizenen azért helyesek a csajok, meg jóképűek a fiúk. Ugye, melyik a másik, aki nagyon-nagyon sok. A Ryanair.
2: Ott is normális. Az van mögötte, hogy miért nincs idősebb, tehát 50-es korosztály, hogy ezt a hercehurcát, ami ezzel jár, hogy nem tudod, hol a... Tudod, oké, de hogy utazol, hogy tök össze-vissza van.
1: Szerintem nem.
2: Szerintem 20-30 évesen.
1: Szerintem üzletileg befiatalították őket. Szexi, jól néz ki, megnyerő, fiatal, és ez úgy ad egy imidzset a légitársaságról, hogy egyszerűen kiszorták az 50-eseket. Sose vallanák be, de nem véletlen nem látsz már időt. Tehát Malévon tényleg régen még ezek az 50-es SUV-k simán voltak, és ők voltak a fedélzet vezetői, ott sztjuárdeszek. Most már szerintem azzal kell menni, hogy csinálj. Nézd meg a vizéres sztjuvikat. Figyelj, egyébként jól néznek ki. Tehát az, bemész, és...
3: A színek nagyon jók.
1: Jók a színek, jók a csajok. Tehát, hogy azt, wow, és inkább utazol egy ilyen környezetben. Tehát én megértem. És az egyik fiatalít, akkor valószínűleg a másik is azt, hogy megyünk utánuk, fiatalítunk. Na ezzel megy szembe az EasyJet, ezért nagyon bátor. Nekem gyengéim.
3: Jó kasztyúk, szerintem jó, de én nem szoktam róla úgy
1: fantázni. Nézzen szigorúan, ültessen le, köttesse bele a biztonsági övet. Ott látom, hogy közben mondja, de azért kicsit odanéz, kicsit tudom, hogy odanéz, persze, hogy odanéz.
2: Tehát... Hova nézne?
1: Én bírom, nagyon mész le a lépcső. Nézd
3: meg azt a parasztot, nem nézem.
1: Megint taknyos az orra.
2: Olyan hülye, mint ahogy az
1: nézd, mekkora feje van. Tudom, hogy engem nézed, meg a telefonban nézd, mekkora feje van.
2: Otthonka.
3: Nagyon sok alufólia, végtelen alufólia.
2: És fagyis dobozok.
3: Fagyis dobozok. Meghagyta
2: a szendvicset, ebben vigye haza.
3: Igen, és azt... A kutyának, Jancsikának, vagy nem tudom.
1: Igen, és azt mondja, ez csokis mogyoró volt, aranyom, csak leszopogattam. Azt hittem, hogy a csajoknak így valamilyen egyenruhára így beindulnak.
3: Van olyan barátnőm, aki nem csak az egyenruhára, hanem az olyasfajta formaruhára is beindul, amit tudjátok, ez a kezes lábas a szerelőknél, meg ez az ilyen tejet. Tehát, hogy mindegy, csak hogy így hivatalosnak tűnt tőle.
1: Azért valaki, az olasz egyenruhás rendőrök nagyon jól néznek. Egyébként tényleg nagyon, jól nagyon jó. A szűkre csizma. Szabott, slim fit, csizma,
3: baromi jó. Tudok egy hasonlatot, úgy néznek ki, mint ez a, mint, ami az a ló, amit te szeretsz, Holland Pfizer, vagy mi az, nem az más, Holland Freezer.
1: A Holland Freezer.
3: Igen, úgy néz ki, tehát az olasz rendőrök a többi rendőrhöz képest, úgy néznek, mint a lovakhoz képest a Holland Freezer.
1: Igen, gyönyörűek, csizmában vannak, szép, és látszik, hogy slim fit minden. Tehát azért az olasz divat úgy van megtervezve.
4: Hozza nekem föl ezeket az algoritmus rendesen. Áll egy kis presszó kávéval a kezébe, és akkor hogy veszik telefon, és így hátra néz a pali.
1: De mitől ennyire elegánsak, amiért mi nem tudunk ennyire? Stílusuk a ruha van. Elképesztő elegáns. Tehát, hogy
3: bűnöző vagyok!
2: Vigyenek el!
1: Jó, de akkor visszatérve, tulajdonképpen szeretjük az EasyJet-et.
2: És amikor ott az EasyJet-en, a mamától kérsz egy ízit, egy
1: mamától 50 éves nőkről beszélünk mamától.
2: Ha őtől kérsz egy szalvétát, akkor megnyalja a dúját, és letörli a száz.
4: Egyébként ennyire gyagyának nézitek az őt. Én jelentkezhetek az
2: EasyJet-et. De egyébként te jelentkezhetek.
3: Egy száz kovászos uborkát kérhetek.
4: Minden feltételnek megfelelek.
1: Imádnám Anna, vége lenne a rádiónak, és egy év múlva jönnél
4: EasyJet. Aztán oda mennék hozzád, bad boy, bad boy.
1: És így mond, kapcsolt ki a telefonot.
3: Nem, én azt szeretném, hogyha Annának az lenne, hogy a másodállás, hogy itt vége van, ugye?
1: Igen, és repülne.
3: És minden, bocsánat, csak ki kell szállnom Rómába vissza.
1: Igen.
3: És
1: hova mész, Anna? Ma van egy járatom Münchenbe, megyek? Igen. De jó lenne. Tulajdonképpen mit lehet ezzel flexelni? Tudok, hogy más színű az útlevelem, és nem állok sorba, és elmegyek a sor mellett egy másik sorba.
2: Így van,
1: ennyi?
2: Diplomata sáv.
3: De a diplomata útlevélhez jár, a diplomata rendszám meg ezek, vagy azok nem járnak, csak az útlevél.
1: Szerintem az csak az útlevél jár. Várjál, tehát a más országban diplomata rendszámmal nem utazhat. Itt sem, itt külföldiek utazhatnak diplomata rendszámmal, akik mondjuk itt laknak, és valamilyen külföldi országnak a diplomatái. Könnyebb beutazás más országokba, hagyományos útlevéllel rendelkezőnek vízumot kell kérnie. Na most nem tudom, mennyit mész Oroszország vagy Kínába, és gyorsabb határátlépés. Ezt mondom, hogy nagyjából ennyi az előnye.
2: Hát azért ez nem rossz.
1: Én sokkal inkább azt használnám ki, hogy vámmentesen tudok behozni Kasucsi farmert. Tehát, hogy az sokkal inkább tolnám, hogy Gyugyi fogja az útlevelét, kimegy Törökországba, behoz hárvány, 30 darab márvány koptatott, nem tudom, diszkvergatyát.
2: És senki nem török, nézi meg. És amit elad a csapattársainak.
1: És amit aztán elszólt Debrecenben a csapattársaknak, 30 darab hamis diszkverfarmer. Tehát egyébként olyan nagyon nagy előnye nincs. Itt azt írják egyébként, hogy diplomata útlevél esetén szabálysértési eljárás alól mentesülsz például. Akkor ez van, amit te mondasz. Tehát, hogyha például kicsit iszol, akkor az még esetleg oké lehet, ha már nagyobbat és az nem szabálysértés, a bűncselekmény az elől valószínűleg nem húznak ki, de lehet, hogy bizonyos szabálysértések elől mentesülsz. Mondjuk külföldön, nem, ha csinálsz valami apró hülyeséget.
2: Meg itthon.
1: Meg itthon.
2: Meg itthon is. Hát ebben szerintem a külföld, ebben a külföld kevéssé fontos ebben az elsimításban. Ott az utazásnál valóban jól jön, egy csomó mindenben jól jön, de akinek itthon ilyen van, az pont az itthoni stiklikkel tud játszani.
3: Mert akkor miért kell ilyen körülményes fogalmazást? Miért nem csak annyit idek? Csász, jártó! Ide útlevél! Megyünk külüké!
1: Dobálj útlevelet, igen. De nem lehet, hogy Balázsnak ez az aláírása, kérdezi valaki. Tehát nem az iPhone-omról küldte, hanem Gyugyák Balázs tesóka. Igen, megkérdezem majd a Gyugyit, találkozom vele. Jó, most gyerekek, most ti ott lennétek, őszintén nem kérnétek? Tessék.
3: Én?
1: Most a haver oda külügyminiszter.
3: Nem, te vagy a külügyminiszter.
1: Őszintén.
3: Te vagy a külügyminiszter.
2: Hát akkor meg is kapjuk alanyi jogon, hát, nem
3: figyelj,
2: is kell kérdezni.
3: Akkor már benne lenne a karácsonyi csomagunkban.
1: Nem viccelsz, hát igen, minden nap kisorsolik egyet közületek.
3: Jó, de hogyha ezért, hogy a korrupt politikus lennél, és akkor mi még csinálnánk valamit közösen, és akkor kapatnál dolgot, akkor mit kérnél?
1: Már hova, honnan, hol?
3: Tehát most akkor legyen Balázs a korrupt politikus.
1: Jó, de mindenképpen legyek én a korrupt politikus. Jó, kettően örülök ennek a szerepnek.
3: Tehát így vagyunk mi ebben a helyzetben, hogy akkor mihez tudnánk hozzájutni, hogy nem, hogy így...
2: Hát bármit el tudunk vele intéztetni?
3: Bármit el tudunk intéztetni.
1: De mondjuk tényleg külügyminiszter vagyok, kellene egy őszintén. Tedd a szívedre a kezed, kérnél egy ilyet?
3: Tudom, mit kérnék tőled a külügyminiszter, és tudom, sokat utazol?
1: Igen.
3: Abból a vapiból hozzá már
1: igen, abból az epres 4 ízes, 60 ezer szívásos vapiból hozzá meg.
2: Egy nagyobb kartonnak. Na,
1: most nem gyakoroltatok elő reflexiót. Én vagyok a külügyminiszter. Kértek, vagy nem őszintén?
2: Kérünk.
1: Köszönöm.
2: Én kérek.
1: Zsül, én vagyok a külügyminiszter. Írsz rám, vagy nem írsz rám?
2: Hát viccel.
1: Laci is nagyon bólogat. Anna is. Gyerekek, itt 5-ből 5-en megkértétek, te sokat. Hát megkértétek az útlevelet tőlem.
2: Na most emelik a
1: jövő... Én azt mondom, hogy nem.
2: De. De nem megbuktatunk.
1: Nem adok.
2: Itt van, érted, emelik a jövedéki
1: jogot.
2: Emelik a jövedékit, érted, 3000 font lesz egy dobott cigi. Diplomata útlevélvel. Tudod, mit hordanék át a szomszédból?
3: Feri kiállna csak azért, hogy megvegy egy duty free-be a cigit az izére.
2: És itt állnék az izén a hegy alján egy ilyen kis, hogy hívják?
1: Kamionnal hoznád az ukrán határon át.
2: 1200, gyere!
1: És mit írtatok volna a végére? Ferko, a Merko, meg közi főni, közi főni. Laci azt írja, Köszi főni az útlevelet. Köszi főni, hogy átdobtad az útlevelet. Igen. Mert valami személyeset kellene a végére írni, érted? Hát ott volt, hogy tesóka. Hát...
3: Mennyit írni neked? Küldj egyet, te majom.
1: És ez így kimenne. Sebessén Balázs külgyűszenek. Eszter a következőképpen kérte a diplomata útlevelet. Küldj egyet, te majom.
3: Küldj már egyet, te majom.
1: De te valamilyen ilyen nagyon kedveset, kicsit ilyen kedvesen modorosat írhatott Petyának, igen, nem?
2: Kedves Péter.
1: Kedves Péterem, tiszteltessék és engedtessék meg.
2: Nagy uram szőröm,
1: vezérem, excellenciás uram, azt a leborult szivar végét, hát nehogy már nekem ne legyen egy diplomata útlevelem, nagy uram.
2: Évek óta nagy szeretettel támogatom a munkátokat, igen, a háttérből.
1: Tengermély tisztelettel kívánok, derűs napot neked, Rákóczi Ferenc. Dobjál már egy
3: útlevelet.
2: 12. Rákóczi Ferenc örök híven.
1: Droppolt, bro. Nagyon jó. Köszi, bátya. Köszi,
0: bátya. Balázsik a Rádió Egyen.
1: Na, itt vagyunk, gyerekek. Mi a recept? Hétfége van?
2: Jaj, hát toszkán nyokkit készítettem, kérlek szépen. Mi van, Zsül?
1: Gnocchi.
3: A nyokki az a krumplis nokedli.
2: Így van, gnocchi, csak más alakú. Egy edényben meg lehet csinálni az egészet. Nem kell külön főzni a nyokkit, érted, hanem magába a jó, sajtos, egy ilyen nagyon szép
3: annál. Ne hadovállj, kibeszéltük.
1: Gnocchi.
2: Gnocchi. Na, gnocchi. Azt csináljátok. Meg megszorva kis békönforgáccsal a végén, meg parmezánnal. Úgy imádják a gyerekek. Pont megszabálták a kölykeim.
1: Ilyetettem tegnap.
2: Jó volt? Jó?
1: Nagyon finom volt, igen.
2: Na látod.
1: 4 sajtos gnocsi. De nagyon, rendeltem, és nagyon jót hoztak.
2: Kérlek,
1: jót hoztak.
3: Gnocsi.
1: Na figyeljetek, gnocsikák. Akkor vasárnaptali.
3: Vasárnaptali, óriás megőrülés.
2: Vasárnap ott vagyunk, gyertek el ti is.
1: Így van.
3: Láda derbi.
1: Ha nem tudunk teljesen egyenesen a szemetekben nézni, az nem azért van, mert szégyelősök vagyunk, hanem mert nem vagyunk szomjasak.
3: Belesüt a nap.
1: Hétfőn pedig jövünk 6 órakor. Szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok. Puszi.
0: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram gyulai kolbász a kiszolgáló pultban. Csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: A kecskeméti Trendoptika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
13: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
15: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
16: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
17: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6 990 000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
18: Volkswagen.
19: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árérték arány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
20: A kávé világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár Kávéz

could break my heart. Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, innen Kecskemétről a stúdióból, de Nagykörösön, Csongrádon is hallgathattok minket, és szinte bárhol az internet segítségével a radio1gong.hu-n keresztül. Péntek van, szeptember 18-a, és eljött a nagy nap. A Nyerj a házszámoddal játékunk fődíj sorsolása lesz ma délután 4 és 5 óra között, és a jó hírem az, hogy még a kalapba tudtok kerülni, hogyha valaki esetleg nem tudott volna az elmúlt két hétben adásba kerülni és kalapba kerülni, és nem hívtuk volna még vissza. Úgyhogy már is mondom, hogy az óra száma a 2-es, úgyhogy akinek van 2-es a házszámában, és még nem játszott velünk, akkor itt a lehetőség. Viberen várom a fotót a 2094140-20-ra a házszámotokról. És ma délután tehát a közel 1,5 millió forint értékű lakás és ház felújításra fordítható nyeremények valakinél landolni fognak, hiszen egy szerencsés rádiógong hallgató viszi el majd a fődíjat. Nem sokára a netpercek rovatunkkal térek vissza, előtte Swish Disco, Riav és Sam Felt közösét hallgatjuk már. Ez a Sleep Tonight. Jó rádiózást mindenkinek!

0: itt a rádió, egy gong csak igazi mai sláger megy, akinek van a házszámában kettes, ők jelentkezhetnek most ebben az órában a játékra Viberen, a kettes házszámmal, kérem róla a fotót a Viberen. A netpercek rovatunkkal folytatjuk, a nagy telefonos frissítéseknél nem mindig az egyetlen látványos újdonság a hasznos. A Google szeptemberi Android Drop csomagja több kisebb funkciót hoz. A Gemini segíthet megjegyezni, hová tettünk tárgyakat, új képernyő hatás csökkentheti az utazási rosszul létet. Ezek apróságnak tűnnek, de pont ettől érdekesek. A telefon nem csak gyorsabb lesz, hanem jobban alkalmazkodik helyzetekhez. Mozgó járműben, gyengénlátó felhasználónál, jegyzetelésnél vagy családi üzenetváltásnál a Google Messages közös jegyzetelést és új témákat is kap, ami hétköznapi szervezésnél lehet kényelmes. Frissítés után érdemes végigmenni a beállításokon, mert nem minden funkció jelenik meg egyszerre minden készüléken és országban. Ami AI-t vagy kamerát használ, annál nézzük meg, milyen engedélyt kér. A jó frissítés nem attól jó, hogy mindent bekapcsolunk, hanem hogy megtaláljuk azt a 2-3 újdonságot, amely tényleg megkönnyíti a napot. Ha valami zavaró, nyugodtan kapcsoljuk ki. A telefon legyen eszköz, ne állandó figyelemrabló. Hasznos ellenőrzés, ha a frissítés után egy hétig figyeljük, melyik új funkciót használjuk valóban. Amit egyszer sem nyitunk meg, azt nem kell csak megszokásból bekapcsolva hagyni. Külön nézzük meg az akkumulátor, tárhelyet és az adatforgalmat, mert az új kényelmi funkció néha új háttérműködéssel jár együtt.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Hamarosan néhány programajánlatra hívom fel a figyelmeteket, bőségesen lehet válogatni a hétvégi programok közül, mindjárt jövök a részletekkel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma és holnap rendezik meg a Hunyadi Városi Napokat, és holnap délután 16:30 a Népmese játszótéren felállított színpadon Milagro koncert, utána Szira énekel, este 20:00 pedig László Evelin, a Dal 2024-es nyertese ad koncertet. Szintén ma kezdődik a Kadafalvi Napok is, holnap reggeltől egészen késő estig lesznek egyébként programok. 20:00 Suzy, előtte DJ Nyuvik, majd Gazsó és Gara Misi gondoskodnak a jó hangulatról. A Lakó Sándor Kamarazenekar emlékhangversenyére kerül sor holnap délután 5:00 a Kecskeméti Evangélikus templomban. Tiszaalpáron holnap a Bársony Mihály tekerülantos találkozót is megtartják, illetve Borbáson holnap falunap lesz a Borbás játszó és rendezvénytéren. Vasárnap pedig ne felejtsétek el, hogy az Európai Mobilitási Hét kapcsán egész napos programok a főtéren, és vasárnap délután 4:00 pedig kerékpáros felvonulás lesz. Majd kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz. A következő dal pedig Regán Lili saját dala, a Heal Me, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, közlekedési információkkal folytatjuk. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés miatt is forgalomkorlátozással lehet találkozni. Szeged felé Kunszállás és Kiskunfélegyháza között a 101-es és 104-es kilométerek között a belső sávban műszaki átjárót, hídszegély, táblát és fényterelő hálót mosnak, úgyhogy mozgó terelésre számítsatok ezekben a percekben is. Budapest irányába Kecskemét és Lajosmizse között a 71-es, 78-as kilométerek között folytatódik az aszfaltozás, a leálló és a külső sáv lezárása miatt csak a belső sáv használható. Ha van nektek is közlekedési híretek, akkor várom SMS Viber számunkra.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Amit már úgy gondolom jól ismertek, 20 914 0 20-as, de a telefonszámunkat is lehet hívni, hogyha gyorsan elmondanátok, hogy mit tapasztaltok, vagy közlekedési hírt mondanátok, akkor 76 414 0 10 a telefonszámunk. Nyerő házszámoddal, nyereményjátékunk utolsó napján vagyunk, és ebben az órában, ha van kettes a házszámotokban, jöhet Viberen a fotó róla, és mindjárt jön Taylor Swift is, ez lesz az Opolite.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska Hey Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
10: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
11: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a nagy Tesco körforgalomnál.
12: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti Vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
13: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel.
14: 70-90%-os kedvezménnyel.
13: Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
10: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
3: Rádió X!

0: Rádió 1 Gong vadonatúj lakásfelújítás segítő játéka. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon. Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon jó zenék vannak.
2: Szeretem Miki műsorait, jók a témák.
0: Ez a Rádió 1 Gong.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. Fantasztikus győzelemmel kezdett a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában. Borbé Balázs együttese 60 ezer skót szurkoló előtt 3-1-re legyőzte a Celticet Glasgow-ban. A Fradi legközelebb október 15-én lép pályára az Európa Ligában, akkor hazai pályán a Pilsent fogadja. A végső győzelemre is esélyesnek tartott Juventus labdarúgó csapata sima győzelemmel indított az Európa Ligába. A torinói gárda odahaza a holland Nijmegent győzte le 5-0-ra. További végeredmények: Besiktas Marseille 4-1, Crystal Palace Le Poznan 4-0 és Real Sociedad Bournemouth 1-2. Úgy tűnik, végleg beperekedte magát a Villarreal kezdőjébe Gulácsi Péter. A magyar kapus egymás után harmadik alkalommal volt kezdő a spanyol csapatban, amely tegnap este megszerezte első győzelmét az új szezonban, miután a bajnokságban 3-1-re felülmúlta idegenben az újonc Malagát. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Most Calvin Harris és John Newman közös lágerét indítom, ez a Blame, ma délután pedig ne felejtsétek, kiderül, ki viszi el a fődíjat.

0: itt a Rádió egy gongon, ma is folytatódik a Nyerj a házszámoddal nyereményjátékunk.
1: Igen, tessék, egyedni kis Simonetta.
0: Én pedig Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Szia, Simonetta!
1: Szia!
0: Jelentkeztél a játékunkra.
1: Igen.
0: Szeretnél nyerni egy hatalmas összeget, amit ház és lakás felújításra lehet ugye fordítani.
1: Igen,
0: a meghirdetett száma kettes volt, és a ti házszámotokban igen, ott van a kettes. De hol hallgatsz minket egyébként?
1: Kecskemét.
0: Úgy látom, ez egy családi ház. Ha minden igaz. Mit szeretnétek felújítani, vagy mibe fognátok bele, vagy esetleg most is van felújítás?
1: Valamit mindig csinálunk. Igazából sok mindent szeretnénk még. A fürdőszobánk az, ami régi.
0: És
1: a fürdőszoba meg a WC.
0: Jó lenne egy kicsit megújítani. Jó, rendben, hát belekerültél a kalapba és részt veszel a mai sorsoláson, mert ma sorsoljuk a nyereményt.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm, örülök neki.
0: A nyereményjáték a következő órában is folytatódik, egy újabb számmal jövök, és hogyha a házszámotokban ott van, jöhet róla a fotó is. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion indítja a következő óránkat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszállás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
8: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonnier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
11: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk.
12: A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
13: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
14: Tudod, miért jó? Mert nád udvari.
15: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládé és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
3: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
16: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
17: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
18: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
19: Sokan azt hiszik, hogy impregnált faanyagra hetekig kell várni. Nálunk nem. Ha kéred, a nálunk vásárolt faanyagodat merítéses technológiával leimpregnáljuk, és akár 12 órán belül viheted is. Gyere, mi megoldjuk, hogy a projekted ne torpanjon meg.
18: Kaszap építőanyagkereskedés Nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
20: Plazmaadó hősök, figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! Augusztusi akciónk hatalmas sikere után közkívánatra nem csak meghosszabbítjuk 20 000 forintos ajánlatunkat, de szeptembertől tartósan megemelt juttatásokkal vár a Plazma Center. A hónap első két adásával 18-19

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kivágták a csalánosi parkerdő fakkeresztjét, már keresik Kiskunfélegyháza idei karácsonyfáját. Két napon át a mozgás és a zenéi lesz a főszerep. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismeretlen tettes kivágta a csalánosi parkerdő bejáratánál csak nem egy évtizede álló, mintegy 4 méter magas fakkeresztet, írja a hírös.hu. A fémből készült Krisztus alakkal ellátott keresztet annak idején a Porta Közhasznú Egyesület helyezte el, és azóta a parkerdő egyik ismert jelképévé vált. A területet fenntartó Kefag ZRT feljelentést tett, a rongálás körülményeit és az elkövető indítékát egyenlőre vizsgálják. A társaság arra kéri azokat, akik információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek. Közben többen munkát és alapanyagot is felajánlottak a kereszt helyreállításához, amelynek részleteiről már zajlanak az egyeztetések. Idén is a lakosság segítségével keresik Kiskunfélegyháza karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan kivágásra szánt fenyőfák felajánlását várja, amelyek méretük és állapotuk alapján alkalmasak lehetnek a város ünnepi díszének, írja a félegyházi közlöny. A jelentkezéshez a tulajdonos nevét, címét és telefonszámát kell megadni, és lehetőség szerint fényképet is érdemes küldeni a fáról. A felajánlásokat a polgármesteri hivatal e-mailben és telefonon is fogadja. A kiválasztott fenyő az adventi időszakban Kiskunfélegyháza városi karácsonyfájaként állhat majd. Ismét benépesül a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
1: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 20 és 27 fok között alakul, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Faragó Miklós, és folytatódik a játék, figyeljetek!
1: Most derül ki, ebben az órában melyik szám kínál esélyt az óriási nyereményre. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon.
0: Ez a szám pedig most a 9-es, akinek van 9-es a házszámában, valamilyen formában előfordul és megtalálható, akkor kérünk róla erről egy fotót. A Viberen tudjátok beküldeni a 29-414-020-ra. Óriási a nyeremény valóban, és ma délután kiderül, hogy ki viszi el a közel 1,5 millió forint értékű nyereményünket, amit lakás és ház felújításra lehet fordítani, hiszen a nyeremények között van építőanyag, nyílászáró, polikarbonát, különböző munkadíjak, úgy mint burkolás, villanyszerelés, festés, de egy új bútorral is gazdagodik majd nyertesünk, 4-5 között fődíjsorsolás. Ebben az órában pedig a szüreti hagyományokról beszélgetek majd Kassa Dániellel, néprajzkutatóval. Most pedig David Guetta, One Republic, ez az I Don't Wanna Wait.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: A mai műsorunkban pedig a szüreti hagyományokról, népszokásról és persze egy kicsit a szüret történetével foglalkozunk. Vendégünk a Kecskeméti Katona József Múzeum néprajz kutatója Kassa Dániel. Köszöntelek a stúdióban.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: A szüret az milyen régi esemény, hagyomány, tehát mennyire kell visszamenni az időbe például?
3: Először is a szüret az a közbeszédben általában a szőlőhöz kapcsolódik, de hát ugye minden gyümölcs leszedését szüretnévvel illetjük. Itt a környéken jelenleg is nagyon meghatározó kultúrnövény a szőlő, és hát talán az emberiség egyik legfontosabb gyümölcse, és a belőle készült bor az, hát túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ősi ital, aminek a hatása a kultúrára megkerülhetetlen. Itt gondolhatunk a köszöntésekre, az ünnepekre, ugye ajándékba is nagyon gyakran adhatunk egy üvegbort, és hát a Bibliában is számos utalást találunk a borra. Ugye Noé volt állítólag az első, aki először ültetett szőlőt és készített bort, és hát ugye ebből adódóan ő is volt az első részeg. Ezt népdalokban is előszeretettel jelenítik meg. És hát ugye ott van a legfontosabb eseménye, az egyik legfontosabb eseménye a Bibliának, amikor Jézus a kenyeret nevezi meg saját testének és a bort saját vérének. Ez ugye nem lehet véletlen, ugyanis ezt a két élelmiszert ugye régen is nagyon nagy tiszteletben és becsben tartották, ugyanis talán a kenyérrel és a borral van a legtöbb munka. Ugye az egész évben munkát ad. És hát itt Kecskemét környékén természetesen évszázadok óta létezik szőlő és borkultúra, de úgy igazából a 19. század végén a filoxéra, vagyis a szőlőgyökértetű pusztító hatására és a homok megkötése miatt jelenik még igazán, vagy lendül fel a szőlőtelepítés. És itt ugye a filoxéra, tehát ez a szőlőgyökértető a Duna-Tisza közén jelenlévő, egyébként nem annyira jó termőképességű és ilyen nagy kvarctartalmú homokban, futóhomokban nem él meg, és ez megakadályozza a szaporodását. Tehát amikor az 1870-es években szinte egész Európában kipusztultak az akkori szőlőfajták, akkor gyakorlatilag ez a terület jelentette a megoldást. Itt ugye két nagyon jelentős személyt érdemes megemlíteni. Mind a kettő kecskeméti kötődés, az egyik Mátyás János, a másik pedig a svájci származású Edmund Weber, vagy ahogyan itt nevezték magyarosan Weberede, aki Helvéciát alapított, és ő ugye a saját hazájáról, Svájcról nevezte el ezt a falut, ezt a gyakorlatilag szőlőtelepet, és hát ő számos környékbeli településnek határozta meg a mai napig a mezőgazdaságát. Ilyen például itt egészen közel Kecskeméthez Izsák, Orgovány, Helvécia, Ballószög, Méntelek, Lakitelek, Szentkirály, és hát ugye messzebb is Solt környékén, ott is számos falu foglalkozik, ugye szőlőtermesztéssel van külön borkultúrája. Tehát itt a 19. század végén alakul ki a kunsági borvidék mai képe.
2: Mindjárt innen folytatjuk a zene után.

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Kassa Dániel a vendégünk, a Kecskeméti Katona József Múzeum néprajz kutatója, és vele beszélgettünk a szüreti hagyományokról. Eddig a történetét tudtuk meg, és arról beszélgettünk a zene előtt. Viszont most akkor a hagyományok tekintetében ugye a szüreti bál, szüreti mulatság, hát nagy hagyománya van itt környékünkön is egyébként a mulatságoknak. Mit lehet erről tudni? Ugye szüreti felvonulásokat is tartanak, ugye szinte mindenhol.
2: Igen, hát ugye a szőlő az így kiérdemelte ezt a hatalmas ünneplést, ugyanis valahogy le kellett vezetni ezt a sok fáradtságot és feszültséget, ugyanis a szőlő az egész évben munkát ad. És kezdetben még úgy a 19. század közepéig ezek ilyen otthoni, gyakorlatilag családi ünnepségek voltak, hívtak egy citerást vagy egy kisebb zenekart, aztán a 19. század végére vált ilyen nagy közösségi falusi ünnepé. Először ugye szüreti bálakat tartottak, és aztán később jött hát divatba a felvonulás. A 20. század közepén ugye a TSS-ítés kicsit átalakította ezt a kaláka munkát, de az ünnepi báli jellege kiteljesedett ezeknek a szüreti mulatságoknak. Ugye ez a szüreti felvonulás az viszonylag az egyik legújabb közösségi vidéki ünnep. Ugye mostanában már a falunappal is egybekötik, és itt a Délalföldön, a Kiskunságban ez azért is különösen jelentős, mert 1950-ben ugye a közigazgatást újra szervezték, tehát a megyéket átalakították, és ugye rengeteg közben kialakult tanyacsoportot faluvá alakítottak. Ugye nem véletlen, hogy az elmúlt években ünnepelte számos környékbeli falu a 70 vagy 75 éves jubileumát, és hát gyakorlatilag mivel ezeknek az új falvaknak nem volt ilyen nagyobb, komolyabb közösségi identitása és közös ünnepeik, ezért ez vált gyakorlatilag a legnagyobb közösségi ünnepé. Több szokás egyébként innen az ország közepéről, Kecskemét környékéről, a Dunatisza közéről terjedt szét.
1: És milyen szokásokra mondhatod, hogy innen indult el, milyen szokásra gondolhatunk itt?
2: Gyakorlatilag ilyen sablonos szokások, ugye, amit már említettünk, a felvonulás, kezdetben ugye lovaskocsival, manapság már ugye traktorral is megoldják ezt, és az alakoskodásnak egy ilyen új formája. Ugye vannak a 18 év körüli fiatalok a falvakban, ők a csőszpárok.
1: Igen, a csőszlegényekről, a csőszpárokról én is hallottam, meg szokott lenni bíró is itt a szüreti.
2: Igen, igen, többféle ilyen figura megjelenik. Uh-huh. Kicsit egyébként az olyan, mintha a valódi csőszöknek a paródiája lenne. Ez a csősz elnevezés az onnan ered, hogy amikor a kultúrházat kidekorálják szőlővel, vannak olyan ilyen csintalankodók, akik megpróbálják ezeket ellopni, és hogyha a csőszpárok elkapják őket, akkor a valódi kisbíró, vagy az éppen beöltözött kisbíró az kisebb ilyen pénzbüntetés kiszabhatott rájuk, vagy valami egyéb dologgal kellett kiváltani. Ugye nagyon jellemző a csőszpároknak a viselete, a műmagyar, biztos mindenki látta, nemzeti színű ilyen zsinóros ruha, mindenhol ugyanolyan egyébként az egész Kárpát-medencében, és az érdekesség az, hogy ott is felvették a szüreti bálokon, ahol még hordtak népviseletet. Ugye ilyen figura még a szüreti felvonulásokon a Hortobágyi Csikós, aki rendszerint lovon megy be, lóháton megy be a kocsmába, és érdekes, hogy mindig kék ruhába öltöznek föl, holott itt Kecskemét környékén ugye a bugaci pásztorok viselete az a fehér volt, a fehér bőgatya és a fehér ing. De lehet még ilyen figura például a Ludas Matyi, táncmester, aki ugye betanítja a csőszpároknak a táncot, vagy esetleg a maskarák.
0: Téma. A Rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A születi hagyományok a témánk, és erről beszélgetünk Kassa Dániellel, a Kecskeméti Katona József Múzeum néprajz kutatójával. A maradék időben még beszéljünk arról, hogy mondjuk a régi születi hagyományok mennyire maradtak meg a mai napig, vagy mi az, ami már eltűnt, vagy hogyan lehet akár jellemezni Kecskemét környéki születi hagyományokat, mennyire őrzik, mit lehet erről tudni?
2: Ja, a kiüresedést talán ott lehet legjobban megfogni, hogy most már olyan településeken is tartanak születi mulatságot, ahol egyébként nincs szőlő. A szőlő helyzet is kérdéses, ugye elég csak szétnézni, ugye itt a klímaváltozás miatt itt nagyon érdemes átgondolni, milyen szőlőfajtákkal gazdálkodjunk a jövőben. A másik ilyen dolog pedig, hogy a szüretközösségi jellege is gyakorlatilag megszűnt, ugyanis most már inkább kombájnnal szedik le a szőlőt, tehát nincs meg az a közösségi munka kaláka jellege. A szüret ugye a meleg idő miatt ugye korábban kezdődik, tehát ennek a Szent Mihály napnak már gyakorlatilag nincs jelentősége, és hát ugye a nagyüzemi elvárások is megszabják azt, hogy mikor kell szüretelni. Hát ugye a mai szüreti bálok helyzetét illetően azt érdemes megemlíteni, vannak nagyon jó pozitív példák, de ugye ezt a hagyományos jellegét ez egyre inkább kezdi elveszíteni, a szüreti bál vagy a falunap. Az 1990-es évek vége óta új ilyen identitásteremtő rendezvényeket szerveznek a falunapok keretén belül, ugye minden faluban van most már pörköltfőző fesztivál, ahol próbálják megjeleníteni a helyi specialitásokat, ha nincs, akkor kitalálnak valamit. Ezt előszeretettel emlegetik hagyományos szüreti mulatság néven, de itt sokszor a hagyomány az gyakorlatilag annyit jelent, hogy az óvodás csoport néptáncol, föllép utána a citera zenekar, és gyakorlatilag ebben kimerül, hogy este jön egy DJ, vagy valamilyen mulatos sztár fellépni. És egyébként a néprajzosként így rendkívül szomorú azt látni, hogy a csőszpároknak milyen táncokat tanítanak be, ugyanis ugyanannyi erőfeszítés lenne egy helyi táncot betanulni egy helyi zenész kíséretével, mint egy összeollózott ilyen hagyományokat mellőző koreográfiát összerakni, és általában ugye a hangfalról lejátszott valamilyen kétakkordos zenét raknak alá, holott kis utánajárással és segítségkéréssel ugye sokkal színvonalasabb műsorokat is össze lehetne hozni, és közösségi műsorokat. Nagyon tipikus kifogás szokott itt lenni Kecskemét környékén, hogy ez egy polgárosult vidék, és hogy itt nincsenek hagyományok, mert ugye itt kipusztítottak mindent a törökök. Hát valóban nem túl arhaikus ugye itt az itt jelenlévő népi kultúra, de például egy egyszerű csárdással is sokkal hagyományosabb jelleget lehetne kölcsönözni ennek az egész dolognak, mint amit ugye manapság előállítanak.
1: Azt említettük, hogy ugye szeptemberi időszakban van a szüret, és itt volt a Szent Mihály nap.
2: Igen.
1: Ugye? De vége van egyébként? Mármint, hogy mikor mondhatjuk, hogy vége a szüreti időszaknak?
2: Általában úgy október közepére.
1: Október közepére szokott tartani, igen, mert igen. Tényleg még ebben az időszakban számos helyen hallhatunk szüreti mulatságról, bálokról. Nagyon köszönöm Kassa Dánielnek, hogy mit volt, hogy itt voltál velünk. A Kecskeméti Katona József Múzeum néprajz kutatójával beszélgettünk a szüreti hagyományokról, szokásokról. Köszönöm.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a téma. Aktuális helyi közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 11:30 már elmúlt, és a nyerőházszámoddal nyereményjátékunk utolsó óráit éljük meg. Délután kiderül, ki viszi el a több mint 1 millió forint értékű fődíjat, amit lakás és házfelújításra lehet majd fordítani. Ebben az órában a 9-es a szám, hogyha van a házszámotokban, még tudtok jelentkezni a Viberen, fotózzátok le gyorsan a házszámot, és küldjétek el nekünk a 20 9 414 020-ra. Loj, get lucky, mindjárt ezzel folytatjuk itt a rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
6: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
7: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
8: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
9: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau!
10: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok. Baleset történt az M5-ösön. A Szeged felé, a Kiskunfélegyháza dél csomópontja előtt egy Budapestre tartó személyautó ütközött a szalagkorlátnak, és átrepült a szemközti oldalra. Úgyhogy a 113-as kilométernél történt baleset miatt mindkét oldalon vezessetek óvatosan, hiszen a törmelékek szétszóródtak, úgyhogy a Budapest felé vezető oldalon és a belső sávon vannak törmelékek, zajlik a helyszínelés. És még egy információ, itt Bács-Kiskun megyében, Fülöpszállás térségében az 52-es főúton végzett munkálatok miatt le van zárva a szabadszállásra vezető út az 5-ös kilométernél, úgyhogy a település Kisizsák felé érhető el. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk, várom a közlekedési információkat is. Zenélünk tovább, Halott pénz, Máshol című dal előtt még jön a Turn the Lights Off DJ Dark remixében.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Ez a rádió egy gong, ahogy csak igazi mai sláger megy, és folytatódik a nyerőház számoldal nyereményjátékunk ebben az órában. Ugye a 9-es volt a szám, ami ott kell lenni a házszámban, hogyha nyerni szeretnétek, és kaptunk megint csak jó pár fotót.
1: Halló, tessék!
0: Halló!
1: Most a Szabó Szilárd város.
0: Miklós vagyok a Rádió egy gongból, kedves Szilárd, megkaptuk a házszámot.
1: Igen, éppen felújításban vagyunk, köszönöm a hívást.
0: Ráadásul felújításban vannak önök is, vagytok, remélem tegeződhetünk, Szilárd, igaz?
1: Igen, szeretném, köszönöm szépen.
0: Hol tart ez a felújítás, mit csináltatok eddig, vagy mire vártok, mi lesz még?
1: Hát gyakorlatilag most a kerítésfestéssel kezdtük, és haladunk befele, úgyhogy a nyílászárók festésére kerül majd sor a következő napokban, remélem az időjárás is kegyes lesz hozzánk, illetve szeretnék egy ilyen WC mellékhelység felújítást is beaplikálni, hogyha lesz rá időnk, már pedig jó lenne.
0: Hát legyen így, az biztos, hogy most egy kicsit közelebb kerültél a nyereményünkhöz, mert kalapba kerül a te neved is, jó?
1: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.
0: 4 és 5 óra között ma kiderül, hogy kiviszi el a felújításra fordítható nyereményeinket, úgyhogy örülök, hogy Városföldön is szól a Rádió egy gong. Szilárd, hát szép napot!
1: Ó, bizony. Köszönöm. Viszont kívánjuk.
0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia indítja a mai 2 órás déli mixet itt a Rádió egy gongon. Online is hallgathattok, radioegygong.hu, és ott vagyunk a Facebookon, Instagramon, meg a TikTokon is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzé, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
5: Tudod miért jó? Mert nád udvari.
6: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
7: Zamatos, szenteség, vagány, szenteség, vagány.
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
11: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
10: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
11: Jobb, ha felkészül.
12: Nagyon féltelek.
11: Ne lassíts!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
11: Ez még nem a harc vége. Csupán a kezdete.
10: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
13: Mi a panasza?
14: Doktor, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
13: Tetőszorongás. Van gyógymód.
14: Orvosság?
13: Lejjer tetőcserép.
14: Cserép?
13: Betonból. Fagyálló, vízzáró, 50 év garancia, házon, garázson. Álmodni sem lehet jobbat.
14: Lejjer beton tetőcserép, mindenek felett.
12: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
16: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
15: Furgonra vagy platós teherautóra van szüksége? Ne várjon hónapokat! Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Boxer, expert, partner, számos méretben készletről azonnal. Teljes körű ügyintézés, kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel. Ma dönt, holnap már dolgozik. Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Kecskemét, Szent László körút 81.
17: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
18: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszerkötőelemek, szudál, dörken, powder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás! Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
20: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festék volt.

0: Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
1: Kressz Szafarin vehettek részt a kecskeméti diákok. Új igazgató vezeti a Bács-Kiskunvár megyei katasztrófa védelmet. Zajlik a denevérek párzási időszaka. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Általános iskolás csapatok részvételével rendezték meg ismét a Kressz Szafarit a kecskeméti vadaskertben. A közlekedésbiztonsági versenyt a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága szervezte. A diákok több állomáson tették próbára ügyességüket és közlekedési ismereteiket. A feladatok között a közúti jelzőtáblák felismerése és különböző közlekedési helyzetek is szerepeltek, írja a megyei lap. A program célja, hogy játékos formában bővítse a gyerekek kressz tudását, és ezzel hozzájáruljon a gyermekbalesetek megelőzéséhez. Szeptember 16-ától már Babud Jenő tűzoltó alezredes irányítja a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot. Az új igazgatót ünnepélyes állománygyűlésen köszöntötték, ahol átadták a belügyminiszter kinevezési határozatát. Babud Jenő széleskörű szakmai tapasztalattal és több éves vezetői gyakorlattal érkezett a szervezet élére. Az új igazgató egyik legfontosabb céljának az erős közösség és a csapatmunka további fejlesztését nevezte. Emellett a transzparenciára, a kreatív probléma megoldásra és a tűzoltói értékrend továbbvitelére is kiemelt figyelmet fordítana. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevér kutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek és az ottani barlangokban mászolnak.
1: Bács-Kiskunban időnként felbukkannak védett denevérek, amelyek mentésében a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei nyújtanak segítséget. Kecskeméten például találtak már ritka fehér torkú denevért is, amelyet ragasztós csapdából, legyengült állapotból sikerült megmenteni és szabadon engedni. Többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható ma zápor, zivatar, az északnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben, a térségben 20 és 28 fok között alakul. Holnap erőteljes gomoly felhő képződéssel lehet számítani, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra a térségben 22 és 28 fok közé emelkedik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Dél elmúlt, elindult a két órás Daily Mix, 14 óráig a mikrofonnál Faragó Miklós, és ma véget ér a házszámos játékunk. Kiderül, ki viszi el majd a fődíjat délután.
1: Most derül ki, ebben az órában melyik szám kínál esélyt az óriási nyereményre. Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon.
0: Ez a szám pedig az 5-ös, tehát hogyha van 5-ös a házszámotokban, Viberen kérem róla a fotót, jó? A házszámról.
1: Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. 0620 94 14 020. Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon.
0: Szóval az utolsó lehetőségek, hogy kalapba kerüljetek, ugye múlt hét óta zajlik a játék, úgyhogy nagyon sok név a kalapban, és egy szerencsés viheti el a fődíjunkat, ami több mint 1 millió forint értékű, és igen, lakás és házfelújításra lehet majd fordítani a nyereményeket. A nyeremények listáját a weboldalunkon is megtaláljátok, radio1gong.hu, valamint ugye Facebookon, Instagramon is információkat szerezhettek. Alex Kenji-vel megyünk tovább. Ez már a Bambole, itt a Daily Mix-ben a rádiói gongon.

Várjál számoddal a rádió egy gongon, zajlik játékunk itt a Daily Mix idejében is, és ma fődíjsorsolás, kiderül, ki viszi el a több mint 1 millió forint értékű lakás és házfelújításra fordítható nyereményeket. Közte ott van egy robotporszívó is, amiről tegnap készítettünk egy videót is, nézzétek meg a Facebookon, Instagramon, vagy a TikTokon. Alex Veren újdonságával folytatjuk, ez a Fever Dream, ja, és az óra száma most az 5-ös egyébként.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 25 fok van jelen pillanatban, a délutáni órákban 27 fok is lett, és egyre melegebb lesz a hétvégén, mert holnap már 28, vasárnap 29 fokot is mérhetünk. Fátyol felhők megjelenhetnek az égen, de csapadékra nem kell számítani, úgyhogy ki lehet használni, a hétvégét jó idő lesz, és a szabadtéri programoknak is kedvez majd az időjárás. Lady Gaga, Abracadabra, mindjárt ezzel folytatjuk. Itt a Daily Mixben, a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
3: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti Vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
4: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz. Sokan azt hiszik, hogy impregnált faanyagra hetekig kell várni. Nálunk nem. Ha kéred, a nálunk vásárolt faanyagodat merítéses technológiával leimpregnáljuk, és akár 12 órán belül viheted is. Gyere, mi megoldjuk, hogy a projekted ne torpanjon meg.
6: Kaszap építőanyagkereskedés Nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Furgonra vagy platós teherautóra van szüksége? Ne várjon hónapokat! Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Boxer, expert, partner, számos méretben készletről azonnal. Teljes körű ügyintézés, kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel. Ma dönt, holnap már dolgozik. Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Kecskemét, Szent László körút 81.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
11: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
3: Rádió
12: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: legyen. Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert feldobja a napomat, és így kördülékenyebben megy a munka.
0: Rádió 1 gong.

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk. Írja az Útinform, hogy ma napközben több munkavégzés miatt is korlátozás várható az M5-ös autópályán. Szeged felé Kiskunfélegyház és Kistelek között, a 123-as, 127-es kilométerek között műszaki átjárókat, hídszegélyeket, táblákat és fényterelő hálókat tisztítanak a belső sáv zárása mellett. Az M5-ösön a Budapest irányába Kecskemét és Lajosmizse között pedig a 71-es, 78-as kilométerek között folytatódik az aszfaltozás, a leálló és a külső sáv zárása miatt csak a belső sáv használható. Kecskeméten pedig a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető oldalon továbbra is útszűkületre kell számítani. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Lassan megindul majd a péntek délutáni csúcs is. Vigyázzatok magatokra! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gong nyereményjátéka lassan véget ér. Ma délután fődíjat sorsolunk, de még ebben az órában sorsolok egy hallgatót, aki bekerülhet a fődíj sorsolásba. Shakira, Burna Boy közösével pedig folytatódik a Daily Mix. Ez a Die Die.

0: A Rádió 1 gongot hallgatjátok, a Daily Mix is folytatódik a következő órában, de a nyerő házszámoddal játékunk is dübörög, és óriási a sikere, mert rengeteg fotót kapunk, és kaptunk a következő hallgatónktól is, aki itt van. Faragó Miklós vagyok, Rádió 1 gongból, szia!
1: Szia!
0: Veszkóné Varjú,
1: Katalin vagyok.
0: Katalin, hát megkaptuk a házszámodat.
1: Jaj, de jó.
0: Az ötöset vártuk, és a tiédben nem csak egy ötös van, látom.
1: Igen, kettő is.
0: Kettő, bizony, és ez azt jelenti, hogy bekerülsz a sorsolásba, de nem jelenti azt, hogy kétszeresen, de egyszer ott vagy, és az esély megvan, hogy délután nyer tőlünk. Tudod, mit nyerhetsz?
1: Hát félig meddig, igen.
0: Félig meddig? Hát múlt hét óta tart ez a játék. Te most értesültél erről?
1: Igen, én most értesültem róla ma.
0: Az hogy csinált? Tehát nem hallgattál az elmúlt két hétben?
1: Hát nem nagyon.
0: Jaj, ezt nem is hallottuk meg. Jó, de egyébként akkor ma bekapcsoltad a rádiót, és hallottad, hogy van ez a játék, vagy valahol láttad, vagy valaki mondta, szomszéd.
1: Igen, mondták, és akkor így.
0: És akkor így be is kerültél, látod? Nagy szerencséd van akkor, hogy közelebb kerültél a nyereményhez.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Szóval délután 4 és 5 óra között véget ér ez a kéthetes játékunk, amiben így akkor utolsó napon becsatlakoztál, és közel 1,5 millió forint értékű a nyeremény, amit lakás és házfelújításra lehet majd felhasználni. Mit szeretnétek felújítani, vagy esetleg felújításban vagytok most?
1: Hát most nem vagyunk per pillanat, de mindig van mit csinálni.
0: Hát ha megnyeritek, akkor lesz mit, mert rengeteg nyeremény van. Úgyhogy. Jól van, Kati, maradj vonalban, felírom az adataidat.
1: Jó, köszönöm.
0: Tudjátok, van ez a mondás, hogy az utolsókból lesznek az elsők, még akár Katinak ez be is jöhet, hogy így az utolsó nap csatlakozik és megnyerheti, mert mindenkinek megvan az esély, akár tegnap előtt vagy a múlt héten játszott velünk, a neve a kalapban, és már csak pár kiadóhely van, illetve már csak pár óra választ el bennünket a fődíj sorsolástól. A következő órát pedig ez a dal indítja majd itt a Rádió 1 gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Redőnyi Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
5: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
6: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
7: Szia, drágám! Na, Isten, én aludtam ma is!
6: De jó neked! Mi a titkod?
7: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
6: Sedacur Forte.
7: És a koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
11: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
12: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
13: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
14: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
15: Akácfából mindent.
14: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
15: Tegyen próbára minket.
14: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
16: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
17: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Szombaton nyithat újra a

0: jelentős mikrobiológiai határérték túllépést mutattak ki. A belső vizsgálat lezárult, az üzemeltető pedig szigorúbb önellenőrzést és új víztechnológiai megoldásokat is tervez. A most kért friss vizsgálat eredménye a napokban várható, ezt követően a tervek szerint szombaton fogadhatják ismét a vendégeket. Egyetlen Bács-Kiskun vármegyei járás sem került be a most meghirdetett hazai zöld energia pályázat kijelölt térségei közé. A döntés különösen a kiskunhalasi és a bácsalmási járást érinti, amelyek korábban még lehetséges szélenergia fejlesztési területként szerepeltek, írja a Félegyházi közlöny. A kérelmeket pedig október 30-áig lehet benyújtani. Kiskunhalas térségében korábban természetvédelmi aggályok és civil tiltakozások is kísérték a tervezett szélerőmű parkokat. A mostani kiírás ugyanakkor nem feltétlenül jelent végleges kizárást, a hálózat későbbi fejlesztésével ugyanis ismét napirendre kerülhetnek a térség szélenergia beruházásai. Felmérték, hogy hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
1: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
0: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 20 és 27 fok között alakul. Keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix folytatódik, 14 óráig a mikrofonnál pedig még Faragó Miklós. Ma pedig kiderül, hogy kiviszi el a lakás és házfelújításra fordítható óriási nyereményünket, az év egyik legnagyobb nyereménye, több mint 1 millió forint értékű, és egy házszámmal meg lehet nyerni egyébként. SMS-ben többen is írtak, hogy nyerni szeretnének. Elmondom a szabályokat, hogy a Viberen a 29-414-020-ra kell írni, és nem is írni, hanem fotót küldeni a házszámotokról, és minden óra elején mondunk egy számot, és hogyha ez a házszám megtalálható a ti házszámotokban, akkor jöhet róla a fotó, jó? Négyes egyébként most a szám, szóval hogyha van négyes, négy szám alatt laktok 14, 24, 74, és hagyd ne soroljam, de a lényeg, hogy a négyes benne van, erről küldjetek fotót a Viberen, és akkor már is megvan az esély, hogy hát ha bekerültök, mert minden órában egy szerencsés hallgató hívunk vissza, aki közelebb kerülhet a nyereményhez. Ilyen egyszerű a játékszabály, és ilyen egyszerűen játékba tudtok kerülni. Most már csak pár óra, és itt a hétvége is egyúttal. Na meg Ray Dalton, Do It Again című dala most a Rádió egy gongon, a Daily Mixben.

0: slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül.
1: Rádió egy gong.

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger, megy, fokozódik az izgalom, ma sorsoljuk a közel 1,5 millió forint értékű nyereményt, amit lakás és ház felújításra lehet fordítani. Érdeklődtek páran a szám után, hogy most milyen szám legyen a házszámban, az 5-ös, jó? Úgyhogy arról várom a fotót.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ha a hallgatóink között van Diana nevű, akkor boldog névnapot kívánok nekik, hiszen ma a Diánákat lehet felköszönteni, de Isten éltesse a születésnaposokat is. És képzeljétek el, hogy így szeptember 18-án tartják világszerte a Sajburger napját is. James Hype, Miguel de la Rosa és a Ferrari, ezzel folytatjuk egy perc múlva itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Figyelj és jelentkezz, ha a házszámodban ott szerepel a műsorvezető által választott szám is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió 1-en. Ez a Daily Mix.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Jövünk a közlekedési információkkal. Az 52-es főúton Kecskemét térségében a 10-es kilométernél új csomópontot építenek. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Fülöpszállás és Solt között ugye több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Illetve ugyancsak az 52-es úton végzett munkálatokhoz kapcsolódik egy lezárás. Fülöpszállás térségében lezárták a szabadszállásra vezető utat az 5-ös kilométernél, a település Kisizsák felé érhető el. És akkor zenélünk tovább. Regán Lili visszatért Törökországból, itt van már is a Heal Me tőle.

0: get the party lit.
1: Rádió egy gong, csak igazi, ma is sláger megy, és csörög a telefon, hogy kinél, az mindjárt kiderül. Itt is van.
2: Igen, Szilvi vagyok.
1: Igen, Szilvinél csörgent meg a telefon. Szia, Faragó Miklós, Rádió egy gongból.
2: Szervusz, Miki, szia. Láttam a telefon. Igen.
1: Gyanús a telefon...
2: volt, hogy gyanús.
1: Uh-huh. Minden gyanús?
2: Minden gyanús, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon régóta, vagy hát nem régóta, hanem próbálkoztam sűrűn, inkább úgy mondom, sűrűben.
1: Na, te akkor nem az a típus vagy, aki csak az utolsó pillanatokba kapcsolódott be, hanem ugye már két hete zajlik a játék, úgyhogy szinte az elejétől fogva küldted a számokat, igaz? Vagy a házszámokról fogod?
2: Hát, ha most nagyon őszinte leszek, akkor nem olyan régen kapcsolódtam be, de egyébként szoktam hallgatni arra a gongrádiót, természetesen, mi más hallgatnánk. És hát az utóbbi időben kapcsolódtam bele a játékba fizikailag is, és megpróbáltam. És akkor úgy látszik, hogy most sikerült.
1: Sikerült, kalaba kerül a neved, és te is részt veszel a délutáni sorsoláson.
2: De jó, nagyon örülök neki. Hát, ha én lennék a szerencsés, akkor azt hiszem, hogy lenne ötletem.
1: Na, mondj egyet akkor, hogy mit újítani.
2: A nyilázáró.
1: Oké, azt már akkor kipipálhatnák a nyeremények közé. És még van még sok-sok nyeremény, úgyhogy délután kiderül. 4 és 5 között hívjuk a nyertest, akkor is kap fel gyorsan majd a telefont, ha hívunk.
2: És nagyon gyorsan fel fogom kapni a telefont. Jó, rendben, oké. Köszönöm, Miki, nagyon szépen köszönöm, és szurkolok saját magamnak.
1: Nagyon sok név a kalapban, délután 4 óra után pedig egy név kerül ki ebből a kalapból, aki elviszi majd a közel 1,5 millió forint értékű nyereményünket. Lakás és házfelújításra lehet majd fordítani, nyerj a házszámoddal. A Rádió egy gong játéka folytatódik, Kormos Zsolt érkezik 14 órától, az elmúlt 4 órában pedig Faragó Miklós hallottátok. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, jövő héten találkozunk, remélem itt lesztek akkor is. A következő órát pedig Kamráddal nyitja, ez lesz a Be Mine, viszont hallásra, sziasztok!
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Home Bau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőny és Zárt Center.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
7: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés. A külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
0: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
12: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
13: Hány óra?
14: Hajnal 2.
13: Megint nem alszol?
14: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
13: Próbáld ki te is a Sedakurt.
15: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Alszol.
15: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
16: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire válsz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
19: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet Kecskeméten az Osan üzlet során.
20: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolja felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau!
21: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
22: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
23: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
24: Kivágták a Csalánosi parkerdő fa keresztjét, már keresik Kiskunfélegyháza idei karácsonyfáját. Két napon át a mozgás és a zenéi lesz a főszerep. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismeretlen tettes kivágta a Csalánosi parkerdő bejáratánál csaknem egy évtizede álló, mintegy 4 méter magas fa keresztet, írja a híres.hu. A fémből készült Krisztus alakkal ellátott keresztet annak idején a Porta Közhasznú Egyesület helyezte el, és azóta a parkerdő egyik ismert jelképévé vált. A területet fenntartó Kefag ZRT feljelentést tett, a rongálás körülményeit és az elkövető indítékát egyenlőre vizsgálják. A társaság arra kéri azokat, akik információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek. Közben többen munkát és alapanyagot is felajánlottak a kereszt helyreállításához, amelynek részleteiről már zajlanak az egyeztetések. Idén is a lakosság segítségével keresik Kiskunfélegyházak karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan kivágásra szánt fenyőfák felajánlását várja, amelyek méretük és állapotuk alapján alkalmasak lehetnek a város ünnepi díszének, írja a félegyházi közlöny. A jelentkezéshez a tulajdonos nevét, címét és telefonszámát kell megadni, és lehetőség szerint fényképet is érdemes küldeni a fáról. A felajánlásokat a polgármesteri hivatal e-mailben és telefonon is fogadja. A kiválasztott fenyő az

0: nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágakat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
1: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyengen mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 20 és 27 fok között alakul, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
2: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egongon csak igazi mai sláger megy. Délután a város szélén egy férfi áll a kertkapuban, kezében a telefonjával és a kapufélpára szerelt házszámtáblát fotózza újra meg újra, mert láthatóan elégedetlen az eredménnyel. A szomszéd átkiállt a kerítésen. Józsi, mit csinálsz? A pasi felnéz, elvigyorodik és azt mondja. Itt a péntek délután, mindjárt fődíjsorsolás a Rádió Egongon, én meg biztos, hogy nem hagyom ki az utolsó előtti lehetőséget, hogy bekerüljek a sorsolásba. Vágás, nagy közeli a kijelzőre, ahogy elmegy egy Viber üzenet. Ennél filmszerűbben nem is indíthatnánk a hét utolsó munkanapjának délutánját. 10 perccel járunk 2 óra után. Szép péntek délután kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környékbeli településeknek és az online velünk tartóknak. Kormos Zsolt vagyok, és már mondom is a lényeget. Nyílik a hétvége kapuja. Eljött a nap, amit 2 hete várnak már oly sokan. Ma délután van a Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon óriási fődíj sorsolása. Pontot teszünk az íre, és valaki elviszi a több mint 1 millió forint értékű felújítási szupercsomagot a robot porszívótól a bútor utalva. A szabály továbbra is egyszerű, ebben az órában is kisorsoltunk egy számot, ez pedig a 8-as. Ha benne van a házszámodban, fotózd le, nem kell a teljes utcatáblát, csak a táblának azt a részletét, amin a szám látszik. És küldd el nekünk a képet Viberen a 0620-9414-020-as számra. Nem sokára érkezik a hétvégi gazdag programajánló, a Hunyadi Városi Napoktól a Szüreti Találkozókig. A folytatásban Martin Garrix igazi mai slágerét indítjuk, ez pedig a Butterfly.

Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. 0620 94 14 0 20. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 8:30 Pillantsunk rá a környék esemény térképére. Ma és holnap rendezik meg a Hunyadi Városi Napokat Kecskeméten. Holnap délután 5:30 a Népmese játszótéren a Milágró koncertje indít. Utána Szira énekel, este 8 órától pedig a Dal 2024 nyertese László Evelinat koncertet. Kadafalván is kezdődnek a Kadafalbi Napok. Holnap egésznapos pörgés lesz, este 20 órától Suzy, előtte DJ Newick, Gazsó és Garamisi gondoskodnak a hangulatról, a napot pedig Utcabál zárja. Holnap délután 5 órakor a Lakó Sándor Kamarazenekar emlékhangversenye várja a komoly zenekedvelőit a Kecskeméti Evangélikus templomban. Tiszaalpáron holnap tartják a Bársony Mihály tekerőlantos találkozót, Borbáson pedig falunap lesz a játszó és rendezvénytéren. Válasszatok a remek hétvégi programok közül, és ha szerepel a házszámotokban a 8-as szám, lőjetek róla egy fotót, és küldjétek át Viberen a 0629414020-as számra. A következő órában ugyanis sorsolunk, jön az 1 milliós fődíj, és nem sokára az időjárás. Igazi mai slágerrel megyünk tovább, ez Imagine Dragons és a Bones.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival! A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obi.
5: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
6: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
7: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
8: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
9: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
8: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
10: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
11: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
12: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
13: A Hovány csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió Egygong, 6 perccel fél 3 után nézzük meg alaposan és részletesen, hogyan alakul a légköri helyzet az előttünk álló napokban. Ma a korábbi felhő átvonulások után délután átveszi az uralmat a napsütés a térségben. Csapadéktól sehol sem kell tartanunk. Mérsékelt marad a nyugatias légmozgás, a hőmérséklet pedig kellemes 25 fokos kora őszi csúcsértéket mutat. Holnap főként északkeleten indulhat párásan ködösen a reggel, és eleinte délen kisebb zápor is előfordulhat. Napközben viszont többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge széllel. A 11 fokos hajnal után délután 27 fokig melegszik a levegő. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet, de csapadék estig nem várható. Északon megélénkül a déli szél, a hőmérséklet a 12 fokos reggel után 28 fokos késő nyári meleggel örvendeztet meg bennünket. A maihoz hasonló 25 fokos nyugodt őszi napsütésben az aszfalt hősugárzása pontosan megegyezik a természetes testhőmérséklettel. Ezért érezzük a péntek délutáni sétát szinte fizikai kényeztetésnek. Rövidesen jönnek az útinformációk, Tóth Abigéllel megyünk tovább. Érkezik Sugar

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 3:43 után 2 perccel a Rádió 1 Gong legfrissebb péntek délutáni közlekedési helyzetképe következik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között terelés van érvényben. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja. Röszke felé a külső és a leálló sáv járható. A Hetényi pihenő mindkét oldalon nyitva van. Röszke felé Örkény és Lajos Mize között, Gyálnál a Szatymazi pihenőnél, valamint Kiskunfélegyháza és Kistelek között sávlezárások, háló és átjáró tisztítások lassítják a forgalmat. Budapest felé Kecskemétnél aszfaltoznak, Röszke és Szatymaz között burkolatot festenek, Kunszállásnál pedig átjárókat mosnak. Vezessetek óvatosan, az autópályás mozgóterelésnél tartsatok nagyobb követési távolságot, és ne előzzetek hirtelen kormánymozdulattal. Nem sokára jövünk utolsó előtti játékosunkkal, a folytatásban pedig itt van Teddy Swims és a The Door.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom. Mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 Gong. Csak igazi ma is

0: Hello.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából. Istvánt keresem.
0: Szia, István vagy.
1: Szia, sikeresen megérkezett a fotó, mondhatjuk az utolsó utáni pillanatban.
0: Nagyon örülök.
1: Szerepel a 8-as szám, bekerültél te is a sorsolásba. Mikor volt részed utoljára házfelújításban?
0: Hát jelen pillanatban van.
1: Folyamatban van, most is.
0: Folyamatban van, igen.
1: Akkor nem kell ecsetelnem ennek a mai nyereményünknek az előnyei. Több mint 1 millió forintos nyereményünket. Tulajdonképpen mindent házfelújítás tudnád fordítani. Mi az, aminek legjobban örülnél ebből a csomagból?
0: Hát szerintem az egésznek.
1: Úgy, ahogy van az egésznek. Oké, nem vallatlak tovább. Még egy kérdésem van. Dolgozol éppen, vagy már pihensz?
0: De hát épp most is ezt csinálom.
1: Ja, most is a felújításban vagy. Dolgozol.
0: Igen, igen.
1: Akkor tulajdonképpen valahol a kettő között.
0: Így van.
1: Oké, sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz. Most már tényleg maradj rádió közelben, és legyen a telefon is a kezed ügyében. 5 óra előtt fogjuk sorsolni ezt a hatalmas nyereményünket.
0: Rendben, köszönöm.
1: Az utolsó előtti játékosunk is bekerült a fődíj sorsolásba, de a te neved valószínűleg még hiányzik. A következő órában még egyszer ezen a héten utoljára lehetőséged lesz arra, hogy bekerülj a fődíj sorsolásba. Mindemellett pedig elhozzuk a sport és a szerencse történelem legbizarabb sztoriát a világ legbalszerencsésebb nyerteséről. Rövid kereskedelmi kitérő, és a hírek után érkezik Alex Kenji és a Bambole.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy Gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
10: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
11: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
13: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center.
14: Ha még nem vagy plazmadó, ezt hallgasd. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 000, az első 5 plazmadásoddal pedig összesen 155 000 forint juttatása tehetsz el. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részleteket látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
15: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
19: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
20: A Kecskeméti Oázis kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Kressz Safarin vehettek részt a kecskeméti diákok. Új igazgató vezeti a Bácskiskun vármegyei katasztrófa védelmet. Zajlik a denevérek párzási időszaka. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Általános iskolás csapatok részvételével rendezték meg ismét a Kressz Safarit a kecskeméti vadaskertben. A közlekedésbiztonsági versenyt a Bácskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága szervezte. A diákok több állomáson tették próbára ügyességüket és közlekedési ismereteiket. A feladatok között a közúti jelzőtáblák felismerése és különböző közlekedési helyzetek is szerepeltek, írja a megyei lap. A program célja, hogy játékos formában bővítse a gyerekek kressz tudását, és ezzel hozzájáruljon a gyermekbalesetek megelőzéséhez. Szeptember 16-ától már Babud Jenő tűzoltó alezredes irányítja a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot. Az új igazgatót ünnepélyes állománygyűlésen köszöntötték, ahol átadták a belügyminiszter kinevezési határozatát. Babud Jenő széleskörű szakmai tapasztalattal és több éves vezetői gyakorlattal érkezett a szervezet élére. Az új igazgató egyik a legfontosabb céljának az erős közösség és a csapatmunka további fejlesztését nevezte. Emellett a transzparenciára, a kreatív probléma megoldásra és a tűzoltói értékrend továbbvitelére is kiemelt figyelmet fordítana. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevér kutató beszélt rádiónknak.
22: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak

0: A hőmérséklet napközben a térségben 20 és 28 fok között alakul. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutára a térségben 22 és 28 fok közé emelkedik.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy Gong. Csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy Gong.
2: Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Egy autószerelő műhelyben ma kora délután megállt a kulcs a szerelő kezében. A kollégája rászólt. Gabi, mit bámulod a rádiót? Az ember felnézett, letörölte az olajos kezét és azt mondta. A Rádió egy gongon nem sokára sorsolnak. És ha nyerek, a jövő héten én már nem a kereket cserélem, hanem a csempét a fürdőszobában. Gyors vágás, nagy közeli a mosolygó arcokra. Ilyen egy igazi feszült, dögös péntek délután indítása. 11 perccel járunk 3 óra után. Kormos Zsolt vagyok. Utoljára mondom, ma délután van a Nyerj a házszámoddal óriási fődíj sorsolása. Rövidesen gazdára talál a több mint 1 millió forint értékű lakásfelújítási szupercsomag. Vannak, akik szeretnek mindent az utolsó percre tartogatni, de vajon megéri-e? Könnyen lehet az utolsóból első, halogatásra viszont már nincs idő. Ez az utolsó esély, hogy bekerülj a sorsolásba. Azok a szerencsések, akiknek szerepel a házszámukban az egyes szám, hozzák le a tábla számot tartalmazó részletét, és küldjék el a képet a 0629-414-020-as számra. Tehát az utolsó nyerőszámunk az egyes, ami pedig az önállóság, az indulás és a megcsinálom hozzáállás száma. Amíg a képek elkészülnek, jön majd pletykarovatunk a világ legbizarabb nyertesével, és már megyünk is tovább, érkezik Loy és a Golden Summer.

Fél négy lesz 7 perc múlva. Péntek délután, amikor a fél ország a szerencséjét kísérti a Rádió 1 gongon, elhoztuk nektek a történelem legérdekesebb történetét az emberről, aki megütötte a főnyereményt, de a sors különös játékot játszott vele. A brit Frane Szelakot a világ sajtója csak úgy emlegeti, mint a világ legmázlistább lúzere. Az ember túlélt egy vonatbalesetet, egy repülőgép szerencsétlenséget úgy, hogy kiesett a gépből, és egy szénabálán landolt. Túlélt egy buszbalesetet, 3 autótüzet, és még azt is, hogy elütötte egy busz. Aztán, amikor betöltötte a 73. életévét, vett egyetlen lottószelvényt, és megnyerte a több mint 1 milliárd forintnak megfelelő főnyereményt. De a nagy fordulat csak ezután jött. Néhány évvel később kijelentette, hogy a pénz nem hoz boldogságot, és a teljes vagyonát szétosztotta a rokonai és barátai között, mert állítása szerint a sors azonnal bal szerencsével sújtotta, amint luxus cikkeket vett belőle. Visszaköltözött tehát a kis szerény házába és azt mondta, most vagyok a legboldogabb, mert újra tiszta a lap. Nálunk viszont a Rádió 1 gongon nem kell repülőből kiesni a szerencséhez. A mai 1 milliós lakásfelújítási csomag garantáltan csak örömet hoz a házhoz. Ha szerepel a házszámotokban az egyes szám, készítsetek egy képet róla, és küldjétek el Viberen a 0620 9414 020-as számra. Figyelem, a következő órában sorsolunk. Nincs idő a tétovázásra. Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig Szigmával megyünk tovább. Ez a Nobody to Love.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai Szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
7: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
8: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft., Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
9: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
8: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
11: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óra közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet Kecskeméten az Osan üzlet során.
12: A Kecskeméti Oázis kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
13: Furgonra vagy platós teherautóra van szüksége? Ne várjon hónapokat! Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Boxer, expert, partner, számos méretben készletről azonnal. Teljes körű ügyintézés, kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel. Ma dönt, holnap már dolgozik. Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Kecskemét, Szent László körút 81.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most! Rádió X!

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Itt a Rádió egy gong. 7 perccel fél négy után ismételjük át az előttünk álló napok időjárási kilátásait. Ma továbbra is napos, kellemes időre számíthatunk 25 fokos kora őszi meleggel és mérsékelt széllel. Holnap párás, ködös reggelre ébredhetünk, napközben viszont napos, száraz idő várható 27 fokos meleg csúccsal. Vasárnap sokat fog sütni a nap, és csak késő délután növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet eléri a nyárias 28 fokot. Az ilyen kora őszi szellős napokon, mint a mai, a talaj feletti légréteg páratartalma pontosan olyan mértékben csökken, ami az emberi szervezetben optimális szintre emeli a szerotonin termelést. Úgyhogy a jó kedv ma tudományosan garantált. Nem sokára jönnek az utak hírei, szemfelt elmegyünk tovább, ez a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Pontosan 3:44 van, vessünk egy röpke pillantást a közutakra. Az M5-ösön Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között terelés lassítja a haladást mindkét irányban. Munkavégzés miatt sávzárás van Röszkefelé Örkénynél, Gyálnál, Szatymaznál és Kiskunfélegyházánál. Budapest felé pedig Kecskemétnél, Szatymaznál és Kunszállásnál. Az 52-es főúton Kecskemétnél és Solt felé félpályás lezárások, az 53-ason Kiskunhalason aszfalt. Az 54-esen Kecelnél hintisztítás lassít. Az útmenti növényzetgondozó gépek mellett áthaladva csökkentsétek a sebességet, mert a kasza alól felpattanó apró kavicsok kárt tehetnek a szélvédőben. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra. Nem sokára jövünk utolsó játékosunkkal, aki szintén a több mint 1 millió forint értékű fődíjunkra áhítozik. Egy sírennel megyünk tovább.

0: Halló?
1: Korma Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Nem is tudom, Erikát vagy Évát keresem?
0: Évát.
1: Oké, akkor úgy tűnik, sikerült megtalálni.
0: Ó.
1: Azt hiszem, neked a legjobb, mert csak egy órát kell izgulnod. Van, aki már két hete izgul, bekerültél te is a fődíj sorsolásba. Mit szólsz
0: hozzá? Nagyon szépen, köszönöm.
1: Hogy jutott eszedbe az utolsó percben elküldeni a képet?
0: Az az igazság, hogy napok óta próbálkoztam volna, és egyszer sikerült a saját házszámommal próbálkozni, akkor nem sikerült, és most nagyon vártam ezt az utolsó órát, hogy hát, ha vagy a kettes, vagy az egyes, és sikerült, és megpróbáltam, és 15 óra, 15 perckor, és valahogy úgy éreztem, hogy ez a két szám most nekem szerencsét hoz.
1: Ez tükörszám. Én is mindig ilyenkor megfogom a gombomat. Reméljük, hogy szerencsét hoz neked. Ez a szám a 15-15 és az egyes szám is. További kérdésem nincs, bár szívesen megkérdezném azt is, hogy milyen heted volt. Szerencsés vagy szerencsétlen?
0: Hát olyan átlagos inkább.
1: Reméljük, hogy a hétvégét viszont egyáltalán nem lesz átlagos, mert megnyered a főnyereményünket, úgyhogy én most el is búcsúzom, te pedig maradj a rádió mellett, és legyen a telefon is a kezed ügyében. Jó?
0: Köszönöm szépen, igen, igen, várom.
1: A következő órában a sorsolás mellé elhozzuk a történelem legnagyobb véletlen nyereményének sztoriát, és nem sokára valaki egy 1 milliós lakásfelújítási csomagnak örülhet. A reklámok és a hírek után érkezik Shakira és indul a Dive.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Home Bau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Ledőny és Zárt Center.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Nézd be suli után a kecskeméti Malom Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
4: Most különösen jó döntés kijára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
7: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
9: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
10: Volkswagen.
11: A kávé világnapján a Rádió egy gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Szombaton nyithat újra a kecskeméti fürdő, kimaradt Bács-Kiskuna szélturbina pályázatból. Felmérték, hogy hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 19-ére halasztották a kecskeméti fürdő újranyitását, miután az intézmény saját kérésére újabb vízvizsgálatot végeznek. A fürdő az elmúlt két hétben az éves nagy karbantartás miatt teljesen zárva tartott, és eredetileg szeptember 14-én nyitott volna ki, írja a baum.hu. Korábban 4 medencét is lezártak, miután a vízmintákban jelentős mikrobiológiai határérték túllépést mutattak ki. A belső vizsgálat lezárult, az üzemeltető pedig szigorúbb önellenőrzést és új víztechnológiai megoldásokat is tervez. A most kért friss vizsgálat eredménye a napokban várható, ezt követően a tervek szerint szombaton fogadhatják ismét a vendégeket. Egyetlen Bács-Kiskun vármegyei járás sem került be a most meghirdetett hazai zöld energia pályázat kijelölt térségei közé. A döntés különösen a kiskunhalasi és a bácsalmási járást érinti, amelyek korábban még lehetséges szélenergia fejlesztési területként szerepeltek, írja a Félegyházi közlöny. A kérelmeket pedig október 30-áig lehet benyújtani. Kiskunhalas térségében korábban természetvédelmi aggályok és civil tiltakozások is kísérték a tervezett szélerőmű parkokat. A mostani kiírás ugyanakkor nem feltétlenül jelent végleges kizárást, a hálózat későbbi fejlesztésével ugyanis ismét napirendre kerülhetnek a térség szélenergia beruházásai. Felmérték, hogy hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
10: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
12: Délnyugat felől gyakran zavarja ma a felhűsödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyengen mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 20 és 27 fok között alakul, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás.
0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

0: perccel múlt 4 óra. Itt a Rádió egy gong. Az egyik belvárosi kereszteződésben a piros lámpánál a sávok összetorlódnak. A kocsisor lassan arra szól, de az ablakokon átlátni, hogy szinte senki sem ideges. Az egyik autóban a sofőr ritmusra kopog a kormányon az ujjaival. A hátsó ülésen a gyerekek a táskáikkal babrálnak, kacagnak, kiabálnak, miközben az apuka felnéz a visszapillantóba és elmosolyodik. Nyugalom, lányok! Itt a hétvége! Most már csak a sorsolásra kell figyelnünk. Ebben a pillanatban felvillan a zöld lámpa, és meglódulnak az autók. Szép péntek délután kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környező településeknek és az online velünk tartóknak. Megérkeztünk az utolsó, mindent eldöntő felvonáshoz. Kormos Zsolt vagyok. A jelentkezéseket lezártuk. Rövidesen jön az igazság pillanata. A nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon akciónk a végéhez ér. Ebben az órában kisorsoljuk a több mint 1 millió forint értékű lakásfelújítási szupercsomagot. Addig is néhány perc múlva nyílik pletyka rovatunk a történelem legnagyobb véletlen nyereményével, vagy nyereségével. Aztán felemeljük a telefonkagylót, és hívjuk a nyertest. Indulhat a finálé. Már is érkezik Regán Lili és a Heal Me.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió egy gong, fél öt lesz 10 perc múlva. Hoztunk egy olyan hihetetlen igaz történetet, ami bizonyítja, hogy a legnagyobb szerencse mindig akkor kopogtat, amikor a legkevésbé számítunk rá. 1989-ben egy philadelphiai férfi ellátogatott egy bolhapiacra, ahol meglátott egy egészen csúnya, kopott, fából készült képrámát. Megvette mindössze $4, ami körülbelül 1500 forint, mert tetszett neki a keret mintája, a benne lévő régi olajfest, meg ki akarta dobni. Amikor otthon elkezdte szétszedni a keretet, a festmény mögül kicsúszott egy megsárgult, összehajtogatott papírlap. Ez pedig nem volt más, mint az amerikai függetlenségi nyilatkozat, 1776-os eredeti, legelső nyomtatott példánya, amiből mindössze 24 darab maradt fent a világon. A $4 bolhapiaci keretből előkerült dokumentumot végül árverésre bocsátották, és a szerencsés vevő 2,4 millió dollárért, azaz csaknem 900 millió forintért adta el. Néha elég egyetlen jó mozdulat vagy egy jó fotó, és megváltozik az élet. Nem sokára jön a fődíj sorsolás, és egy kis záró időjárási helyzetkép. Dua Lipával megyünk addig is tovább. Érkezik a Physical.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
12: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: De ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
14: Inkább megnézném élőben.
13: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
14: Ez jól hangzik.
13: Szeptember 18, Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
15: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6 millió 990 ezer forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
16: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
17: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8 millió 390 ezer forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
18: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
19: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
20: Volkswagen.
21: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autouvegkft.hu.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Fél öt után 6 perccel a záró időjárási helyzetkép következik. Ma délután továbbra is 25 fokos, kellemes őszi időre számíthatunk. Holnap 27 fokos meleg vár ránk, többnyire napos idővel, vasárnap pedig nyárias 28 fokos meleggel zárul a hétvége. A kora őszi péntek estéken a szél lecsendesedésével a levegő hőtartása kiegyenlítődik. Ez az oka annak, hogy a sötétedés utáni sétát sokkal frissítőbbnek érezzük. Nem sokára jön az utolsó útinfo, a folytatásban pedig itt van Hertz és a Wonderful Life.

0: az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: 3:45 lesz 2 perc múlva. Két személyautó koccant az M0-ás autóút déli szektorán a csepeli pihenőhely után az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél a legbelső sávon vesztegelnek a járművek, emiatt már több mint 7 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ösön Kecskemétnél, Örkénynél, Gyálnál, Szatymaznál és Kunszállásnál sávlezárások és terelések vannak érvényben mindkét irányban. Vezessetek óvatosan a péntek délutáni csúcsforgalomban, és készülj a nagy fődíj sorsolásra. Éva Max-el megyünk tovább. Ez a Sweet But Psycho.

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Ágit keresem.
0: Én vagyok.
1: Szia, Ági.
0: Szia.
1: Lenne kedved egy kis házfelújításhoz? Jó kérdés?
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: És mit szólnál?
0: Igen.
1: Ha váratlanul a nyakadba szakadna egy milliós nyeremény.
0: Komolyan?
1: Szerinted viccelem? De bizony.
0: Igen, ezt nem hiszem el.
1: Ez komolyan. Így van. Megnyerted a fődíjunkat. Gratulálok.
0: Úristen, ezt nem hiszem el. Komolyan.
1: Tiéd a több mint egy milliós lakásfelújítási fődíj.
0: Úristen.
1: Megérte türelmesen várakozni? Mikor játszottál velünk?
0: Milyen nap van a péntek? Azt hiszem szerdán.
1: Igen, múlt héten szerdán, én is úgy emlékszem. Rengeteg mindent nyertél. Könnyebb lenne felsorolni, hogy mi nincs ebben a csomagban. Melyiknek örülsz a legjobban a sok-sok minden
0: innek.
1: Közül? Mindnek, természetesen mindnek, és hozzá is kezdtek azonnal a házfelújításhoz? Vagy
0: igen.
1: Már benne is vagytok esetleg?
0: Hát benne vagyunk, igen. Benne vagyunk, és folyamatában. Igen.
1: Hát igen.
0: Nem hiszem el.
1: Elállt a szabad. Van-e valaki
0: igen.
1: Körülötted?
0: A férjem.
1: Igen, tehát ő volt az első, akire ránéztél, és aki megtudta, hogy megnyertétek a fődíjunkat.
0: Igen, igen.
1: Így van.
0: Igen.
1: Hogy fogjátok megünnepelni ezt a mai péntek estét?
0: Hát fogalmam sincs még. Tehát még egyáltalán sokban vagyok,
1: okay.
0: De biztos, hogy kocintunk rá egyet.
1: Kocincsatok rá egyet, van még időtök, hogy kitaláljátok, hogy mivel ünneplitek meg. A nyeremény viszont már biztosan a tiétek. Így van.
0: Köszönöm szépen, úristen.
1: Okay.
0: Hát én nem szoktam nyerni, teljes sokban vagyok.
1: A lényeg, hogy készüljetek a felújításra, mert megyünk és felújítunk.
0: Jaj, de jó, köszönöm szépen.
1: Ez bizony fantasztikus pillanat volt. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki két hete velünk játszott. A hétvégén pihenünk, játék nem lesz, élvezétek helyette a napsütést és a remek programokat. Csodás, pihentető szombatot és vasárnapot kívánok mindenkinek, akivel nem találkozunk. Az utakon vigyázzatok magatokra. További jó rádiózást. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszállás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőny és Zárt Center.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
4: Tudod, miért jó? Mert nád udvari.
5: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
7: Újj is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
11: Kulcs, telefon, cipő, holap.
12: Áj!
11: Jó, most már jöhet a nap.
13: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
14: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott single origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
15: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: De ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
17: Inkább megnézném élőben.
16: Akkor szeptember 18-án irány az Álom Terasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
17: Ez jól hangzik.
16: Szeptember 18, Álom Terasz, Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
18: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jépi autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi Autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/Kia oldalon.
19: Kia. Movement that inspires.
12: Skinter Silver keset kerít.
19: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
12: Skinter Silver keset kerít. Élelmiszer, izol, tehi.
20: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
21: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszerkötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
22: Nézd be suli után a kecskeméti Malom Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
23: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
24: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
25: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
26: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
28: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Nálunk itt a Rádió 1-en még mindig nem ért véget a nyári időszámítás. A nagy sikerre való tekintettel a Rádió 1 Live Mix továbbra is 2 órás, és ebben a 2 órában ma Zilkoxot terelgetem a lemezjátszók mögé. Szevasz, Zilkox!
29: Ciao, Geri, sziasztok! Hála jó Istennek! Nagyon szeretem ezt a 2 órás formátumot.
28: És mennyire jól fésült vagy? Ilyet hát, nem mondtam még életemben soha férfinek, szépen. De ez most nagyon ott van.
29: Nehogy megszóljátok, igen.
28: A jól fésült Zilkoxot is nézhetitek mixelés közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban full élő a műsor, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el!
29: Kamereddel és a Be Mine-nal nyomjuk tovább, itt a Rádió Line Mixben.
1: A lemezjátszóknál!

0: mondtam, hogy nyáron is nagyon szeretjük az őszi dalokat.
1: Hát igen, és ez most egy óriási trend egyébként, hogyha megfigyelted, hogy nagyon sok ilyen jellegű funkis, nyárias, ilyen törzsi jellegű dal van. Szerintem abszolút most ez viszi így a világszintű house trendeket.
0: Abszolút. Szeddig Zsörvé és Gadobi a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Phil Cox, 2 órán át a lemezjátszók mögött. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Baleset Budapesten, a 3. kerületben, a Dózsa-György utcában, a Géza utcánál, és sokan haladnak az M7-es autópályán Budapestről a Balaton felé, főleg Budaörs és Ért között, számítsatok lassabb haladásra. Mindenkinek jó utat! Mixelünk is tovább!
1: Így van, egy saját dalon megyünk tovább, a Feel the Vibe-bal. Érezzétek ti is a vibe-ot itt a Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Wilcox, Wilcox. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Ma is kösz, hogy itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, itt a Rádió 1, és a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Wilcox-szal a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet, hármas karamból Budapesten az M7-es bevezetőn az Egér úti lejáró előtt, néhány perce történt, ez Attila jelezte nekünk. Attila, nagyon szépen köszönjük, fergetegesen jó hétvégét kívánunk neked, fergetegeset. Sziasztok, nagyon jó a mix, minden nap titeket hallgatunk, Wilcox nagyon jó DJ vagy, üzeni Donát.
1: Köszönöm szépen, milyen jó fej vagy, jó hallgatózást.
0: Ez a mix valami zseni, imádom. Úgy jár a kezemben a csipesz, itt a pillácskák felett, hogy nincs velem bírás. Pörög a munka, köszi fiúk, üdv Veronika Egerből.
1: Na, jó szórakozás neked is.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. A következő 20 percben meg sem fogunk szólalni, tehát még egyszer 20 percig csak zene innentől a Rádió 1-en élőben mixelve. Megyünk tovább.
1: Így van, és egy bomba rádiós lágerrel megyünk tovább. Kamrad és a Hug Yourself, itt a Live Mixben.

hétig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now.

0: nagyon szeretjük a nyári zenéket. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Közkívánatra továbbra is 2 órában mellettem Wilcox, ez az ő dala volt a Soundon. És csak mondom, hogy nem csak te játszott, hanem előszeretettel pörgeti Jamina, Regán Lili, Begi, Antonio és például Pulmax.
1: Jaj, de jó fejek vagytok, köszönöm a srácoknak.
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Még csak a felénél tartunk a műsornak, iszunk egy csomó vizet, jön egy rövid hydration break, egy kis hidratációs szünet. Ti is igyatok, nagyon meleg van odakint, még mindig így szeptember vége felé közeledve is, aztán pedig folytatjuk.
1: És brutál zenékkel készülök a második korára is, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk.
2: A műsor támogatója a Burger King.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
6: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
11: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Telefon.
12: Kávé.
9: Reggeli.
12: Kávé.
9: Munka?
12: Kávé.
9: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a APK-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
13: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonnier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
14: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
15: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
16: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
17: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
16: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
17: Jobb, ha felkészül.
18: Nagyon féltelek.
17: Ne lassíts!
16: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
17: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
16: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
9: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
19: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
20: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
21: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
22: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
21: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
23: Reklámot hallottak.
24: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám.
25: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
15: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
26: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
27: Inkább megnézném élőben.
26: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
27: Ez jól hangzik.
26: Szeptember 18, Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
28: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
29: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel.
30: 70-90%-os kedvezménnyel.
29: Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
31: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergát, térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
32: Tegyen próbára minket!
31: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
33: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
34: Sokan azt hiszik, hogy impregnált faanyagra hetekig kell várni. Nálunk nem. Ha kéred, a nálunk vásárolt faanyagodat merítéses technológiával leimpregnáljuk, és akár 12 órán belül viheted is. Gyere, mi megoldjuk, hogy a projekted ne torpanjon meg.
35: Kaszap építőanyagkereskedés Nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
36: Furgonra vagy platós teherautóra van szüksége? Ne várjon hónapokat! Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Boxer, expert, partner, számos méretben készletről azonnal. Teljes körű ügyintézés, kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel. Ma dönt, holnap már dolgozik. Peugeot haszongépjármű nyílt hét a Hoványnál szeptember 21 és 25 között. Kecskemét, Szent László körút 81.
0: kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elmúlt este hat hello mindenkinek. Úristen, mi a kutya volt az előző zseniális egy óra, így még a dugó is elviselhető. Nagyon király a műsor, üdvözletes Szili, ezt most kaptuk SMS-ben. Ez a műsor nektek köszönhetően továbbra is két órás lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan hallgattok minket napról napra. Az én nevem Juhász Geri, mellettem továbbra is Wilcox a lemezjátszói mögött. Szevasz Wilcox, még egyszer.
1: Ciao Geri, sziasztok, és megmondom őszintén, nem hogy elfáradnék, hanem kezdek felpörödni még jobban a második órára.
0: Na ez a lényeg, és ti is fel fogtok pörögni, ha minket hallgattok. Rádió egy Live Mix Summer Edition, jön a második fél idő, eső neki.
1: Azt tudja, hogy fel fogtok pörögni Alex Kenji-vel és a Bambolével, ezzel megyünk itt tovább a Live Mix-ben. At the turntables now.

0: Vannak zenék, amik azonnal első hallásra belemásznak az ember fülébe. Szerintünk ez pontosan ilyen. Ez volt Rafael és Gotta Be Cool. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Közkívánatra továbbra is 2 órában ma Wilcox elemezjátszói mögött közlekedési infók jönnek. Csak nagyon röviden, 8 kilométeres dugó van baleset miatt az M0-áson a keleti szektorban a Vecsés Gyál csomópontnál az M3-as felé vezető oldalon, és összeütközött nemrég 2 autó Budapesten is az ajtósi dűrés soron a Hermina útnál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szia, Wilcox és Geri, ez egy SMS. Úristen, de jók vagytok ma is. Nagyon nehéz rangsort felállítani, mert délután mindegyik DJ-tek nagyon magasra teszi a létet. Wilcox eszméletlenül jó zenéket nyomsz, felpörget rendesen a zene. Picit bánom, hogy most dugóban ülünk, mert bugiznánk rendesen, így szűkösen egy pirinyót nehezebb, de azért megoldjuk. Sziasztok, Magdolna, de helyesek vagytok. Köszönjük
2: szépen. Hát igen, ilyenkor délután, amit Gerivel is szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy fű alatti veretést csinálunk, olyan zenéket játszunk, amik már beindítanak titeket a hétvégére, akár a bulikhoz, megadjuk a hangulatot, viszont még pontosan ott tudunk tartani benneteket a valóságban.
0: Pontosan, és megyünk is tovább.
2: Így van, egy saját zenével, a Wish I Didn't Miss You-val, itt a Live Mix-ben.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez a rádió egy live mix summer edition, mellettem a pure, nem, mellettem a vir...
1: Figyelj,
0: ez most nem tudom,
1: nagyon beállítottam a hajamat, de nem annyira, mint Lacika szoktam.
0: Tudom, hogy honnan jött, mert ez ugye a Destiny's Child volt és a Lose My Breath összefröcskölve a Technotronic-tól a Pump Up The Jam-mel, amit Pure Beat játszik mindig, és nekem ez egy ilyen reflexet bekapcsolt az agyamban.
1: Semmi gond, szeretjük Lacikát, akár leszek, ma leszek László.
0: Mellettem, tehát nem Pure Beat, hanem Wilcox a lemezjátszói mögött. Marad az indián nyár a hétvégén is, 29-30 fok lesz a csúcs.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Megígérem, hogy jövő szerdán, amikor Lacika itt lesz a World Ismer Radio Show-ban, Wilcoxként fogom felkonferálni. Nagyon szeretem ezt a műsort, és örülök, hogy marad két órás. Hajrá, Live Mix és World Ismer Radio Show! Ölelés mind a kettőtöknek, egy nagyon régi hallgatótok az ősidők óta, Máté. Nagyon szépen köszönjük.
1: Wow, köszönjük, hogy velünk vagy.
0: SMS és Viber számunk 06-23-111-111. Fél hét van, jön az újabb Hydration Break, egy kis hidratációs szünet, ti is ígyatok sok-sok vizet, aztán mi jön majd?
1: Ja, itt van, nem kérdezel? Igen. És a getlák ki egyértelműen, azzal megyünk tovább.
0: Maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
10: Roppanós, szenteség!
11: Zamatos,
10: szenteség!
11: Vagány,
10: szenteség, vagány!
12: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
11: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
15: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
16: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
17: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
18: Önnek a Protexin kell.
19: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: A Kávé Világ napján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világ napján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Story és adjunk együtt feladatot a rádiós távjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
22: Mert a 3 DJ legenda

0: Lost Frequencies legfrissebb zenéje, Leave It All a Rádió 1-en pénteken kora este. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition továbbra is 2 órában. Hála nektek, nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan hallgatjátok ezt a műsort. Rengeteg az üzenet, hosszan arra szólunk az M5-ösön az M0-ás után kifelé. Lotfi Begi megy pont előttünk a felmatricázott kocsijával. Üdvözöljük a mögötte jövő 2 Merciből, írja Imi és Enci. De jó fejek vagytok, nektek is jó utat.
1: Így van, jó utat nektek.
0: Gerjettől a sok vízivástól béka nő a hasatokba. Te kis te, zseni a műsor, üzeni Viki. Viki, nagyon szépen köszönöm.
1: Muszáj hidratálnunk.
0: Így van, mi folyamatosan hidratálunk, én minden DJ-t folyamatosan elküldök hidratációs szünetre a műsor alatt, és egyébként nekem anyukám is mindig ezt mondta gyerekkoromban, hogy béka nő a hasamba, annyi vizet iszom. Embert nem ismerek, aki annyi vizet iszik, mint én, és még soha nem nőtt béka a hasamban. Úgyhogy ez kamu.
1: Pont a napokban gondolkodtam el azon, egy ilyen kicsit mélyebb gondolatom volt, hogy talán az életünk egyik legfontosabb és legmélyebb dolga, amire az egyik legjobban kéne odafigyelni és örülni neki, az maga a víz, pont egy ilyen vízibás közben lévő. Ez nehéz így átjönni, de hogyha nagyon így belegondolnak az emberek, pont amikor vízhiány van, akkor mekkora nagy kincs, és akkor látja az ember, hogy tényleg mindenki ez az alapja. Szóval írjatok.
0: Igen, kedves gyerekek, hogyha ezzel fárasztanak titeket anyuék, hogy béganő a hasatokban annyi vizet isztok, ez egy kamu, ne higgyetek el, jó?
1: Én azt hittem, így lesz.
0: További életmód tanácsokért kövessetek. Na, menjünk tovább.
1: A nagy gondolatok után Alex Veren és a Fever Dream. Itt a Live Mix.
0: Begi megírja, hogy dupla bulija lesz. Begiként neked is jó utat, hajrá!
1: Vigyázzál magadra! Turntables now. Wilcox.

0: Wilcox és a Remember a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Maga Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött. Ez a dalod, ezt szinte mindig elmondom, amikor játszod, ez egy igazi mestermunka.
1: Ez nagyon nagy megtiszteltetés, mert azért te jó pár dalt hallasz itt a rádióban, meg egyébként is, úgyhogy nagyon köszi.
0: Nagyon szeretem, nagyon szeretjük a hallgatókkal együtt. Sziasztok, ez egy üzenet, szenzációsak vagytok, Atom királya Mix Wilcox. Éppen főzőcs készünk, közben táncizunk a jó kis dallamokra, jól beindítottátok a hétvégét. Puszi mindenkinek, Noémi Sopron volt.
1: Na, jó mulatás nektek.
0: Fellépések még a hétvégén?
1: Természetesen lesznek, innen azonnal indulok Ópusztaszerre, és holnap pedig találkozhatok velem Lébényben, vasárnap pedig a World is My Radio Show-ban. Vigyázzatok magatokra, ciao, ciao.
0: És maradjatok mindenképpen, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És breaking news, óriási hírem van, hamarosan új ajándékok kerülnek a Rádió 1 konténerbe, amihez kulcsot nyerhettek tőlem nem sokább.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát,

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek 1 évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
1: Van. Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni?
15: 5 MRD KP-ban.
14: Meg is KP-ban.
16: Ez nagyon nehéz.
15: 5 MRD KP-ban most egy bőrönbe. Azt mondtad, bármit kérhetek.
14: Igen.
15: Politikusoktól?
14: Ezt kérném.
15: Ezt tudom elintézni? Hagyj oldjam meg, tudom, mit csinálunk vele. Most 5 MRD KP-ban.
14: Most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
15: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
16: Hagyjuk már!
15: Simán.
16: Mit csinál, nem el benefeltél a kocsikba?
14: Nem, 15-t csinálna, az 5 milliárdból 15 milliót.
16: Én egy saját sávot kérnék az uszodában.
15: Jó, oké, tessék, mindenki, jó. Akkor tegyük ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt, írjatok, drága hallgatok, ezt szeretem, jó, tehát egy saját sávot az USA-ban.
16: Rudasba, a Rudasba egy saját sáv, oda valaki elmegy, lelövik.
15: Igen, jó, a hét...
16: De így álljon a felettetből.
15: Hétköznapi életedből, drága hallgatok, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodó, tehát a hétköznapi életedet megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a Rudasban. Tökre értem. Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a 8-as sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a Rudasban, a tiéd
16: nem
15: a 8-as
16: kell
15: sáv.
16: Mikor ér oda, amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
15: Saját az kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
14: Igen, hogy nem kell sorba állni, csak a tiéd, de ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
15: Igen.
14: Lefelé.
15: De van, aki nem ennyire nagyra vágy, ő csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy vincé, és állandóan rákupognak.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és a

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Isteni zenéket és kulcsokat is kaptok ám tőlem ebben az órában. A mai első telefonáló Martin Garrix és Ed Sheeran közös dalát szeretné. Hogy hívnak?
1: Engem úgy hívnak, hogy Bence.
0: Hello Bence, milyen a péntek este? Mi újság?
1: Hát dolgozok, szóval nem olyan fényes.
0: Nem olyan fényes.
1: Jó.
0: Mit csinálsz, hol vagy?
1: Á, én benzinkúton vagyok, bár csak vicceltem. Nagyon jó eddig az este egyébként, nagyon szeretem ezt csinálni.
0: Hál' Istennek! Kinek és mit szeretnél üzenni?
1: Illának szeretném üzenni azt, hogy kitartást neki. De egyébként itt áll mögöttem, csak elvált minket egy ablak, szóval ez most neki ilyen vicces meglepetés.
0: Na akkor tekerjétek fel a hangerőt, nektek pörög oda a benzinkútra a Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. És hova szállíthatjuk az újabb kulcsot a rádió egy konténerhez? Ez a nagy kérdés. Aki innentől tizedikként telefonál, lehet, hogy a játék végén mindent elvihet, ami csak a konténerben van. Úgyhogy gyerünk, a számunk 0620 3 111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Jövő héten új ajándékok is kerülnek a Rádió Egy konténerbe. Bizonyám, na kinek adhatom az újabb kulcsot? Halló!
1: Halló, Réka vagyok, és a konténer nyereményjátékra jelentkeznék.
0: Hello Réka, honnan telefonálsz, milyen estét van?
1: Budapestről telefonálok, és nagyon jó estén van.
0: Hát én szeretném még jobbá. Igen, még szebbé tenni, kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de jó, úristen, nem hittem el.
0: Lehet, hogy most szerezted meg a nyerő kulcsot a Rádió Egy konténerhez.
1: Ó, az nagyon-nagyon jó lenne, nagyon örülnék neki.
0: Konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én, ha a te kulcsod nyitja a Rádió Egy konténert, akkor mindent viszel, ami csak benne van. Elektromos autó, családi utazás, 1 millió szerszámgépcsomag, és hát jövő héten jönnek az újabb ajándékok.
1: Aztán mindenit, már így is nagyon jól hangzik.
0: Nagyjából 10-15 perc és játszunk is újra itt a Rádió Egyen. Regán Lili érkezik közben. Ez a Hilmi.

0: újra megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek a péntek esti csúcsban, már majdnem 10 kilométeres dugó van baleset miatt az M0-as autóúton a keleti szektorban, a Vecsés Gyál csomópontnál az M3-as felé, és súlyos baleset történt a 304-es főúton Miskolc déli részén, közel az M30-as autópálya csomópontjához. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Csilla vagyok.
0: Hello Csilla, mit kérünk?
2: A Purple Discotól egy számot.
0: És kinek menjen?
2: Férjemnek. Ő a másik szobában telefonozik.
0: És mit üzensz neki?
2: Hát, hogy nagyon szeretem.
0: Na, akkor oda nektek az egyik szobából, a másikba megy mindjárt Purple Disco Machine, a Hurts és a Wonderful Life. És hát az biztos, hogy csodálatos lesz az élete annak a valakinek, aki megszerzi a nyerő kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Ehhez most csak annyi kell, hogy innentől felhívjatok minket tizedikként, úgyhogy gyerünk, indul az újabb játék! A számunk 0623-111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden gyorsfagyasztott Dr. Oetker Giuseppe termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval. A városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
10: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most...

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ez a legutolsó játék ezen a héten. Halló, halló!
1: Szia, Anett vagyok, Kis Pomázról.
0: Hello, Anett, és hello mindenkinek Pomázon. Mióta próbálkozol?
1: Nagyon régóta, most már nem is tudom, majdnem a kezdetek óta.
0: Hány hívásnál tartasz nagyjából?
1: 1000 fölött, bőven.
0: Jesszus Mária, na kérem azt a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Anett, megvan a kulcs, te vagy a tizedik!
1: Nagyon szépen köszönöm, el se hiszem. Úristen, nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen, nem hiszem már, hogy ez most megtörténik, őszintén.
0: De drága vagy, lehet, hogy most nyerted meg a nyerő kulcsot a Rádió Egy konténeréhez.
1: Köszönöm, köszönöm, nagyon-nagyon bízom benne.
0: Most ugye van benne elektromos autó, van benne 4 fős, 7 éjszakás családi utazás, meg egy 1 milliós elektromos szerszámgép csomag, és nagyon fontos, jövő hétfőn jönnek az újabb nyeremények.
1: Szuper, nagyon köszönöm még egyszer a lehetőséget.
0: A játék tehát jövő hétfőn reggel Balázséknál folytatódik, és innentől még izgalmasabb lesz ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: kutyasétáltatáshoz, kutyasétáltatáshoz tökéletes lesz a hétvége, kisebb eső lehet csak, alulról karcoljuk majd a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Szia Petra!
2: Sziasztok, Metzger Vikitől szeretnék kérni egy dalt a két nagy lányomnak.
0: Hogy hívják a lányokat és mennyire nagyok? Hány évesek?
2: Johanna és Alice. Johanna 11, Alice pedig 8 éves.
0: Na ezt akkor most nekik játsszuk itt a Rádió 1-en. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Édem.

0: Kósit 9-től pedig World is Mine Radio Show pénteki különkiadás 4 órában Lotfi Begivel, Pulmex-el és a Stadium X-el. Velük várlak tehát titeket 9 óra után. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: A Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni?
13: 5 MRD KP-ban.
12: Meg is KP-ban.
14: Vagyunk. Ez nagyon nehéz.
13: 5 MRD KP-ban most egy bőrönben. Ezt, azt mondtad, bármit kérhetek.
12: Igen.
13: Politikusoktól?
12: Ezt kérhetek.
13: Ezt tudom elintézni? Hagyj oldjam meg, tudom, mit csinálunk vele. Most 5 MRD KP-ban.
12: Most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
13: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
14: Hagyjuk már!
13: Simán.
14: Tudom, mit csinál, nem lehet benne feltérni a
12: kocsikban. Nem, 15-öt csinálna, az 5 milliárdból 15 milliót.
14: Én egy saját sávot kérnék az úszodában.
13: Jó, oké, tessék, mindenki, akkor tegyük ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt, írjatok, drága hallgatok, ezt szeretem, jó, tehát egy saját sávot az USA-ban.
15: Rudasba, a Rudasba egy saját sáv, oda valaki át, mert lelövik.
13: Igen, jó, a hét...
15: De így álljon a felettetből.
13: Hétköznapi életedből, drága hallgató, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodott, tehát a hétköznapi életedet megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a Rudasban. Tökre értem. Köszönöm. Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a nyolcas sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a Rudasban, a tiéd a nyolcas sáv.
15: Nem kell nézni, mikor érod, amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
13: Saját az kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
12: Igen, hogy nem kell sorbálni, csak a tiéd. De ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
13: Igen.
12: Lefelé.
13: Tessék. De van, aki nem ennyire nagyra vágy, ő csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy vécé, és állandóan rákupognak.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
17: Rádió 1-en.
16: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
20: Disco!
21: Disco! Disco!
22: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
23: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít. DJ Junior, Hawaii PG és Bárány Attila robbantják az adrenalin bombát.
24: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én ugyanabban a hangnemben vagyok, amit a stand-upos lettél, azóta kicsit így emelkedettben vagy, alatt.
23: Nem én vagyok stand-upos, hanem te.
24: Ezt akartam én is mondani,
23: hogy... DJ Junior, én maradok.
24: Ezt akartam mondani, hogy más a hangsúly, más ez a duma, ez az adrenalin bomba, robban, meg minden, ez a durva, amik vannak.
23: Meg zenei hírek, meg minden.
24: Ja, nagyon durva az
23: adás. Frissülünk.
24: Egy biztos, ladies and gentlemen, majd Dámonon, Hermadon, mesél hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időben a publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, ez marad, és itt vagyok este 9-ig én is.
23: Testvéreim, a Rádió egy egyik legnépszerűbb felvétele érkezik.
24: Testvéreim!
23: Igen, hát nem véletlen mondom,
24: ez sok, te sokat
23: Bambolé. Mondjam. Bambolé, ez itt a Diszkósít. Jó szórakozás!

0: Szóval egy tisztaságú magas BPM tartalom, Adrian Szénnől a diszkosít, a rádió egyen, nekem ez megy ugyanolyan hangnembe, itt a Bárány, aki mixel, Amvai meg én, DJ Junior. Egyébként október 24-én lesz a következő diszkosít Legends, megyünk Békéssabára, a legnagyobb békéssabai fesztiválra, a nevét nem mondom, mert reklámnak minősül, de egy biztos, általában ott elég sokat meg szoktunk fordulni, most visszatérünk, mert tavaly azt hiszem pont nem voltunk úgy, mint diszkosít, most újra ott leszünk.
1: Siessünk, mert ahogy vége az adásnak, én megyek itt a fővárosban, lesz Hugel, és nagyon-nagyon fontos, hogy holnap pedig Hugelt fogok játszani, majd ugye bár Balaton fűszöl, vasárnap pedig itt a rádióban, szóval siessünk.
2: De nem ebbe a pillanatban van az egyébként, csak úgy kérdezem.
1: Nem, mert már kicsit később, az azonban siessünk már.
2: Oké, akkor sietünk, jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Diánák, Főbiék, Józsefek, Metódok, Richardok és Timurok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Tamás Tímea, Farkas József, DJ Zseka, Géci András és az a kis Gergő, aki nagyon sokat segíti a munkámat a videók és a live mixek feltöltésében. Istenét és az ünnepelteket küldöm mindannyiuknak a Fozzalát. Ez a Last Night 2026-os biztonsági mixe itt a Rádió 1-en a Diszkós Hitben.

0: Rádió 1 csak igazi, ma is slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Nagyon zenei hír következik. Na. Én magam sem hinném, mert elmondom, hogy mennyire zenei. Azt mondja, hogy 886 darab videó van fönt jelen pillanatban a Bissenschel Official csatornán.
0: Zenei hír.
1: Hoppa, ez egy zenei hír, ezt tett föl a vadásabb. És ezt úgy találjátok meg, hogy Bissenschel Official, oké?
0: Okay?
1: A YouTube-on természetesen.
0: Én meg annyit akartam mondani, akkor én is zenei híre jövök, hogy holnap DJ Junior Remix Pack érkezik a Facebook csatornámra, a privátra és a rajongóira, meg Instagramra is kirakom a linket, onnantól kezdve minden, amit nyáron készítettem, az leszedhető, letölthető, hallgatható, és ha úgy van, hogy DJ vagy, akkor játszható is, úgyhogy keressétek nálam.
1: Megyünk tovább, Kim Carsonnal érkezik a Pat Davis Eyes 2026-os Bissenschel Mix-el, és újabb zenei hírek a folytatásban, itt a Rádió 1-en, Hanvai PG-től.

0: Ez a diszkosít a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti zeneírek, viszont Havai Pécsitől.
1: Érkezzek, mert nagyon föl vagyunk készülve. Egy biztos, hogy egyetlen egy olyan magyar előadó van all time, amit ezt listázzák, akinek egyszerre kettő darab dal is helyet foglal el a Billboard slágerlistáján. Tessék csekkolni, úgy hívják, hogy Imál Angel, vagy hogyha jobban tetszik, akkor Gangó Bernadett.
2: És a Billboard ugye az amerikai, mondhatni, nemzeti lista, tehát és ezen a dance charton egyébként, ami ráadásul az összes táncfelvételt jegyzi, és ezen a listán egyébként az a nagyon durva, hogy a David Guettának az új dala, ugye Bebe Rexával, illetve Taylor Swiftnek a

0: 100%-tiszta, csak magas BPM tartalma, Modern Színnől a diszkos itt a Rádió Egyen, Bárány Attilával, Hombai PG-vel és velem DJ Juniorral, és igen, néha meghatározni stílusokat egyre nehezebb manapság, ugye? Tehát, hogy ezen gondolkoztunk, hogy mi mit játszunk valójában. Oké, hogy elektronikus zenét játszunk, de sokan sütik ránk azt, hogy sok klasszikot játszunk, meg hogy feldolgozás játszunk, meg cover, meg retro, meg nem tudom, én szerintem mi zenélünk ugyanúgy, és ez így van már a diszkosítben több mint 20 éve. Ami viszont nagyon fontos, hogy szerintem nincs még egy olyan DJ Magyarországon, aki annyi covert, remixet, bootleget, bármit is csinál, mint folyamatosan mi ebben az esti showban.
1: Így van. Nagyon sok saját termék van, amelyet egyébként meg lehet hallgatni mindenkinek a YouTube csatornáján, a Facebookon és egyéb felületein.
2: Egyébként, hogyha figyeltetek az előbb, akkor hallottátok, hogy arról beszéltünk, hogy ugyanazzal az énekhanggal mások is csinálnak dalt a mesterséges intelligencia segítségével. Na ez jön most itt a Rádió Egyen, Peter Axon és a dal a Glass and Dust, amiből készítettem Bissenssel értelmezést. Harmonika, hairfree, hegedű, ebben aztán minden van az ég ott a világon. Ez a ma esti dal premiére itt a Rádió Egyen.

0: PG. Én azzal búcsúzom, hogy holnap én mixelek itt a Rádió Egyen, és előtte még este 6-kor kikerül a DJ Junior remix pak, amelyet a nyáron készítettem, és most kirakom mindenkinek, hogy tudja hallgatni, letölteni, esetlegesen a DJ akkor játszani. Úgyhogy keressétek a Facebook csatornámon, valamint keressétek az Instagramomon, és mind a priváton, mind egyébként a rajongóin. Úgyhogy én ezzel búcsúzom, meg hát a YouTube-on ott van az összes DJ Junioros remix.
1: Én nagyon sietek, rohanok, mert itt a fővárosban Hugo-ra fogok ma este táncolni, aztán holnap este Balaton Fűzfön fogok tőle csomódalt játszani, vasárnap pedig itt a Rádió Egyen. Ezzel búcsúzom ma estére, Hanvai Pizsi voltam, szevasztok!
2: Én pedig a Deep Swing dalával búcsúzom tőletek az In The Musical, amely 3 nappal ezelőtt debütált a Biszensővel 2026-os vadonatúj verzióban, egyébként hivatalosan a Rádió Egyen, de már múlt héten is föltettem egyszer, készült is róla a videó, és ez folyamatosan azóta kérik tőlem a DJ-k, a követőim, mindenki az ég egyet a világon, szóval jön az In The Music, én pedig azzal búcsúzom, hogy egy óra múlva nagy szalontán pörgetem a lemezeket, hogy ne kérdezzétek, hogy hogyan, holnap pedig personal Jesus Watson, minden információra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni lesz velünk ez a következő 4 óra. Lutfi Baby, Pulmex és a

0: Bazd meg, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusszal megyünk tovább. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Bird is Mine Radio Show péntek este lekörözheti-e David Guetta felfedezetje magát David Guettát, és milyen nagy dobásra készült Tiesto. Na erről is szó lesz 10 után. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A Bird is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, ha minőségi dance és house zenékre vágytok itt péntek este, jó helyen vagytok, mellettem még mindig Lutfi Baby, menjünk tovább.
1: Érkezik Alex Kendzsi és a

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt, olykor bizony új zenei stílusokat is. Mellettem Lot Fibegi a lemezjátszói mögött, aztán Pulmex jön 11-től és a Stadium X éjféltől. Két fantasztikus David Guetta dal között vagyunk éppen, ez volt a Memories. Most pedig jön egy abszolút friss megjelenés, ismerős lesz mindenkinek.
1: Egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: így több közös daluk is van már, és képzeljétek el, David Guetta nemrég egy rádió interjúban azt nyilatkozta róla, hogy szerinte hype-aton akár az ő sikereit is felülmúlhatja majd a következő években. Figyeljünk rá oda!
1: Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio Show-ban.

0: Nem lassítunk, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pulmax.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Így van, hello mindenkinek, innentől tehát Coolmax a lemezjátszói mögött 110% felett leszünk mostantól minden értelemben. Szevasz Coolmax!
2: Hello, sziasztok, Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit ma este is.
1: Tiéd a következő egy óránk, induljunk el.
2: 2026 egyik legnagyobb nyári slágerére indítom itt a sort. Gordo Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: játok a hétvégét, full max a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Számomra hihetetlen az, hogy már itt van az ősz, ugye szeptember van, viszont még mindig ezt a nyári feelinget nagyon-nagyon élem, és a Szentkeszőz feldolgozásomat nagyon-nagyon szeretétek itt a nyári turné során, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Jó pihenést, jó hétvégét azoknak, akik mára már letették a munkát. Szevasz, Pulmex!
1: Hello, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit!
0: És mi esténként Kinesztől nagyon szeretjük játszani a rezidens DJ-nk, a World is My Radio Show rezidens DJ-nek a dalait, mint ahogy tőled a Headlights-ot is tulajdonképpen játszotta mindenki, úgyhogy most kedveskedünk egy kicsit Christophernek.
1: A keddi rezidensünkről van szó, aki 11-től szokott zenélni, ugyanebben a sávban, mint én, és nagyon-nagyon felnézek rá, mert amit ő letett az asztalra, meg amit lefog szerintem, az nagyon-nagyon példaértékű, és nem sokan tudják szerintem, hogy van ilyen rádió kis zenéje is, ugye ő az, aki megalkotta a Bajánát, ami elég húzós, elég klubsláger, és ugye tavaly évben tarolt minden zenei platformon, viszont van tőle egy ilyen One Night, amit a Dubs-zal készített, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a rádió.

0: Mind Radio Show péntek este, Pulmex a lemezjátszói mögött, vele jön lassan a finálé, az utolsó 15 perc, aztán várni látod a Stereo Max is, éjfél és éjjel egy között, és hát nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, ez egy óriási nagy fesztivál himnusz volt idén nyáron.
1: És nagyon-nagyon szeretem az ilyen house-os újragondolásokat, ez a Green Velvet, Medusa és Genesis közöse a La La La Land, és ez nekem egy abszolút favorit volt, és tényleg olyan jó az a baseline, már itt hallhatjátok, közben el is indítottam, nagyon-nagyon előremutató, nagyon különleges, és tényleg tudja azt, amit kell. Igazából ennyi erről a zenéről, hogy egy folytatásként egy exkluzív zene, La La La Land, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország, Hello Radio, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az Exaur, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem más, mint The Anahittal közös dalunk, a Dangerous Cuisine. Utána West End-től következik a Feels Better, majd Eva Lauren és Martával megyünk tovább, ez lesz a Kickback. Ez az Exaur velünk, a Stadium.

Még mindig minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Egy saját dalunkat pörgettük az előbb, ez volt a Vibe Right. Most pedig megyünk tovább a jobb zenékkel. És érkezik Sidepiece újdonsága, a Can I Ride, majd Björn és Mentummal folytatjuk.

ismét egy saját felvétel pörgött az előtt Puro címmel, most pedig Max Tyler és Greg Joe-val folytatjuk, és érkezik az Old School Flavor, majd Deadmau5 klasszikusával, a Not Exactly-vel megyünk tovább egy új Rinzer remixben. Ez Zack Sauer velünk a Stadium Exile.

saját felvételt pörgették az előbb Automatic címmel, most pedig Broken Hill-lel folytatjuk, és jön a Zero Tolerance, majd Don't Blink-tól szól a Left to Right. Ezzel szer velünk a Stadium XL.

ismét a saját felvétel pörgött az előbb Vibration címmel. Most pedig Cascade és Light on Giordanitól pörgetjük a Meet Again-t, utána pedig ismét egy saját dal fog szólni, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, a dal címe pedig Last Applause, majd a műsort Axel újdonságával zárjuk, és a Whatever Turns On fog szólni. Ez az Exile velünk a Stadium X.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózást mindenkinek. Az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül. A World Design Mixeket pedig hamarosan lehet keresni az applikációnkban. Most Martin Garrix a Butterflies-szal, aki pedig üzenne a számú 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy újdonság jön most, és egy óriási kedvenc, hatalmasat lehet rá bulizni. Robin Schulz újdonsága, Bad Times.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jonas Brothersből Nick Jonasnak a héten volt a szülinapja, sok boldogságot neki. Alex Warren folytatja, akinek a héten volt a születésnapja, sok boldogságot neki. Ez az újdonság tőle, a Fewer Dreams itt a rádió egyen.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, a Rádió Edit pedig folyamatosan hozzák az újabbnál újabb zenéket, a jobbnál jobb dalokat, a jobbnál jobb bulik mellett persze. Ez most DJ Metzger Vikitől érkezik Gabriel Dancerrel közösen. A One Kiss, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igaz